0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulat történt a parlamenti házelnök és a miniszterelnök konfliktusában. Forsthoffer Ágnes a hétfői ülésnapon megvonta a szót Magyar Pétertől, aki felszólalásában eltért a tárgytól, ezért nem mondhatta végig szövegét. A Tisza párton belüli konfliktust tovább mélyített, hogy Magyar Péter egy későbbi megszólalásában is szóba hozta, hogy az elnök nem jól járt el, amikor megvonta a szót. Török Gábor politikai elemző nyílt színi tiszás összecsapásként írta le a történteket, aki szerint Magyar Pétert túlszereplése és stílusa sebezhetővé tette. Egy keddi parlamenti sajtótájékoztatón Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a házelnök tekintélyét, ugyanakkor szerinte Magyar Péternek van igaza, mert a ház szerint a szó megvonása csak a képviselőkkel szemben alkalmazható, kormánytagokkal szemben nem. Csak nem 33 fokos volt a Balaton vize. A szakemberek Keszthelynél mérték a csúcsértéket. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei a vízügy mérő platformjának adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni hőmérséklet Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt. A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb 32,9 fok. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a vízhőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Egy szóváltást követően megszúrta hozzátartozóit egy szerb férfi egy hódmezővásárhelyi pékségben. Egyikük életveszélyesen megsérült, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. A 33 éves férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján vasárnap délután egy helyi pékségben bántalmazta hozzátartozóit. Egy 29 éves szerb nőt és egy 26 éves szerb férfit. Egyikük az elsődleges orvosi adatok alapján életveszélyes sérülést szenvedett. A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul megkezdték az első segélynyújtást, amit a mentőszolgálat munkatársai átvettek. A férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Már az idén nyáron megkezdheti a villamos energia szállítást a szlovákiai Mohy atomerőmű új 4-es blokkja. A hatalmas beruházás megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. A Mohy 4-es blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13%-át tudják fedezni. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszúrtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Ne, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél azt kapni?
3: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

Kérlek, Istenem, segíts most nekem. Senki más, csak őket.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.

0: ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
6: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket, az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint vasárnap Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Mindeközben Csehországban két nap alatt másodszor dőlt meg a hőmérsékleti rekord. A Prágától északra fekvő Doksanyban 41,1 Celsius fokot mértek. Lengyelországban pedig minden idők legújabb hőmérsékleti rekordja 40,5 Celsius fok volt. A Richter Gedeon elnyerte csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Mint írták, a társaság a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indít, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. Vácon nem meri kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk mögött. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a Posta park és a vasútállomás, továbbá a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén a Hamburgtól nyugatra található Stádéban, egy gyermekvédelmi intézményben hétfőn, közölte a rendőrség. A tájékoztatás szerint 5 felnőtt, 4 nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette. Egy 6. áldozat, akinek életkoráról egyelőre nincsenek információk, a kórházban halt bele sérüléseibe. A hatóságok kiterjedt családi tragédiáról tettek említést. Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva egy szóvivő elmondta, hogy a történtek nem utalnak nőgyilkosságra vagy politikai indíttatásra. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felül egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszúrtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobby Radio.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: I looked at you at

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormányt. Mától kizárólag mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztó körében 73%-os a Tisza támogatottság, míg a fideszi 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöpörő arányban támogatják az Orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok még a fideszesek jelentős része is támogatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, közölte Magyar Péter. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy éppen hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2006. július 1-én lépett hatályba. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján 7 település 10 strandján, tették hozzá. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Online adományozásra a www.vöröskereszt.hu oldalon van lehetőség, írták. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a gyáli szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Szerdai közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét. Feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségéről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét a főtávdivíziója keretében üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a Budapesti Közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a BME és a BKM szakemberei közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a Budapesti Közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A vizsgálat lezárulása idén a negyedik negyedévben várható. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták, 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Jelezték, a kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat. Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat, fogalmaztak. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a gyermekjogi civil koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében történik mindez. Az ajánlatcsomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Ugyanis, mint írják, nemzetközi statisztikák szerint a 10-19 éves korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Európában pedig az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok ebben a korcsoportban. Milliárdos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak évekig nagy mennyiségben szállítottak el termeléshez szükséges vegyi anyagokat jogosulatlanul egy üzemtelep helyéről, közölte a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság szerdán. Az aprólékos információgyűjtés és a szállítmányok lekövetése után 2005. április 9-én és 10-én összehangolt akciósorozat keretében Pest és Békés vármegyében 5 embert fogtak el. Közöttük volt, aki a szállítást szervezte, végezte, és olyan is, aki az üzemből segített kijuttatni az anyagokat. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2017-től kezdődően több mint 250 alkalommal mindegy 1 milliárd 50 millió forint értékű vegyi anyagot szállítottak el jogosulatlanul az üzemtelep helyéről. A vegyszereket Budapesten tárolták, majd tovább értékesítették. Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amelyből elszúrtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12-20 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a
4: egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 3. napján Kornél, valamint Soma nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetiségnévből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somafa vagy szarv. Ünnepelnek még a Kornélok március 3-án és június 2-án is. Becézése Kornélka, Kori, Korika, Korni, Kornika, valamint Kornus. Jeles viselői ennek a névnek Bakai Kornél történész, Bárdos Albert Kornél zenetudós, Láncos Kornél fizikus, valamint ön kedves Kornél. Ugyanezen a napon ünneplik névnapjukat Soma nevű kedves hallgatóink, a magyar eredetű férfi név, a nyelvújítás korában alkotott név, a som szóból származik, jelentése pedig som. Ünnepelnek még a somák július 3-án kívül szeptember 16-án is. A név becézése Somácska, Somi, Somika. Jeles viselői ennek a névnek Zámbori Soma színész, Hajnóci Soma bűvész, valamint ön kedves Soma. Szintén ezen a napon köszöntjük Anatol, Anatólia, Bernát, Hadúr, Heliodor, Helius, Ilián, Karitász, Leó, Napsugár, Prudencia, Som, valamint Tamás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával, július 3-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1860. július 3-ával kezdünk, ekkor született Charlotte Perkins Gilman, amerikai közgazdász, előadó, szerző, feminista, aki a nőmozgalom vezető teoretikusa volt az Egyesült Államokban. 3 évet lépünk előre, 1863. július 3-án befejeződött a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A 3 napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. Most pedig 20 évet ugrunk előre, 1883. július 3-án született Franz Kafka cseh író. Leghíresebb műve a Per és az átváltozás. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 3-án született M.F.K. Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző, aki az alapvető emberi szükségletekről, különösen a táplálkozásról szóló írásairól volt ismert. Még mindig a 20. század eleje, 1916. július 3-án halt meg Hattie Green, a Wall Street-i boszorkány, a korszak egyetlen igazi, sokszoros milliómos üzletasszonya. Henrietta Howland Robinson férjezett nevén Green az egyetlen nő volt, aki a Wall Street-en sikereket ért el. Hozzá kell tenni, bármi áron. A mérhetetlenül zsugori üzletasszony nem riadt vissza semmilyen törvénytelen vagy szívtelen módszertől, ha pénz egy gyarapításáról vagy spórolásról volt szó. Halálakor 100 millió dolláros vagyont hagyott maga után, miután életében szinte semmire nem költött. Nem csak evésre és ruházkodásra, de gyermekeire is sajnálta a pénzt, egyikük azért veszítette el fiatal korában a lábát, mert a fösvény Hattie nem volt hajlandó orvost hívni hozzá. Folytassuk a 20. század második felével, 1962. július 3-án függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, Ben Bella alakított kormányt. Most maradjunk ugyanennél a dátumnál, 1962. július 3-án született Tom Cruise, amerikai színész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobbi Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: 2026. július 3-a, péntek. Szent Tamás apostol ünnepe. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Evangélium Szent János könyvéből, 20. fejezet 24-től a 29. versig. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Elmélkedés. Tamás apostol útja minden ember útja a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúság tételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz, én Uram, én Istenem. A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem siettet senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja önmagát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumban, aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk. Uram Jézus Krisztus, sokszor hasonlítok Tamáshoz. Vágyom látni, tapintani, bizonyosságot szerezni. Ne engedd, hogy kétségeim elválasszanak tőled. Jöjj el hozzám is, ahogy Tamáshoz eljöttél, és mutasd meg sebeid gyógyító erejét. Segíts kimondani szívem mélyéből, én Uram, én Istenem. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, és hogy újra meglátogatsz. Add, hogy hitem megerősödjék, és boldogan higgyek benned. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1980-ban az olaszországi Nápoly városa mellett viharos szél a folyóba sodorta a 45 éves Vittorio Luisi autóját. A férfi kitörte az ablakot, kimászott a süllyedő autóból és partra úszott, ahol aztán egy kidőlő fa agyonütötte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Limbo!

0: Limbo!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Örömmel üdvözlöm Önöket, olasz tészta különlegeséget hoztam Önöknek, mert csilis babos nyitott lazanyát fogunk készíteni a hozzávalók 4 személyre. Egy evőkanál olívaolaj, egy fejvörös hagyma, finomra vágva, 2 gerezfok hagyma, összezúzva, egy piros csili, finomra aprítva, egy kis padlizsán, kis kockákra vágva, nagyobb cukkini, az is kis kockákra vágva, konzerv vörös bab leszűrve, 2 evőkanál paradicsompüré, egy csomag friss lazanyatészta, maroknyi bazsalikom összetépkedve, 10 deka vegetáriánus sajt reszelve és zöld saláta a tálaláshoz. Az elkészítési módja a következő. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, futassuk rajta üvegesre a finomra vágott vörös hagymát. Tegyük bele az úzott fokhagymát, a csilit, a padlizsánt és a cukkinit, és pirítsuk körülbelül 2 percig. Adjuk hozzá a konzervbabot, a paradicsomot és a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, forraljuk fel és lassú tűzön főzzük körülbelül még 5 percig. Közben főzzük ki sós lobogó forró vízben a csomagolásban található utasítás szerint a lazanya tésztát. Szűrjük le, majd mindegyik tésztalapot felezzük le el átlósan. Forgassuk a bazsalikomot a babba, ezután halmozzuk a babot keverékből a tányérokra, a tetejére tegyük a lazanya háromszögeket, arra merjük rá a maradék babot, szórjuk meg reszelt sajttal és díszítsük bazsalikom levelekkel. Zöld salátával kínáljuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Hobby Hobbirádió.
1: Itt a Hobbirádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz. A bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gép bérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador, Genf, Budapest út bérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 3-a, péntek. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, mától mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezeték építése miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a 2 belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, sávelhúzással 2 sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 77-es trollibusz Puskás-Ferenc stadion megállóját áthelyezik a Kerepesi útra a Hungária körút után.
1: Hobbi Rádió!

0: Névnapköszöntő.
1: Július 3. napján Kornél, valamint Soma nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somafa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án és június 2-án is. Becézése Kornélka, Kori, Korika, Korni, Kornika, valamint Kornus. Jeles viselői ennek a névnek Bakai Kornél történész, Bárdos Albert Kornél zenetudós, Láncos Kornél fizikus, valamint ön kedves Kornél. Ugyanezen a napon ünneplik névnapjukat Soma nevű kedves hallgatóink, a magyar eredetű férfi név, a nyelvújítás korában alkotott név, a Som szóból származik, jelentése pedig Som. Ünnepelnek még a Somák július 3-án kívül szeptember 16-án is. A név becézése Somácska, Somi, Somika. Jeles viselői ennek a névnek Zámbori Soma színész, Hajnóci Soma bűvész, valamint ön kedves Soma. Szintén ezen a napon köszöntjük Anatol, Anatólia, Bernát, Hadúr, Heliodor, Helius, Ilián, Karitász, Leó, Napsugár, Prudencia, Som, valamint Tamás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1860. július 3-ával kezdünk, ekkor született Charlotte Perkins Gilman, amerikai közgazdász, előadó, szerző, feminista, aki a nőmozgalom vezető teoretikusa volt az Egyesült Államokban. 3 évet lépünk előre, 1863. július 3-án befejeződött a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A 3 napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. Most pedig 20 évet ugrunk előre, 1883. július 3-án született Franz Kafka cseh író. Leghíresebb műve a Per és az átváltozás. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 3-án született M.F.K. Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző, aki az alapvető emberi szükségletekről, különösen a táplálkozásról szóló írásairól volt ismert. Még mindig a 20. század eleje, 1916. július 3-án halt meg Hattie Green, a Wall Street-i boszorkány, a korszak egyetlen igazi, sokszoros milliómos üzletasszonya. Henrietta Howland Robinson férjezett nevén Green az egyetlen nő volt, aki a Wall Street-en sikereket ért el. Hozzá kell tenni, bármi áron. A mérhetetlenül zsugori üzletasszony nem riadt vissza semmilyen törvénytelen vagy szívtelen módszertől, ha pénzed gyarapításáról vagy spórolásról volt szó. Halálakor 100 millió dolláros vagyont hagyott maga után, miután életében szinte semmire nem költött. Nem csak evésre és ruházkodásra, de gyermekeire is sajnálta a pénzt, egyikük azért veszítette el fiatal korában a lábát, mert a fösvény Hattie nem volt hajlandó orvost hívni hozzá. Folytassuk a 20. század második felével, 1962. július 3-án függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, Ben Bella alakított kormányt. Most maradjunk ugyanennél a dátumnál, 1962. július 3-án született Tom Cruise, amerikai színész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. július 3-a, péntek. Szent Tamás apostol ünnepe. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Evangélium Szent János könyvéből, 20. fejezet 24-től a 29. versig. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Elmélkedés. Tamás apostol útja minden ember útja a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúság tételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz, én Uram, én Istenem. A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem sietett senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja önmagát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumban, aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk. Uram Jézus Krisztus, sokszor hasonlítok Tamáshoz. Vágyom látni, tapintani, bizonyosságot szerezni. Ne engedd, hogy kétségeim elválasszanak tőled. Jöjj el hozzám is, ahogy Tamáshoz eljöttél, és mutasd meg sebeid gyógyító erejét. Segíts kimondani szívem mélyéből, én Uram, én Istenem. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, és hogy újra meg újra meglátogatsz. Add, hogy hitem megerősödjék, és boldogan higgyek benned. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

érted is múlik, hogy több legyen, de te átlépsz mindig az esélyeken. Ezért üres a nappal és üres az én, üres az érzés és üres a kép, üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1980-ban az olaszországi Nápoly városa mellett viharos szél a folyóba sodorta a 45 éves Vittorio Luisi autóját. A férfi kitörte az ablakot, kimászott a süllyedő autóból és partra úszott, ahol aztán egy kidőlő fa agyonütötte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmi mélyedek ki a busztába!
2: Műsorajánló.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Jó reggelt!
1: A távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobbirádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbirádió.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 3-a, péntek. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, mától mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezeték építése miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot, a villamospálya karbantartása miatt sávelhúzással két sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 77-es trollibusz Puskás-Ferenc stadion megállóját áthelyezik a Kerepesi útra a Hungária körút után.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: A Minden Tudás Egyeteme, az Európai Integráció, Palánkai Tibor előadása.
6: Tisztelettel köszöntök mindenkit! A nagykönyvben az van írva, hogy kezdj valami humorossal vagy érdekfeszítővel. Ehelyett a nagy tudós kis könyvecskéből meglehetősen bonyolult gondolatokat fogok először idézni, úgyhogy azt kérem, hogy ne meneküljenek ki egyelőre a teremből. Kell lenni egy olyan különös fajtájú szövetségnek, amelyet békeszövetségnek, Fœdus Pacificumnak nevezhetünk. Ez a békeszerződéstől, a Pactum Pacis, abban lenne különböző, hogy ennek rendeltetése csak egy háborút, amazi azonban minden háborút egyszer mindenkorra befejezni. Ez a szövetség nem célozza semmi nemű hatalomnak az állam részére való megszerzését, hanem kizárólag valamely állam szabadságának megnyerését és biztosítását önmaga részére, és egyúttal más szövetséges államokét is, annélkül, hogy ezeknek azért, mint a természeti állapotban élő embereknek, magukat nyilvános törvények és kényszerek alá kellene vetniük. A föderalitás ezen eszmének lassanként minden államra ki kell terjednie, és ez az út elvezet az örök békéhez. Immanuel Kant, örök béke 1795, és Babits Mihály 1918-ból származó fordítása. És a művet azért választottam, mert nem csak zseniális, hanem aktuális is. Tulajdonképpen az Európai Unióról folyó viták, gondolkodás fő pontjait érinti, sőt akár éppen azokat is, amelyekről az Európai Unió jövőjével kapcsolatos konventen szó van. Kantot az elméleti irodalom és különösen a föderalisták ma is kiinduló referenciának tekintik. Na most néhány megjegyzést tennék. Egyrészt ennek a szövetségnek a célja a háború megelőzése és kiküszöbölése. Ha visszatekintünk az európai egységgel kapcsolatos gondolkodásra, akkor mindig ez állt központba, már a 16. századtól, legyen szó Rotterdami Erasmusról, vagy Kudenov Kalergiről, vagy akár Robert Schumannról. Nem véletlen, hogy a II. Világháború után a német-francia megbékélés lesz az egyik főérv az európai egyesülési javaslatok mellett. A második. A föderáció egyenlő és egyenjogú államok szövetsége nem célja egyik államnak a másik állam által való leigázása. Ez csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes szövetségről van szó, ha a résztvevők saját jól felfogott érdekeik alapján mennek bele ebbe a szövetségbe. A gyarmatosítás évszázadai után, és engedjék meg, hogy következtessek arra, hogy ez a 20. századdal véget ért, most fordul ez elő először. A föderáció államok közötti szövetség, tehát nem célja a nemzeti azonosságnak a föladása. Az emberek szempontjából ez a szövetség demokratikus föderáció, nem a despotizmuson, ahogy Kant is mondja, nem a szabadság temetőjén nyugszik. Ötödször, a béke nem küszöböli ki a versenyt, sőt, Kant szavával ez a leghevesebb lesz. De ezen alapul az erők egyensúlya. Tulajdonképpen itt az Európai Unió lényegéről van szó, ami az együttműködés és a verseny sajátos szimbiózisa, dialektikája, ebből származik vitalitása, ebből származik versenyképessége, és végül is ebből származik tagjainak a jóléte. A kanti műben benne vannak azután a későbbi viták és az elméleti zűrzavarnak a csírái is. Kant, amit föderációnak mond, az lehet konföderáció is, sőt, ha figyelmesen olvassuk a gondolatokat, akkor ez rímel azzal, amit a kormányköziség, az untergovernmentalisták hangoztatnak. Kant egyébként egész műve során egyszer írja le az Európa szót, és többször is egyértelművé teszi, hogy ő végül is a világ köztársaságra gondol. Az európai föderáció gondolata tulajdonképpen csak később kerül napirendre. Az Egyesült Európa eszmét a legkülönbözőbb platformokról hirdették meg, és a viták mindig átvágták a pártpolitikai határokat. A második világháború után az Egyesült Európa eszméjét a demokratikus bal és jobb oldal egyaránt programjának tartotta. Terméketlen vita lenne az, hogy ki tett érte többet. Most a háború utáni időszakban én három fő fejleményre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy az Európai Egyesülés egyszerűen megvalósul. Tehát a nagy gondolkodók ábrándjából valósággá válik. Másik az, hogy az Európai Egyesülés helyett most már európai integrációról kell beszélni, és tulajdonképpen ez az előadásomnak a témája. Végül létrejön egy új társadalom tudományág, amit úgy hívunk, hogy európai tanulmányok. Vagyis tehát már nem békeszövetségről beszélünk egyszerűen, hanem ez a folyamat kiterjed a társadalmi és a gazdasági élet egészére. Tulajdonképpen az integráció egy társadalmi-gazdasági struktúra, egy organizmus, ami ennek az egyesülésnek az alapja, ami tulajdonképpen magyarázza azt, hogy utóbb ez sikeresen valósul meg. Az integráció elméletekbe ezért a béke mellett bekerül most már két újabb bűvszó, a hatékonyság és a jólét. Az integráció, a társadalomtudományok igazából a második világháború után kezdtek foglalkozni. Fritz Macklöp angol professzor még a 60-as években megkérte a munkatársait, hogy lapozzák már át a közösségi műveket, hogy az integráció milyen konstellációban szerepel benne. Most az derült ki, hogy nem csak konstellációt nem találtak, hanem egyáltalán ezt a szót nem találták sehol Smith-től egészen Keynesig a közösségi alapművek. De aztán hamarosan számos iskola jött létre, ma már azt lehet mondani, hogy az integráció a könyvtári irodalom foglalkozik. Egyébként ugye minden rendes tudományágnak a története úgy kezdődik, hogy már a főniciaiak is. Na hát ennek a tudománynak a története, ezt ugye nem lehet elmondani. A tudományág egyébként multidisziplinális, tehát a közgazdaság, a jog, a szociológia, a politológia, a kulturális tudományok bizonyos területeit fogja át. Megkezdődött az egyetemi oktatás, tehát ma például a közösségi egyetemen erről 30-40 kurzust oktatunk, létrejöttek szervezetek, 14 európai tanulmányi központ van Magyarországon, és adnak már díjakat, címeket. Most amikor az integráció elméletekkel foglalkozunk, akkor általában 5 nagy kérdésre vagyunk kíváncsiak. Az egyik, hogy mi is ennek az integrációs folyamatnak a tartalma, mi ennek a lényege. A másik az, hogy az integráció milyen szervezeti formákban, milyen alapformákban valósul meg, milyen intézményei vannak. A harmadik kérdés az integrációs politikákkal kapcsolatos, tehát az integrációs folyamat regulációjával, kormányzás kérdésével foglalkozik. A negyedik nagy kérdéskör az integrációs előnyök, hátrányok, költséghaszon mérleg, és végül az integráció érettség kérdése, tehát egyes országok, országcsoportok integrációs kapacitásai, integrációs készségének a kérdése. Most ugye az időre való tekintettel ezekkel minden nem tudok foglalkozni, néhány kérdést szeretnék csak érinteni. Az integráció tartalmával kapcsolatban az első kérdés az, ami rögtön fölmerül, hogy kik is integrálódnak, kik a szereplői, kik az alanyai. A közkeletű megközelítésben mindenki országra gondol, tehát Magyarország belép az Európai Unióba. Ez azonban az integrációnak csak egyik dimenziója. Én már a 70-es években bevezettem a mikro és a makrointegráció fogalmát, tehát a vállalati szféra integrációs kérdéseit és a nemzetgazdasági integrációnak a kérdéseit. Na most ezt is lehet két szinten vizsgálni, egyrészt a globális integráció problémáit, és hadd foglaljak abba állást, hogy a globalizációt én integrációs problémának tekintem, illetve van a regionális integráció, ami leginkább intézményesül. Na most ezek egymással kölcsönhatásban vannak, egymásra rétegződnek, egymást erősítik, egymást ellenőrzik. Az európai regionális integráció bizonyos mértékű megjelenése a globális integrációnak, de egyúttal védekezés is, egyúttal eszköz is arra, hogy a negatív hatásokat kivédjük. Lényeges tehát, hogy nem csak a magyar állam lép be az Európai Unióba, hanem valamilyen az egyének is, tehát a fogyasztó, a termelő, a tulajdonos, a szolgáltató, és így tovább. A másik kérdés, mit jelent az, hogy integrálódunk, milyen típusú kapcsolatoknak kell kialakulni. Itt a munkamegosztás és a tranzakcionista elméletek megkülönböztetik az egyszerű kooperációt az integrációtól. Az integráció az valami új minőség, egyrészt nagyon intenzív kooperáció, másrészt pedig a kooperációnak egy komplex megnyilvánulása. Vagyis az egyszerű laza kapcsolattal, tehát, hogy nem tudom, Grönland exportál jegesmedvezsírt felső voltának, és cserébe banánolajat szállítanak, ez egy egyszerű kereskedelmi akció. Ha kiterjed a gazdaság valamennyi területére, közös autógyárat építenek, megvalósul a munkaerő mozgása, akkor ez integrációvá válik. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok meghatározók lesznek az egyes részt levők számára. Talán érdekes a tranzakcionista iskolákat idézni, szerintük az integráció, konfliktusok kezelése, egy biztonsági közösségnek a létrejötte. Hadd idézem Karl Deutschot, a tranzakcionalisták, nem tudom őket lefordítani magyarra, kiváló képviselőjét. Mennél több interakcióra kerül sor A és B állam között, annál nagyobb A és B állam számára kölcsönös fontosságuk, kölcsönös relevanciájuk. Annak felismerése, hogy az interakciók A és B ország között fontosak, hasznosak, a bizalom érzését teremti. Meg a bizalomból további interakciók következnek. Most ezek örömmelnek a kanti eszmefuttatása. Most a kapcsolatok intenzitását több mutatóval is tudjuk demonstrálni. Ezek közül én két mutatót használnék csak, az egyik az integrációs kereskedelemnek a viszonya a GDP-hez, a másik pedig az integrációs kereskedelem és az összes kereskedelem alakulása. Most ezek a mutatók jól demonstrálhatják az integráció állását, alakulását, sőt dinamikáját. A 60-as években 7% volt, és ez gyakorlatilag 2,5-szeresére nőtt, tehát igen jelentős mértékben megnőtt a gazdasági kapcsolatok jelentősége egymás szempontjából. A másik mutatót a belső kereskedelem, összes kereskedelem, ez viszonylag, hogy itt is mintegy egyharmadról kétharmadra nőttek ezek az arányok, tehát jelzik az integráció dinamikáját. De ami nagyon lényeges, az, hogy az elmúlt 10 évben Magyarország erőteljesen integrálódott az Európai Unióba. Ugye a 89-es adatok szerint 1/4 volt az exportunknak, ami az Európai Unióba ment, jelenleg pedig 3/4. Az áramlások vizsgálatát egyébként kiterjeszthetjük más területekre, tehát például a kereskedelmen túl a társadalmi, kulturális élet területeire, a levelezések számát nézhetjük, vagy akár az egymásról készített újságcikkek, vagy média műsorokat. Itt egyébként mindig hangsúlyozzák a pozitív hangvételt. Tehát például azt mondjuk, hogy milyen csodálatos az olasz konyha, az beleillik ebbe a képbe, de mondjuk a népszerű tévéműsornak a hosszas elmélkedése az angol nők szépségéről az nem egészen ebbe a kategóriába sorolandó. Az integráció alapformái, szervezeti keretei, intézményi vonatkozásai. Az irodalom 6 alapformát különböztet meg. Ezeket mi visszavezetjük Béla Balassa 1961-ben közzétett klasszikus művére. Egyébként ezek közül csak 5 a balassai lista, az egységes belső piac új kategória. Most 1948 a GATT létrejötte óta 214 ilyen szervezet jött létre, elsősorban az első 3-ból, tehát a szabadkereskedelmi övezet közös piac, vámunió közös piacból, amiből 2000-ben mindössze 134 volt érvényben, úgyhogy közben 1995 után jött létre. Vagyis itt igen nagy volt az elhalálozási arányszám, fölbomlottak ezek a szervezetek, megszűntek számunkra közismert a KGST sorsa. Most valamennyi közül legmesszebbre kétségtelen az EU ment el, nincsen más egységes belső piac, nincsen más közös pénz, és nincsen egyetlen más olyan szervezet sem, amelyik legalábbis komolyan a politikai integráció valamilyen formájában gondolkodna. Egyes szerzők szerint ez nem más, mint az N egyenlő 1 képletének megvalósulása, és az EU-ból csak egy van, egy speciális szervezet, nem volt rá eddig példa, és nincsen rá jelenleg sem. Vagyis nem is lehet tudományos elemzés tárgya, és a tudományos elemzés tárgyán sok egyedet, sok esetet kell vizsgálnunk, tehát nem lehet tételeket levonni, nem lehet törvényszerűségeket megállapítani. Most természetesen ezt lehet cáfolni, de az tény, hogy azért vannak az Európai Uniós integrációnak is legalábbis intellektuálisan igényes cáfolói is.
5: Palánkai Tibor előadását hallják az európai integrációról.

0: A következő diagrammal az integrációs folyamat főbb állomásait és jelenlegi állását próbálom jelezni. Itt is csak néhány megállapítás. Az egyik nagyon lényeges dolog, hogy Magyarország nem csak reálgazdasági értelemben része az európai integrációs folyamatnak, hanem szervezetileg, szerződésileg is. Tehát a szabadkereskedelmi terület kategóriájának felel meg. Ez a legalacsonyabb fok az integrációnak, de az európai megállapodásaink ezt képviselik. Na most ezt azért fontos hangsúlyozni, mert azok az úgynevezett hátrányok, amivel bennünket az Európai Unió kapcsán ijeszgetnek, azok a belépéstől függetlenül érvényesülnek, ma is jelen vannak. Tehát a jelentősebb verseny, vagy az, hogy egy taxis, egy külföldi taxis vállalkozást, vagy szállító vállalkozást kezdhet Budapesten, vagy be kell tartani az egészségügyi és a biztonsági előírásokat, ez kérem szépen, ez ma is érvényes. A belépéstől függetlenül erre megvan a lehetőség. A teljes jogú tagság ehhez képest legalábbis két területen hoz lényeges változást, jelentős előnyöket. Az egyik az, hogy a kereskedelmi aszimetriánkkal, tehát azért különböző fejlettségű országok vannak egymással kapcsolatban, szemben a társulásban nincsen kompenzáció, vagy legalábbis nincs jelentős kompenzáció. Az uniós tagsággal ugyanakkor részei leszünk egy kohéziós rendszernek, aminek az a lényege, hogy jövedelmet oszt el gazdagabbtól a szegényebbhez. Várhatóan hosszú időn keresztül haszonélvezői leszünk, sajnos ennek a kohéziós rendszernek, és a jelenlegi szabályozások szerint a transferek elérhetik a nemzeti termékünknek 4%-át. Ez azért egy jelentős összeg. A másik, hogy a tagsággal mi részei leszünk az EU, és talán hozzátehetem, hogy egy globális nagyhatalom döntési rendszerének, ami azt jelenti, hogy ha kívül vagyunk, a döntéseket a fejünk felett hozzák, ha benn vagyunk, ott ülünk a döntések asztalán, akkor legalább befolyásolni, adott esetben érvényesíteni tudjuk az érdekeinket. Az EK, látjuk, hogy 1958 és 68 között eljutott a közös piac állapotába. A közös piaccal látszólag a szabad kereskedelem és a négy szabadság elve megvalósul. De a közös piaccal csak a normatív akadályokat, tehát vámokat, mennyiségi korlátozásokat építették le. Kiderül azonban, hogy a kereskedelmet eltérő nemzeti előírásokkal, egészségügyi, műszaki, stb. Előírásokkal is korlátozni lehet, tehát hogy milyen színű legyen a féklámpának a búrája, vagy hogyan törjön a szélvédőüveg az autón. Ezzel a kereskedelmet korlátozni lehet, és a 70-es évektől korlátozták is, sőt nem csak a külsők, hanem a partnerek vonatkozásában is alkalmazták ezeket a korlátozásokat. Az áruk közötti szabad versenyt eltorzították a különböző adózási rendszerek, a közbeszerzések a nemzeti vállalatokat preferálták, hiába lett szabad a munkaerőmozgás, magasabb kvalifikációt igénylő szakmákban a diplomákat nem fogadták el, szabaddá tették a működőtők áramlását, de például már takarékbetétkönyvet vagy biztosítást más országban nem lehetett kötni. Na most így született meg az egységes belső piac programja, ez ugye hiányzik a Balassa listáról, ami végső soron a közös piacnak a megvalósítása. A hangsúly itt a belső piacon van, tehát azon, hogy ABC ország között a kapcsolatoknak ugyanolyan feltételek mellett kell bonyolódni, mint A vagy B vagy C országon belül. A döntést ezzel kapcsolatban 85-ben hozták, fehér könyvet készítettek, mintegy 300 intézkedést határoztak meg, határidőül 92. december 31-et szabták, a római szerződést módosították, és elfogadták az úgynevezett egységes európai okmányt. Na most ennek az egységes piacnak a főbb intézkedései a következők, ugye itt a fizikai akadályok megszüntetése gyakorlatilag a határformalitásokról szól, a különböző előírások szabályozása, közbeszerzések piacának megnyitása, szolgáltatások piacának megnyitása, illetve az adóharmonizálása, ami tulajdonképpen a forgalmi adóra és a úgynevezett VAT-ra vagy az ÁFA-ra terjedt ki, itt is minimális rátákat szabtak 5-15%-ban. Most amikor mi 2004-ben az Unióba belépünk, akkor bizonyos átmeneti derogációk mellett az egységes piacba lépünk be. El kellett kötelezni magunkat a monetáris unió mellett is, azonban itt nincsen határidő. Mi saját magunknak szabjuk a 2007-2008-as határidőt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ezzel én maximálisan egyetértek, de az EU részéről a fogadtatás már korántsem egyértelmű. Most a viták, aggályok gyakorlatilag az egységes piaccal kapcsolatos problémákhoz kötődnek. Néhány megjegyzést hadd tegyek. Az egyik, hogy az egységes piac a következő főbb elveken nyugszik. Ugye a szabad verseny kívánatos, a korlátozások költségmegtakarításokkal járnak, és általában a hatékonyság növekszik. A partnerek között a termelésben, a kereskedelemben, a piacon egyenlő feltételeket kell biztosítani. Tehát ezért kérik számon az előírásokat. Tehát nem engedhető meg olyan költségelőny, amely az előírások figyelmen kívül hagyásán, vagy például a környezet szennyezésén alapul. Velünk kapcsolatban gyakran fölvetik ezeket az aggályokat, például a szociális dömping vagy a környezeti dömping veszélyét. Tehát azt, hogy illegálisan alkalmaznak a vállalkozóink munkaerőt, vagy hogy nem tartjuk be például a tisztasági előírásokat. Hozzáteszem, hogy ez más tagországok vállalkozóival is előfordulhat. Egy dolgot már vitatnék és nagyon aláhúznám, hogy az alacsonyabb bérköltségeinkkel kapcsolatban nem szabad, nem lehet úgynevezett szociális dömpingről beszélni. A béreink piaci bérek, a szociális juttatásaink pedig európai arányoknak megfelelőek, vagyis nem arról van szó, mint Tajföldről, hogy gyermekmunkát alkalmaznak, és ugye nincsenek szociális ellátások. Maximálisan védik a fogyasztót, legyen szó egészségi vagy bármilyen más előírásokról, és végül megjelenik az utóbbi időben különösen az állatvédelem. Na most a fenti feltételeket az unió polgárai harcolták ki. Mi? És itt engedjék meg, hogy azonosítsam magunkat az unió polgáraival, vagyis mi környezetvédők, fogyasztóvédők, szakmai szakszervezetek, állatvédők. Tehát nem arról van szó, hogy létezne valami brüsszeli szuperállam, és lenne egy eszement bürokrata valahol a 25. emeleten, aki azzal foglalkozik, hogy kiagyalja, hogy ezentúl csak egyenes banánt lehet termelni. A szabályok a mi érdekeinket szolgálják. Ugye itt nagy vihart kavart a moslékügy és sok más egyéb. Lehet, hogy egészségünk veszélyeztetése minimális. Tehát 10 millió esetből 10 évben egy fordul elő. De gondolom önt vagy önt nem vigasztalja az, hogy ön az egyetlen. A fentieket én átfogó modernizációs programnak tekintem, ami egyúttal a jogállamiságnak a kiterjesztése is. Vagyis ennek semmi köze nincs a 40 év diktatúrájához, és azt is tudjuk, hogy a bürokratikus központi tervezésben a fogyasztási javak mellett a fogyasztói érdekvédelem is hiányzik volt. Vagyis, ha valami nem stimmel ebben az összefüggésben, akkor a Moszkva-Brüsszel párhuzam semmiképpen nem. A szabályok a kereskedelmi forgalomra vonatkoznak. Az, hogy valaki a saját háztartásában hogy tartja a disznót és milyen hurkát csinál belőle, ez természetesen magánügy. A szabályok ugye a minőség és a fogyasztó védelmében lehetnek esetenként bürokratikusak, az uborka méretét, vagy más áruk tulajdonságát egyszerűen azért határozzák meg, hogy egy másodosztályú árut ne lehessen első osztályúként eladni, de az, hogy valaki göcsörtös uborkát akar drágán vásárolni, ez természetesen szintén magánügy. Na most nem szeretném ezeket a problémákat bagatelizálni. Ugye az egyik dolog, hogy esetenként évszázados hagyományainkról van szó, és ezekben nem szabad bürokratikusan beavatkozni. Másrészt, és ez fontosabb, talán a legfontosabb, hogy a megfelelésnek komoly költségkövetkezményei vannak, lehetnek. Amikor tehát felkészülésről, felkészítésről beszélünk, főként a kis- és középvállalataink versenyképességének javítása érdekében, akkor pontosan ebben a vonatkozásban kell a segítés formáit megtalálni és maximális segítést adni. És teljesen közömbös, hogy ezt Széchenyi tervnek vagy Európa tervnek nevezzük.
1: Professzor úr, én olyan gyerekekkel foglalkozom, akinek a szüleik elváltak, és egy kicsit család szemszögből nézném ezt az új házasságot. Végül is a KGST halálával megözvegyültünk, és most az EU-val kötünk házasságot. Van egy öttényezős képlet, nem olyan egyszerű, mint az N=1-jel, hanem én nem tudom, hogy a kezdő betűket volna kedves fölírni, és ezekről a tényezőkről aztán néhány szót kellene, hogy említsen. Tehát a kapcsolati zavarok, ami KZ nagybetűvel, K és Z, igen, egyenlőségjel, és jön egy 10 centis tört vonal, az egyenlőségjellel egy vonalba. Yeah. És akkor fönn a számlálóban van egy nagy M betű, mint megterhelés, yeah. plusz egy nagy S betű, mint sebezhetőség. Ezt yeah. a sors adja, most mi meg vagyunk terhelve sebezhetők, és az országra is vonatkozik, nem csak a családra, az ország is olyan, mint egy család, meg az Európa Unió is olyan, mint egy család. Most jön a nevező, amelyik tulajdonképpen nekünk kedvező, társas támogatás, tehát egy nagy T betű, yeah. ott három tag lesz a nevezőben, plusz K, kompetencia, hozzáértés, tudás, plusz P, nagy P, mint probléma megoldó képesség. Ez pedig kétfelé ágazik, az IQ, a P-re az IQ-t és az EQ-t kell még hozzátenni, tehát nem csak szakmai intelligencia, hanem érzelmi intelligencia is kell. A megterhelés pedig a stresszel függ össze. Hogyha volna olyan kedves ebből az öt betűből pár biztatót is mondani, ez lenne a kérdésem.
0: Igen, maradjunk abban, hogy az Európa tanulmányokban egy ilyen tiszteletbeli fokozatot ajánlok. Én attól félek, hogyha ebbe a magyarázatba belebonyolódnánk, akkor meg egy előadást kellene tartani. Egyébként hadd mondjak annyit, hogy nagyon jó meg.
1: Akkor köszönet, elfoglalom ezt a helyet. Igen, köszönöm.
0: Az előny-hátrány mérlegről. Az egyik legkomplexebb kérdésről van szó. Először is azonosítanunk kell az előnyöket és a hátrányokat, a mérhető költségeket és hasznokat számszerűsíteni, illetve fölmerül ezeknek a mérlege, tehát bizonyos fajta agregálás. Itt is néhány megjegyzés. Először is az előnyök jelentős része politikai jellegű. Tehát a biztonság növekedése, a demokrácia megszilárdulása, vagy olyan gazdasági társadalmi hatások, tehát például a szabad mozgás, vagy a tanulási lehetőség a külföldi egyetemeken, vagy hogy a bizonytalan múltú pénzünket lecseréljük egy szilárd nemzetközi valutára. Mindezek olyan tényezők, amelyeket nem lehet számszerűsíteni, nem lehet mennyiségileg kifejezni. Ugyanakkor ezek az egész nemzet stratégiai érdekeit érintik, és végsősoron ezeknek az alapján már meg tudjuk hozni döntéseinket. A tapasztalatok alapján egyébként egyértelmű, hogy pontosan ezek a tényezők motiválták az igen felé a korábbi csatlakozókat, tehát Portugáliát, Spanyolországot, Görögországot, és gyakorlatilag ezek a tényezők voltak azok, amelyek felülírták aztán a gazdasági hasznok és a költségeknek a viszonylag bizonytalanabb mérlegét. Az EK-n belül már a 60-as évektől több kísérlet történt a hatások, a költségek számszerűsítésére. Az egyik legátfogóbb ilyen hatáselemzés az egységes piaccal kapcsolatosan történt, és ez az úgynevezett Cecchini jelentésben jelent meg. A jelentés mikro és makro szinten vizsgálta az egységes piac hatásait, és frenetikus következményei voltak, hiszen kimutatta, hogy gyakorlatilag valamennyi társadalmi réteg számára hoz előnyöket ez a program, és a 80-as évek euró pessimizmusát fölváltotta ez az eurofória, és tulajdonképpen az egész program teljesen egyértelmű társadalmi politikai támogatást kap. A mikroelőnyöknél olyan tényezőket vizsgáltak, mint a megtakarítások, a korlátozások megszüntetéséből, vagy a határformalitások megszüntetéséből, a méretgazdasági előnyök, vagy az intenzívebb verseny hatásai, tehát például az üzemben belüli racionalizálás, vagy a monopol pozíciónak a megszünte. Megállapították például, hogy 87-ben a gépkocsi iparban ezekből a különböző előírásokból mintegy 6%-os többletköltség keletkezett, ami természetesen az árakat is meghatározta. Olyan tényezőkről volt szó, mint hogy az eltérő előírások a kifogógázokra, vagy a kerékfölfüggesztésre, NSK-ban megkövetelték a hátrahajtható vezetőülést, Nagy-Britániában természetesen ugye a ködlámpát, akkor Franciaországban a sárga fényszóróégőket. Úgyhogy nem volt véletlen az, hogy az egységesítés mind a termelők, mind a fogyasztók részéről osztatlan lelkesedésben részesült. Na most a makro előnyöknél a gazdasági növekedést, foglalkoztatást, inflációt, fizetési mérleg problémákat vizsgáltak, de ezek közül különösen kiemelném a gazdasági növekedést. Azt is lehet mondani, hogy a gazdasági növekedési többleteket az integrációs előnyök mérésének egyik legkomplexebb mutatójának tartják. Tehát az, hogy adott integrációs folyamatok vagy integrációs intézkedések mennyit tesznek hozzá a gazdasági növekedéshez. Most a brüsszeli bizottság nemrégiben tette közzé a jelentését az egységes piacról, és itt látjuk, hogy a gazdasági növekedési ütemeket az egységes piacban évi 0,4%-kal emelte meg. Ez egy jelentős nagyságrend. Az is látható, hogy a program korántsem fejeződött be. Egyébként ez jelzi azt, hogy ugye másnap reggel, amikor belépünk, akkor nem kell mindent alkalmazni, és nem lesznek itt az egyenruhások, akik majd számon fogják kérni, hogy alkalmaztuk. Ez az EU-ban több mint 10 év után sem fejeződött be a program. Még mintegy 130 milliárd eurós tartalék van abban, hogy a folyamatot befejezzék. Talán fölhívnám itt a figyelmet, hogyha az Európai Unió ugyanarra a szintre hozná a szolgáltatásait. Itt a szolgáltatások volumenét és a szolgáltatások hatékonyságát, termelékenységét értem, akkor 36 millió új munkahelyet lehetne teremteni. Vagyis Európa úgynevezett lemaradása az Egyesült Államokhoz képest nem is annyira abban, hogy autót vagy repülőgépet nem tudna olyat gyártani, vagy drágábban termelni, sokkal inkább a szolgáltatási szféra lemaradása. Na most, amikor a magyar gazdaság előnyeit, várható nyereségeit vizsgáljuk, akkor két dolgot tehetünk. Egyrészt a korábban csatlakozók tapasztalatait nézzük, vagy pedig extraporáljuk az elmúlt 10 év folyamatait. Kicsit én az utóbbit teszem. Na most, ha ránézünk a magyar gazdasági növekedésre, akkor 50-es, 60-as években ilyen 3-4%-os növekedést produkált a magyar gazdaság, ami elég jelentős növekedés, de rögtön hozzátenném, hogy az EK országok ebben az időszakban 4-5%-os növekedést produkáltak, vagyis már akkor is gyorsabban nőtek, hát ennyit a békés versenyről.
2: Egész rövid kérdésem lesz. Az Európai Unió átalakulhat-e Európai Egyesült Államokká?
0: Nem valószínű, hogy belátható időn belül az Európai Unió egy klasszikus föderációvá átalakul. Tehát a konföderációnak és a föderációnak valami bonyolult keveréke lesz. Az irodalomban elfogadott az, hogy ez egy nyitott végű folyamat, tehát nem tudjuk igazából, hogy hova visz, de én 100 éves távlatokra nem vállalkoznék prognózist mondani.
3: Professzor úr, mikorra várható az, hogy az uniónak egységes külpolitikája lesz? Az elmúlt időszak ezt egy kicsit kérdőjelítette.
0: Igen, hát a politikai unióról itt és a vitákról nem beszéltem, illetve beszéltünk el az N1-elő egyről, ez ki is terjeszthető, úgyhogy ez egy nagyon sajátos állatfaj, mert ugye egyrészt lényegesen több, mint egy egyszerű nemzetközi szervezet, ENSZ vagy valami, de azért messze van még attól, hogy nem nagyon azonosítható a klasszikus föderációval, tehát mondjuk az Egyesült Államokkal vagy a Német Szövetség Köztársasággal, valahol köztes állapotban vagyunk, ezt fejezik, vagy ezzel fejezik ki az úgynevezett in-betweenness, tehát valamiféle átmeneti állapotban lévő szervezet, és aztán a legkülönbözőbb kifejezéseket használnak, ugye konfederáció, vagy konszociáció például, ez egy újabb kifejezés az euró, ami az asszociációnak valami, nem is tudom lefordítani, hogy ez hogyan is lenne nevezhető magyarul. Na most ugye ennek a politikai uniónak sok eleme van, és az egyik a közös külpolitika. Ebben hát láthatóan a vezető országok nem túlzottan lelkesek, tehát abban a pillanatban, amikor ugye francia vagy német vagy angol érdekek forognak kockán, akkor mindig hangsúlyozzák az önállóságukat. Én nem akarok külpolitikai elemzésekbe bonyolódni, de úgy gondolom, hogy ez az NATO incidens, amit a NATO kapcsán történt incidens, egy bizonyos fajta figyelmeztetés, hogy ugye milyen problémák származnak, hogyha egymással nem konzultálnak. Ugye a probléma az volt, hogy a franciák és a németek se konzultáltak velünk. Vagyis talán ez egy figyelmeztetés vagy tényező lehet, hogy a jövőben szükség van erre a külpolitikai koordinációra, de én ezt nem tartom olyannak, ami egy-két hónapon vagy egy-két éven belül megvalósul.
4: Palánkai Tibor előadását hallják az európai integrációról.

A 70-es éveket követő 20-25 évben a magyar gazdaság gyakorlatilag a stagnálás állapotába került. Tehát nem nőtt többel, mint 1-2%, sőt aztán 88 és 73 között bekövetkezett az úgynevezett transformációs válság, ez Kornai János terminológiája, amikor a negatív növekedések eredményeképpen ugye a GDP-nek 20%-át elvesztettük. Ez gazdaságtörténetileg példanélküli vesztesség. Gyakran összehasonlítjuk ezt a 29-33-as válsággal, akkor egyébként a magyar gazdaság vesztessége 10% volt, tehát most a duplája. Ha megnézzük azt a korábbi 25 évet, akkor mindössze 1987-ben és 94-ben nőtt a magyar gazdaság több mint 3%-kal. De ennek a gyorsításnak katasztrofális következményei lettek. Ezekben az években a külső adósságunk mindkét esetben megduplázódott. Na most 97 után a magyar gazdaság ráállt egy új növekedési pályára, felgyorsult a növekedés 4%-ra, és ami lényeges az az, hogy most már nem csak tartani tudtuk az egyensúly viszonyokat, hanem az egyensúly viszonyok javultak, az inflációt csökkenteni sikerült. És azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság ráállt egy fenntartható növekedési pályára. Fölhívnám a figyelmet, hogy ez nem ugyanaz, mint a fenntartható fejlődés fogalma. És úgy tűnik, hogy a 2002-es költségvetési kisiklás korrigálható, és ez a növekedési pálya továbbra is fönnmaradt. Na most a lassú növekedésnek ugye a 70-es évektől az volt az eredménye, hogy a magyar gazdaság fokozatosan teret vesztett az európai partnerekhez képest. Még a 60-as években a mi nemzeti termékünk még több mint 60%-a volt az EU átlagnak, ez 97-re 48%-ra csökkent. Görögországnál, Portugáliánál fejlettebbek voltunk, ezek elhúztak tőlünk, és különösen elhúztak tőlünk, miután EU taggá váltak. Most ez a magyar növekedés fölgyorsulása 97 után nem csak azt jelenti, hogy egy fenntartható növekedési pályára álltunk, hanem ráálltunk egy felzárkózási pályára, beléptünk egy felzárkózási periódusba, ezt nevezik a catch-up growth periódnak. Ami azt jelenti, hogy ha ezt a növekedési többletet, ami egyébként mintegy 1,5% volt a 97 utáni időszakban az EU-hoz képest, az egyes években elérte a 2%-ot, ha ezt tartani tudjuk, akkor egy 20-25 éven belül föl tud a magyar gazdaság zárkózni az EU szintjére. Miután ez a pálya exportfüggő, tehát a gazdasági növekedésünk export generált volt, az exportunknak háromnegyed része az EU-val kapcsolatos, alig ha kell itt az összefüggéseket külön magyarázni. Erre a fejlődésre az EU-nak meghatározó hatása volt. Itt egy pillanatra külön említést kell tenni a költségvetési transferekről, amelyek ugyanaz előnyöknek csak egy szegmensét képezik, mégis a felzárkózás szempontjából lényeges hatásuk lehet. Ugye várhatóan hosszú időn keresztül jelentős összegeket fogunk kapni, többet, mint amit befizettünk, és különösen fontos a külföldi tőke befektetések alakulása. Látjuk, hogy a FAR-ból évi 100 milliót kaptunk 2000 előtt, legalábbis az ígérvények az előcsatlakozási alapok alapján 250 milliót tesznek ki. Itt korrigálnom kell a képet, mert a 2 milliárd euró körüli transfer, ami a legoptimálisabb lehetőség, ez az összes transfert foglalja magában. A strukturális alapokból csak olyan 600-800 milliót kaphatunk, ehhez jön a kohéziós alap 300 milliója, és az egyéb transferek, tehát inkább a 1,3-1,5 milliárd euróról van szó, de teljesen mindegy, mert így is az előcsatlakozási alapokhoz 4-6-szoros növekedés lesz a
transferekben. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ezek természetesen ígérvények, úgynevezett rendelkezésre álló összegek, a tényleges kifizetések természetesen a pályázatoktól függenek. Most a lényeg az, hogy alig ha kétséges, hogy a tét az, hogy a magyar gazdaság rajta marad-e ezen a felzárkózási pályán, amihez további piacnyitási lehetőségek és a transferekre szükség van. Meg is fordíthatom a kérdést úgy, ha kimaradunk, akkor ennek katasztrofális következményei lehetnek, a piacok beszűkülhetnek, a források és különösen itt a külföldi tőkebefektetések kimenekülésével szintén beszűkülhetnek. A Coppin-Datort egyébként nemrégiben tette közzé a becsléseit, és a tagságból azt számolja megint a GDP növekedés ütemére vonatkozóan, hogy a tagság mintegy 0,8%-ot tenne hozzá, amit ha nem csatlakozunk, nagyrészt elveszhetünk. Tehát a tét az, hogy ki tudunk-e kerülni abból, az úgy gondolom, hogy immáron 500 éve tartó perifériális helyzetünkből, amiben vagyunk. Az előnyök és a hátrányok politika függőek, hatásokat jó vagy rossz gazdaságpolitikával lehet befolyásolni, ugyanez vonatkozik az egyénekre is, nem adottak az előnyök és a hasznok, rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk kihasználni. Még egy megjegyzés, lehet, hogy a hatások negatívak, de akkor is előnyös lehet a csatlakozás, hisz ha kívül maradunk, ezek a negatív hatások még nagyobbak lehetnek, tehát a nem integrációs alternatívákat feltétlenül kezelnünk kell. Az Európai Unió jövőjéről. Az egyik kérdés az, hogy hol is lesznek az Európai Uniónak a határai. Ugye 2004-gyel 25 országra bővül. 2007-től ígérvénye van Bulgáriának és Romániának. Nem kizárható az, hogy Horvátország is ezekkel az országokkal együtt lép be. Törökország régen a jelöltek között van, nem tudjuk mikor csatlakozik. A nyugat-balkáni országok, Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegro szintén a jövőbeni tagok listáján van. Nyugaton Norvégia, Svájc és Izland tagsága nyitva van. Ha ezt vesszük, akkor a fokozatos kibővülések eredményeképpen egy 35-38 országot magába foglaló Európai Unió körvonalazódik a jövőbe. A kibővülés komplexitását figyelembe véve ez körülbelül 20-25 éves perspektíva. Ez azt is jelenti, hogy a

0: egyébként az egységes piac elemeire, tehát akár a négy szabadság elvének az érvényesítésére. Az utóbbi időben szóba kerül a norvég modellnek az alkalmazása Oroszországgal kapcsolatban. Most ahol kérdőjelek maradnak, ez Ukrajna, Fehéroroszország, a két keresztény kaukázusi köztársaság, Örményország és Grúzia. Ezeket hagyományos történelmi, etnikai, stb. Kapcsolatok fűzik az ortodox keresztény Oroszországhoz. Ez megváltozhat, közelebbhetnek az Európai Unióhoz, de ha mi Oroszországnak kellően vonzó formákat, kereteket ajánlunk, akkor ez számukra is elfogadható lehet.
1: Az integrációval kapcsolatban alkotmányt kell módosítanunk. Ez még sehogy se áll, tudomásom szerint, tanár úr szerint. És ez nem kérdés. Tanár urat kérdem fel, hogy segítsen a kérdés megoldásában. Az előző előadásból idézek, amit itt az előző tanár úr mondott. A magyar mezőgazdaság 1960-tól 1985-ig elérte a legfejlettebb országok színvonalát, azaz a történelem során a legfejlettebb szintet érte el az országban, a kiváló gazdasági politikusok és szakemberek munkájával. És a nyugat azt kérdezte, hogy ezt a korszakot miért nem ismerjük el. Tanár úr szerint a diktatúra alatt lehetett ilyen eredményeket produkálni? Köszönöm.
0: Jó, ugye az első kérdés az alkotmány, nem vagyok jogász, módosították az alkotmányt, tovább kell módosítani, hogy kell, nem tudok erre válaszolni. Már csak azért is, mert én kérdeztem alkotmányjogászokat, hogy is van ez egészen pontosan, és ők se tudtak nekem pontos választ adni, úgyhogy azt hiszem, hogy megbocsátják, hogyha erre én sem vállalkozok részletesebben. Ami a mezőgazdaság, ugye ez az előző előadásban hangzott el a mezőgazdaság sikereit. Én úgy gondolom, hogy ezek reálisak voltak, és a gazdasági sikereket, most nem csak a itteni diktatúrákat, hanem például Dél-Koreai csoda, gyakorlatilag egy ilyen diktatórikus rendszer keretében történt, tehát nem föltétlenül zárja ki. Ugyanakkor azért egyetértés van abban, hogy az igazán sikeres gazdaságok azok a demokratikus társadalomban működő gazdaságok, de ez megint attól félek, hogy legalább egy órás előadás fejtegetését igényelni. Mennyiben jár az Európai Uniós tagságunk, nemzeti identitásunk feladására? Úgy tűnik, hogy egyre inkább felismerésé válik az, hogy nem csak a nemzeti állam garantálója a nemzeti identitásnak. Sőt, ugye hát tudjuk, hogy több nemzetiségű államoknál éppen a kisebbségek szempontjából nem is ez a helyzet. Az Európai Unió elkötelezett a multikulturális közösség iránt, garantálja a nemzeti kultúrák kiterjedését, és tulajdonképpen a versengés kapcsolatba kerülés, a versengésen keresztül egyenesen ezek fejlődését ösztönözheti. Az elmúlt években egyébként föllépett a nemzeti kultúrák védelmezőjeként is. Ha például a média univerzális, ugye kultúripari dömpingjével szemben a nemzeti filmek kontra hollywoodi commerce, erre jó példa. Azt persze nem tudjuk, hogy 100 év múlva hány nyelv lesz a világon, és hány nyelvet fogunk beszélni az Európai Unióban. Az nyilvánvaló, hogy Európában szükség lesz egy közös nyelvre, amin kommunikálunk. Kommunikálunk új honfitársainkkal, különösen akkor, ha még boldogulni is kívánunk. Ez a közös nyelv minden bizonnyal az angol nyelv lesz, a lingua franca, de én úgy gondolom, hogy a német, francia, spanyol nyelv különleges helyzete is megmaradhat. De megmarad az anyanyelvünk is, amelyen választékosan tudjuk kifejezni magunkat, amelyen segítségért kiáltunk, amelyen szerelmes verset írunk, vagy amelyen álmodunk. Hadd zárjam az előadásomat a híres magyar író még 1942-ben

papírra vetett gondolataival. Egyébként összecsengenek azzal, amit erről a kérdésről Kant is mondott. Európa nagy erőforrása és áramtelepe mindig az itt élő népek öntudatos, egymás ellen, egymás mellett folytatott versenyéből táplálkozik majd. Európa, melynek lakosai közös nyelvet beszélnek, melyenek népei elvesztették történelmi öntudatukat, népi becsvágyukat, megszűnne Európa lenni a szónak abban az értelmében, ahogyan az volt az utolsó 300 esztendőben, mikor valóságosan az emberi akarat áramtelepe volt az egész világ számára. Európa ereje a sokszínűség, az ellentét, a vita, az emlékezés, a bizonyítás és a különbözés. Márai Sándor, röpirata nemzetnevelés ügyében. Köszönöm szépen!

0: Palánkai Tibor március 3-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Hály András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti lapban.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Újra a közszolgálatába állhat a közmédia, erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 3-a, péntek. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, mától mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezeték építése miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a 2 belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, sávelhúzással 2 sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 77-es trollibusz Puskás-Ferenc stadion megállóját áthelyezik a Kerepesi útra a Hungária körút után.
0: Hobby Rádió.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
0: Műsorajánló.
6: the legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken néptől. A Hobby Rádióban.
9: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása.
4: Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot, és Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnöki informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
4: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganat típus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a ctDNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új kúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: If music is your occupation, take a trip to version station.

0: Frontier.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a főcsillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcs hőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik, a hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt hőséget lefelé préselő magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022. márciusában vette be a szakszótárába. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek, azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak, mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a Qvid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat képmanipulációra vonatkozó irányelveivel, és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futballvilágbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak a szakértők, a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holtversenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét. Azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak, és remélhetőleg jelentős terepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat,

0: Tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból. Megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizdítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió! Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 3-a, péntek. A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, mától mindkét irányban a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál gázvezeték építése miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a 2 belső sávot, a villamospálya karbantartása miatt sávelhúzással 2 sáv lesz járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra kanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosítják a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. Az érintett szakaszon a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik majd. A 37A villamos a Hidegkúti Nándor stadion és a Sörgyár között nem jár, a 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. A 77-es trollibusz Puskás-Ferenc stadion megállóját áthelyezik a Kerepesi útra a Hungária körút után.
4: Hobby rádió.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad 2 órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
10: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live.
13: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.

0: Köszönti Önöket a mai műsor szerkesztője, Bod György.
1: Kedves vendégül a stúdióban velem szemben egy igazi őszhajú indián külsejű ember. Majd meglátják, kitűnően beszél magyarul. Ami nem véletlen, ugyanis a vendégünk Fújkin István, Kanadában élő magyar festőművész.
2: Üdvözlöm a rádió hallgatóit, és részemről a megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük talán azzal, István, hogy hol születtél, milyen családban, és miután annyit már elárultam, hogy festőművészként tisztelhetünk, melyik volt az az időpont, amikor találkoztál a művészettel, gondolom már gyerekkorodban?
2: Tulajdonképpen már gyerekkoromban elkezdődött a rajzolás papírra, homokba, bármiben. Én fölműveszülőktől, tehát Horgoson, Vajdaságban, tehát Szeged és Szabadka közötti területen születtem. Ennek a maga előnye és hátránya is nyilván ugyanúgy megvolt, hiszen falu volt ennek, ez volt, lazaságot tudott adni nekünk a gyerekkorban, viszont a hátránya is megvolt, hogy nagyon sok minden, ami kulturális vonatkozású, az csak lassan vagy későn jutott el hozzám. Így maga az, hogy én rajzoltam, ez ugye elfogadott volt a családban, hogy ügyes rajzol a gyerek, tehát ez így rendben van, más is van, ilyen nem baj, majd kinövi. Később az Ellemibe ott volt egy jó rajztanárunk, aki a vége felé egy kicsit elkezdett valamicskét is foglalkozni, figyelni arra, hogy mi az, amit csinálok. De képzőművészeti középiskolában már nem tudtam menni, mert ez egyszerűen a szülőknek a költségvetésében nem tudott beleférni, hiszen ez egy bentlakásos lett volna, és ez nem fért bele. Tehát ilyen módon úgymond más becsületes szakmát kellett tanulni, aminek a részemről csak egy jelképes volt, hogy tanultam, jó, akkor az megvan, ahogy megvolt, mindjárt hagytam is abba, mert nekem nem erről szólt ez az egész.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
13: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: a vizuális művészetek kezdettől fogva érdekeltek. Egy kemény elhatározás volt benned, hogy neked ezzel is kell foglalkoznod?
1: Hosszú ideig egy vágy volt tulajdonképpen, hogy ez legyen. Tehát én 68-ba fejeztem be az Ellemit, és olyan 72-74 táján volt, amikor egy végső döntést hoztam, hogy innentől pedig már semmi más nem érdekelt, tehát már nem vagyok hajlandó olyan zsákutcába, tehát hogy bármit is tanulni, hanem csak ez az, amivel foglalkozok, és ezt azóta is bizonyos szigorúsággal tartom, hogy ez az, ami az életpálya.
0: A Vajdaságban milyen munkáiddal kezdtél ezek szerint élni, amiket elmondtál?
1: Az egy nagyon érdekes periódus volt, lévén, hogy én a maga nemében teljesen autodidakta vagyok, tehát nem jártam ilyen megfelelő iskolába, és nem volt tanárom se, tehát egyedül tanultam, amit csak lehet. A kezdetekben ugyanúgy a realista a rajzok és festmények voltak, amivel foglalkoztam, és Szabadkán volt egy festőművész, valamitől különösképpen nem szeretett. És bármit, amit beadtam, kiállítás, azt ő azonnal kizsűrizte, hogy igen, ez ő, tehát egyik festőre, vagy másik festőre emlékeztet, és ezt azonnal meg is szüntette. Na most nyilvánvaló egy kaszáló parasztot mindenki szinte ugyanabban a mozdulatban festett meg, tehát bárkihez hasonlíthatta. Hát ebből két dolog lehet, vagy elkedvetlenedik az ember, vagy pedig a másik oldal, ami nálam volt, hogy akkor azért is most elkezdek valami olyat keresni, amit ne tudjon hasonlítani. A kezdeti korszak az még egy ilyen erősen lázadó, tehát egy ilyen jó részt kezekkel kicsit plakátszerű megoldások jöttek létre, de azt már nem tudta kilökni, mert az már nem volt hasonlítható máshoz, tehát így lépésről lépésre beljebb és beljebb kerültem a vajdasági képzőművészetbe.
0: 85-től már képregényeket is rajzoltál.
1: Igazából képregényeket már előbb is, tehát már valahol már a 70-es évek közepén is már rajzoltam, de az még inkább a fiókba maradt, mert legfeljebb csak kiállítottam, de megjelenés az valahol 85 táján akkor volt. Amitől ez érdekesség, az akkori Jugoszláviának egy elég komoly képregény kultúrája volt. Elsősorban is a belga-francia, tehát az európai gondolkodású képregény, ami nagyban eltér az amerikaitól, hiszen sokkal többet mesél képen köröztül, tehát gyakran van, hogy oldalakon köröztül nincs szöveg, sőt, vannak ilyen rövid történetek, ami teljesen szöveg nélküliek. Nekem ez az utóbbi tetszett leginkább, tehát a képekkel való mesélés, és 85-ben a Rock magazin, ez egy beográdi rock újság volt, ahol képregényt rajzoltam. A maga nemében azért volt érdekes, mert egy-egy dalt rajzoltam meg egy egyoldalas képregénybe, szöveg nélkül, és ez teljesen jól bevált, ez egy jó fél évig ment, és akkor kezdődött a gazdasági válság, vékonyodott a lap, és ez is kimaradt a végén belőle. De részemről egy nagy élmény volt maga a képregény, és maga a képregénynek ez a formája, ami megint csak egy sajátos, tehát a folytonos újítás és új keresés, az, amit az előbb, amit mondtam, ez a fé, tehát ez valahol egy életformává vált végig.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: 1990-ben áttelepültél Magyarországra. Egyrészt itt is meghonosítottad talán újra a képregénynek ezt a válfaját, amit az imént említettél. Másrészt viszont a Lézer Színház látványtervezője lettél. Ez különösen érdekelne, hogy ez hogy történt, ugyanis máig például ugyanaz a Pink Floyd műsor megy a Lézer Színházban, aminek a látványterveit még te készítetted.
2: Egy kicsit ilyen nagy lépésekbe ezt a kort összefognám, mert a maga nemébe egy egész érdekes fordulat. Tehát elsőbb is a képregénynek az itteni meghonosítására, hogy még egy mondattal visszatérjek, tehát ugyanezt a fajta képregényt ezt áthoztam. Itt is az ifjúsági magazinban jelent meg belőle néhány, ami akkor még volt korai képregényfesztivál a Nyíregyházán, tehát ott vettem részt az ilyen évképregény rajzolója díjként. Tehát inkább, hogy mondjam, kevesebb jelent meg, de a szakmába azt elég rendesen jegyzik. Magyarországra való átjövetelem, tehát még a Lézer Színház meghívása előtt már előbb én Galaktikának, Interpress magazinnak csináltam illusztrációkat, és volt még egy másik fontos része, ami tulajdonképpen akkorára már nekem a kialakult zenei stílus, az már itt meghonosodott Magyarországon, hiszen az LGT borítója az már valamikor 82-3 val. Tehát még nagyon az elején akkor az ott megjelent, és én onnantól számolom azt, amit az egyik budapesti kiállításon még a D. Fehér Zsuzsa úgy nevezett, hogy ez nem is science fiction, hanem ez egy ilyen music fiction, és Magyarországon ebbe a formációba volt ez ismert. Ami még itt érdekes tud lenni az LGT borítónál, amit szeretnék elmondani, mert számomra ez egy nagyon szokatlan fordulat volt egyébként is, de lévén, hogy első ilyen borító volt, így különösen egy élmény volt. A zenéjük engem már régóta inspirált, és erre én festettem képet, tehát tulajdonképpen a zenevonat az már egy kész kép volt, amikor ők kiválasztották borítónak, és utána írták meg a dalt. És ez egy fordított sorrend, ez nekem nagyon jó volt, mert nem ez leginkább a folyamat.
0: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Szivárvány.
1: Nagyon sok minden ilyen úgymond szinte véletlen volt az életemben, ami így átmozdított egy-egy küszöbön. A Zoránnak volt egy koncertje. Kanizsán akkor még a második szóló lemezét fejezte be, és akkor ott összetalálkoztunk, beszélgettünk, mi akkor találkoztunk vele először, tehát nem volt előbbi ismeretségünk. És én mondtam, hogy hát nekem tetszik az ő zenéje is, és hát jó lenne esetleg borítót, viszont ő mindig portréval jelentette a borítót, tehát ez így vele nem jött létre. Vele egyedül önkor a 30 éves jubileumi koncertje volt, akkor a könyvhez, ott akkor összejött, mert ott illusztráltam a dalokat. Viszont ő neki tetszett, amiket csináltam, amit mutattam, és mondta, hogy hát ha én rábízom, akkor ő elhozza a barátainak, megmutatja, amiket festettem. És így került a zenevonat el az LGT-hez, és ilyen módon lett utána belőle borító. A másik, ami szinte ugyanígy véletlen, az a Lézerszínházzal kialakult kapcsolat. Az viszont úgy volt, hogy egy újvidéki fotós barátom jött le csinálni pár reprodukciót, és találkozója volt egy pesti fotós barátjával, nálam találkoztak Horgoson. És ahogy beszélgettünk, bemutatkoztunk, ő még mondja is a Hegedűs Gyuri, hogy azt mondja, ismerős neki ez a zenevon, azt mondom, hogy nem nagyon lehet ismerős, még nem jelent meg, és mondja, de és kiderült, hogy ő viszont a fotókat csinálta a borítóhoz. Elkezdtünk beszélgetni különböző dolgokról, engem akkor kezdett a diaporáma is érdekelni, és mondta, hát ha érdekel, akkor menjek el hozzájuk, ők 8 pár diaporámával dolgoznak egyszer, hát ez nagyon érdekel. Alkalommal feljöttem, megnéztem, nagyon lenyűgözött az egész látvány, és ahogy tovább beszéltünk, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy létre tud jönni egy órás festmény, hiszen a zene és a kép viszonya ez, ami engem mindig is érdekelt, hogy egy zenei alkotás, ami inspirálni tud, az megáll a saját lábán. Ami az inspiráció alapján megszületik, hiszen ez nem egy ilyen műfordítás, hanem az egy másfajta látásmód, egy vizuális látásmód, ami összefügg a kettő. Az is megáll önállóan. De hogyha ez a kettő egy időben tud együtt lenni, akkor sokkal nagyobb, sokkal tágabb az élvezet, sokkal gazdagabb, és tulajdonképpen a Lézerszínház egy ilyet nyújtott, tehát egy órás vizuális és akusztikus együttlétet a zenével.
2: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
0: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Szivárvány.
1: Dolgoztál a Lézer Színháznak, készítettél vagy egy tucat lemezborítót, csináltál képregényeket, néhány éven keresztül itt komolyan tevékenykedtél, aztán 1997-ben
2: igen.
1: Fogtad magad és kimentél Torontóba. Ennek az előzményei meg a döntés oka igencsak érdekelne.
2: Előzményei igazából nem is voltak. Tehát úgy nem volt, hogy ez nem egy tervezett út volt, hogy azért oda, mert ott ilyen vagy olyan lehetőség, vagy bármi van. Egyetlen dolog, amit éreztem, hogy az a fajta festésmód, amit csinálok, annak itt megvannak a határai. Pontosabban az országnak vannak meg a határai, tehát a lehetőség határai. A világon senki más nem csinálja ezt a fajta vizuális megfogalmazást. Ami azt jelenti, hogy alkalmas lehet akár egy világsikerre is. Viszont Magyarországon ma talán picit már van, de hát akkor meg még egyáltalán a képzőművészetben, mint menedzsment, ez egy ismeretlen fogalom volt. Tehát egyértelmű volt, hogy ha ezt tovább akarom vinni a határokon kívül érdembe, akkor ezt innen nem tudom mozgatni. Ahogy én mondtam, hogy alacsonyan a plafon, tehát hattól magasabbra akarok menni, akkor el kell menni. Az elmenni meg, hogy miért pont Kanada, azt meg nem tudom mondani. Egy baráti társaságban jöttem egyszer össze, ahol jött egy család, akik ugyanúgy vendégek voltak, és mondták, hogy ők készülnek éppen emigrálni teljesen szabályosan. És mondom, hogy hova mentek? Mondják, hogy Kanadában. Na, remek, oda megyek én is. Most ez a, akkor egy ilyen laza vicces megjegyzés után minden lépésem arról szólt, hogy én oda megyek. Amiért is, azt még nem tudtam, de nekem oda valamiért menni kellett.
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Hey, hey.

0: megérkeztél Kanadába, de ezek szerint nem célzott tervekkel, azonban viszonylag hamar Rófusz Ferenccel kezdtél el dolgozni. Magyarázatként csak annyit azok számára, akik esetleg az animációs filmek terén nincsenek annyira otthon, hogy Rófusz Ferenc a Légy című művével egy Oscar-díjas filmkészítő. Ez is érdekes lenne, hogy korábban ismertétek egymást, tudtad, hogy kihez kell fordulni, vagy nem is találkoztatok korábban?
1: Korábban mi nem találkoztunk. Tehát, mint később kiderült, ő is tudott az én munkáimról, de mi azelőtt soha nem találkoztunk. Én igazából én nem tudtam, hogy ő ott van Torontóban, csak már mikor ott voltam, akkor olyan, hogy ó, itt van, remek, hát akkor megkeresem, mert végül is én a lézernél lézeranimációt csináltam. Tehát mondom, van egy kis köze hozzá, nézzük meg, esetleg talán tudunk is együtt bármit is csinálni. És egy alkalommal megkerestem, és az első találkozástól egy barátság alakult ki. Meg kell mondom, az első találkozásnál már mindjárt mondtam, hogy engem érdekel a rajzfilm egy bizonyos térig, de én nem akarok rajzfilmes lenni. Ez nekem csak egy bázis, amiből egy kicsit lehet mozogni, és szükségem van rá a későbbiekben, mert van olyan elgondolásom, ahova ez majd kell, tehát sokkal inkább ezt kell, de én nem akarok igazából leülni, és egy életen köröztül a rajzfilmmel foglalkozni, és ő nagyon akceptálta, és amit csak tudott, nagyon-nagyon lelkesen úgy segített. Sokkal inkább a karaktertervezésbe, vagy bármibe végig partnerként csináltunk mindent, tehát nem volt egy beosztotti viszony, sokkal inkább egy baráti viszony volt, amiben mi folyamatosan tudtunk dolgozni. Ez egy néhány évig tartott, utána ő jött vissza Magyarországra.
0: Ezen kívül, hogy vele együtt működtél kín, először egy Hungarian Life című kiadványnak a karikatúra rovatát is csináltad, sőt, mi több, az úgynevezett Pitagorasz füzetek irodalmi magazin művészeti vezetője is voltál. Ez egy olyan körülbelüli megélhetést biztosított számodra, hogy mint független alkotó tudtál kín létezni?
1: Igazából a rajzfilm az, ami be jobban hozzá tudott járulni. A másik kettő az majdnem, hogy hobbi szinten lett, de azt nagyon szívesen csináltam. A Pitagorasz füzetekkel ott szoros barátság volt, tehát ott az sokkal inkább fontosabb volt, mint hogy bármiféle honoráriummal. És ez egy nagyon jó kis irodalmi lap volt, egy időközönként megjelenő lap, és az engem is nagyon érdekelt, mozgatott. A karikatúra az meg hát a régi képregényes vonalodban az egyik része, ami úgy megmaradt, és azt úgy szintén kettelés. Csináltam.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Kamureklám.
3: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
2: Kamureklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: 7 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkár a Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július

0: Március 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján, 7 település 10 strandján, tették hozzá.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pulykin István, Kanadában élő festőművésszel, szobrásszal beszélgetünk.
4: Azt hiszem, eljött az a pillanat, hogy miután festményeket rádióban nem tudunk bemutatni, felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy ha beírják a Google keresőbe, hogy Pulykin István, akkor kijön egy 3-4 ezer közötti megjelenés, és ezek között találnak olyanokat is, olyan honlapokat, ahol a festményeit is lehet látni. Előzetesként csak annyit, hogy szinte minden festményén valami a zenével kapcsolatos dolog fog szerepelni, vagy indiánokkal kapcsolatos. És akkor itt mindjárt rá is térhetünk arra, hogy Kanadában téged az indiánok léte, művészete, gondolkodásmódja nagyon megihletett és megérintett. Ez hogy történt?
5: Az első néhány évben ennek semmi jele nem volt. Ezt azért fontos így megjegyezni, mert nem ez volt az indíték, amiért mentem, és amikor odaírtam, akkor sem ez rögtön ez került előtérbe. Sokkal inkább az volt, hogy zenehallgatás közben Robertsonnak a lemezei ismét a kezembe kerültek. Ő a valamikori bandbe volt frontember, hogy így mondjam. Ő egy félvér indián, és az utóbbi lemezeinél sokkal inkább visszatért a gyökereihez. És hát ezeket hallgatva, hiszen a képeimnek több mint 90%-a egy meglévő zenei ihletésre van, tehát úgy érint meg a zene, és kisebb százaléka az, amit én úgy mondok, hogy a csendes érintés, tehát ami nem egy meglévő zenére jön létre, hanem egy bennem hallható zene folytán születik meg az alkotás. Tehát Robertson zenéje, ő kortárs indián zenét játszik. Magyar hallgatóknak valamennyire is ez beazonosítható legyen, hogy ez hogy is hallható. Az valami olyan, mint a magyar viszonylatban a kormorán, hogy egy teljesen korszerű hangszereléssel és új dalok, de mégis a hangzásában benne van az a népi melosz, az a népi érzület, de nem egy átdolgozása egy-egy dalnak. Tehát ő is egy ilyen hasonló a zenei részben, amit csinál. Én nagyon szerettem ezt a zenét, és egyszer csak az egyik megfogant, mint kép. Akkor még ez nem állt össze abba a formába, hogy ebből egy sorozat lesz. De ahogy a képen lévő tárgyak összeállnak, megszületnek, akkor a tárgyaknak maximálisan utána járok ennek a kulturális és a spirituális jelentőségének. És ilyen formában egyre inkább azt vettem észre magam, hogy ez az egész környezet, az indián kultúra minden az egyre jobban megérintett. És annyira úgy érintett meg, hogy már nem csak egy képbe, hanem egyre többbe, és végül kiderült, hogy nem ez egy teljes sorozattá fogja nőni magát. Olyannyira, hogy amíg ez készült, addig ugyan szobrokat tudtam csinálni, de festeni csak erre tudtam koncentrálni. Tehát annyira a hatás alá kerültem ennek az, és ez nagyon jó érzet volt. A képi világomat is nagyon gazdagította, mert egy egészen új formát, egy új töltetet adott a képeknek.
1: Hobby Rádió műsorajánló.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Eljutottál a indián zenétől az egész indián kultúra szeretetéhez, belevájtad magad, hogyha ezzel a kifejezéssel élhetek. Ez elvezetett oda is, hogy magára a népre is kíváncsi lettél. Kanadában mennyire érzékelhető, hogy úgy foglalkoznak az indiánokkal, mint őslakosokkal, és értékelik és komolyan veszik-e az indián történelmet is?
2: Kanada egy elég nyitott állam ebből a szempontból. Tehát szemben az Egyesült Államokkal sokkal lazábban kezelik. A lazább kezelést azt úgy értem, hogy nagyobb jogaik vannak, tehát nincsenek annyira szigorúan megvágva. Bár azért, ha belegondolunk, a 60-as évek második felébe engedték meg Kanadába is, hogy összejöjjönek táncolni. Tehát, hogy a pavuákra összejövessenek. És valahol abban az időtájra tevődik az is, amikor a saját vallásukat újra elkezdték tudni gyakorolni. Tehát addig ez tiltott volt. Tehát ők a nagy indián háborúk óta egész a 60-as évekig meglehetősen elnyomottan voltak. Kaptak vissza területeket, de eléggé nehézkesen. És egyébként is, tehát Kanadában is a 80-as évek második felében ott volt egy komoly összetűzés az állam és azon a területen lévő indiánokkal, mert hiszem, hogy golfpályát akartak építeni a terület, és ők még ezt viszont nagyon nem akarták. Barikádokat emeltek, az egyik oldalon voltak ők, a másik oldalon a hadsereg, a nemzeti gárda, és nagyon kicsi hiányzott, hogy nem kezdenek el lövöldözni. Végül is tárgyalással meg tudták oldani, nem építették meg a golfpályát, tehát visszavonták a nagyszerű elképzelést. És a mai napjainkban is még vannak kisebb-nagyobb incidensek, amikor valamit mégis megpróbálnak egy kicsit beljebb csusszanni a területikre, ők megpróbálják ezt nem hagyni. Egy nagyon érdekes dolog, Torontótól nem messze van az egyik rezervátum mohavkoknak, és az út mellett, ahogy vannak táblák, hogy köszöntjük ebbe vagy abba a városba, ott van, ahogy beérünk a rezervátum területére, ott van egy ilyen tábla, ami azt írja, hogy ez itt már nem Kanada, ez itt a mohavkok földje. Tehát ők ezt halál komolyan veszik. Persze a rezervátumokról azért tudni kell, hogy az egy nagyon kettős terület, tehát ugyanúgy vannak települési részek, és élnek ugyanolyan az európai szemmel nézve konszolidált környezetben, de ugyanakkor az európai szemmel nézve vannak nagyon putris környékek is, tehát ilyen is van, és olyan is van, ahogy ez szinte minden nemzetnél van, hogy egy részének fontos ilyen vagy olyan megközelítése az éppen aktuális életformának. A városi indiánok között, hogy így mondjam, hogy város, tehát ott, ahol együtt élnek az egyéb közegekkel, nagyon sok tanár, tudós, és részeg indián is van az utcán, tehát ezzel is szembe kell nézni. Körülbelül egy 10-12 éve van nekik egy évente tartott rendezvényeik, ahol az eredményeikre egy úgymond ilyen életműdíjakat adnak ki, és ezt Kanada szempontjából is ma már egy nagyon rangos rendezvényé nőtte ki magát, és ezeket a kitüntetéseiket ezt nem csak ők maguk, hanem ezt az ország is nagyon komolyan veszi minden eredményt, tehát nagyon is elismeri. Még egy valami, ami fontos tud lenni, hogy amikor Kanadában megtörtént az elnöki illetve a miniszteri beavatás, akkor ez egy kettős beavatás volt, tehát megvolt az a szertartás, ami a kanadai állami szertartás, és utána megvolt az indián szertartás is.
1: Ez mintegy azt jelképezte, hogy az indiánok is elfogadják miniszterelnöküknek?
2: Igen. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, tehát úgymond a nagy fehér atyát, ahogy régen ezt nevezték, tehát hogy elfogadják a döntéseit.
1: Hogyan viszonyulnak az indiánok ahhoz, hogy idejön egy több ezer kilométerről származó ember, és ilyen mélyen érdeklődik a kultúrájuk iránt, mint ahogyan te?
2: Van egy érdekes dolog a viszonyulásunkba, bárkivel szembe. Egy bizonyos területig rettentően nyitottak, és lehet hozzájuk közeledni, és utána ez egy viszonylag nem nagy távolság az, és utána egy nagyon magas fal van. És ha ezen a falon át tud valaki mászni, akkor továbbra is, szóval nem csak, hogy továbbra is szívélyesek, hanem akkor már tényleg az a szívélyesség jön, ami már nem csak egy felvett forma.
1: És hogyan lehet ide eljutni?
2: Nagyon nehezen, én még mászom ezt a falat. Akkor elsőben elkezdtem beszélni nekik, hogy mi ez, amit én csinálok, és mondták, hogy jó, hát csinálja. És érthető tulajdonképpen azért a több száz éves tapasztalatukból, ami a fehér emberrel ilyen szempontból volt, hogy mérsékelten lelkesednek egy-egy ilyen közeledésnél, mert például az egyik indián vezetőnővel beszélgettünk, és mondja, hogy azt mondja, el nem hiszed, hogy mennyi indián van most papíron, mert adókedvezményt jelent. Tehát, hogy nem, azt mondja, szó nincs róla, ezek nem indiánok, ezek a papírindiánok, de azt mondja, annyian vagyunk, hogy többen, mint valaha. De ezek nem igazán azok. Tehát van egy fenntartásuk még ilyen téren is, hogy ja, közel ez, de hát azért nézzük, milyen haszonlesésből próbálod ezt csinálni. Tehát amikor ezt látják, hogy tényleg erről szól, hogy mondjam, ennek a nevezzem küldetésnek, amit tulajdonképpen ilyen módon felvállaltam, hogy próbálom az igazi arcukat tenni ismerté a mai és a valamikori kultúrájukból is azt a formát megmutatni, ami helyenként lerombolja a hollywoodi indián legendát, de épít helyette egy másikat, hogy ezt elsőbb úgy nézik, hogy jó csinálod, de egy kicsit várnak vele nyilván, hogy ezt én tényleg csinálom, vagy csak ez egy ilyen szalmaláng.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: Európában egy eléggé romantikus kép él az indiánokról. Köszönhető ez egyrészt ugye Karl May vagy May Károly könyveinek, másrészt pedig James Fenimore Coopernek, aki legalább észak-amerikai származású volt, és úgy írt az indiánokról. Te azon a területen ismerkedtél meg az indiánokkal, ahol a Cooper történetek körülbelül játszódnak. Egy-két nyilvánvaló tévedést azért mondjunk el a kedves hallgatóknak pusztán ismeretterjesztési céllal, hogy például Wigwamben nem igazán laktak kinn a prérin az indiánok, igaz? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy létezette a békepipa intézménye.
2: És én még egy harmadikat is mondanák a skalpolásra a kapcsolatba. De kezdjük a Wigwamnál. Cooper regényei azok tényleg hitelesek. A mai napig is ez megállja a helyét. Hát a Winnetouba egy kicsit csúszkáltak ezek a dolgok jobbra-balra. Az egyik, amit említettünk, a Wigwam, az lévén, hogy a történetek, a Winnetou történetek, azok a prérin játszódik. Na most a préri indiánok, na, ők a tipit használták, tehát ezt az általunk ismert kúp alakú sátort. A Wigwam az viszont ilyen ágakból összehúzott, kicsit ilyen igluszerű, ilyen félgömb alakú formáció, amit a nyírfakérgével vontak be. Most a prérin ennyi nyírfa nincsen, tehát ott ellenyészően előfordul, de az nem jellemző, tehát nem volt logikája a Wigwamnak. Viszont az erdei indiánok, tehát a nagy tavak környékén élő indiánok vándorlás közben ezeket ők könnyedén meg tudták csinálni, és csinálták is azzal, hogy ők viszont igazából a táboraikba, őnekik nem voltak tipieik, ők a hosszú házba laktak. A békepipa. A fehér ember többnyire a békepipaként emlegeti a kalumet, vagy kamulet, attól függ, hogy mikor, hogy írják és hogy ejtik ki, de a valójában így, hogy békepipa az indiánoknál nincsen. Náluk egy szertartási pipa van, amire a döntéseik után rágyújtanak. Ez mindegy aláírás. Tehát nyilvánvaló, hogy a fehér ember, amikor ezzel találkozott, akkor vele a békekötésnél gyújtottak rá. A békekötésekről még azért érdemes tudni, hogy az úgynevezett híres vadnyugat korában több mint 250 szerződést kötöttek az indiánokkal, és ebből egyet se tartottak be. Tehát ez a békepipa, ez hát náluk rágyújtottunk, mint egyébként rágyújtottak, tehát náluk a fehéreknél ez nem jelentett egy szentséget, hogy így mondjam, tehát ez a kimondott szónak az érvényét. A másik, ami még egy nagyon fontos dolog, a skalpolás. A Winnetou filmekben van egy ilyen öreg szem nevű, kicsit komikus figura, aki ilyen parókát hord, és a teljes fejtetőről ugye hiányzik a fejbőr. Most ez így nem pontos, mert a skalpolás csak a fejbúbról vették le a skalpot, és az egy ilyen 5 centi átmérőjű rész volt. Ennek meg volt a spirituális értelme, hiszen a legyőzött ellenfélnek a fizikai és a lelki erejét vitték magukkal. És a másik dolog, hogy túlélte a skalpolást, hogy ezt nem igazán lehet túlélni, mert az élő embert nem volt értelme megskalpolni, mert csak a teljesen legyőzött ellenfelet, tehát a halott ellenfélnek volt érdemes elvinni a skalpját, hiszen annak tudta a lelkét magával vinni. Később van egy másik dolog, hogy amit a történelmük folyamán a fehér emberek végeztek skalpolást, amikor Londonban nagy piaca volt a skalpnak, akkor ők mind a lelőtt indiánon ahány darabot letudtak a fejből, venni skalpot, annyiról vették, hiszen a londoniak úgysem tudták, hogy az nekik egy valami tárgy kellett, aminek volt egy értéke. Még egy mondat a skalpolásról. Azon túl, hogy a skalpot elvitte a harcos magával, és mikor beértek a táborba, akkor ennek volt egy skalp szertartása, amitől tényleg igazából érvényét nyerte a skalp, mint olyan, tehát lelki és a fizikai erőt, amit ő vele erősítette, de ezt egy idő után el kellett engedni. Ezt pontosan meg nem tudnám menni, hogy ez egy fél év vagy év, de egy meghatározott idő után egy ugyanilyen skalptánccal elengedték a skalpnak a lelkét, hogy mennyit tudjon menni az örök vadászmezőkre. Ez egyrészt egy tisztelet is volt a legyőzött ellenfélnek, a másik részt egy muszáj is volt, mert a visszatartott lélek az káros volt annak, aki visszatartotta. És amikor ez a szertartás megtörtént, akkor utána ezek a skalpok tényleg csak dísztárgyként szerepeltek bárhol.

teljesféle zsímát. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Szivárvány.
1: Az egész kanadai tartózkodásod, minthogyha akkor nyert volna akár visszamenőlegesen is igazán értelmet, amikor a Metronom Kanadai Múzeum arculattervezői közé is választottak. Erre aztán igazán kíváncsi lennék, hogy hogy kerültél be a csapatba.
2: Előbb is, ahogy az a történeteknél, hogy voltak ilyen úgymond idézőjelben véletlen fordulatok, ami megváltoztatott bizonyos pontokat. A történet az, hogy a tévén láttam egy hirdetését a Metronom Zenei Múzeumnak, és mondtam, hogy nagyszerű, ez az a hely, a legjobb, a legalkalmasabb hely azoknak a képeknek a kiállítására, amiket készítek. Elkezdtem utána járni, utána érdeklődni, kiderült, hogy ez a hely, ez még nincs, ez még csak tervben van, hogy majd lesz, és majd fogják építeni. Ahogy beszélgettem a barátaimmal, mondom nekik, hogy nekem van egy ilyen árgus, egy ilyen ülő lovag, amit a mindenkori zenének az őre vagy, tehát valami ilyennek tudom nevezni, hogy ez milyen jó lenne ott a bejárat előtt szoborként. És mondták, hogy remek, már megint a felhőt lovagolom, már megint vannak nagy elgondolásaim, de én erről valahogy nagyon nem akartam letenni, hogy az ott nagyon jó helyen van. És elkészült a weboldalnak az első változata, amit ugye azonnal el is küldtem feléjük, hogy én létezem és csinálok egy ilyen fajta zenei festészetet, és hogyha ez őket érdekli, hát azt hiszem, hogy az első szűrőn ez úgy, ahogy van, fenn is akad, de viszont felkerültem egy levelező listára a többi 5000 vagy akármennyi elé, és egy bizonyos idő múlva következő tavaszon érkezett egy körlevél, mint mindenki másnak, hogy ősszel indul a Metronomnak egy ilyen népszerűsítő kampánya, és mondtam, hogy ezen már ott kell lenni, tehát ez, ebből már nem lehet kimaradni, mert ez egy létfontosságú. De ekkor már nem bíztam az elektromos postába, hanem amit még itthonról vittem magammal az előző munkásságon, tehát a magyarországi munkásságról egy ilyen nyomtatott anyagot, azt betettem egy borítékba, és most már ajánlottam, tehát, hogy valakinek el kell, hogy jusson a kezébe, és írtam egy levelet az elnöknek, tehát a Metronom elnökének, azzal a indoklással jelentkeztem, hogy én úgy döntöttem, hogy én támogatni fogom a Metronomot, tehát szponzorálom őket. Nem egy meghatározott összeget ajánlok föl, hanem amit én felajánlok, az az, hogy ebből az anyagból, ebből a képi anyagból, ha ők nyomtatnak egy ilyen lapozható poszter naptárt, akkor én a közlésnek a jogdíjáról és a naptár eladásából befolyt összegről mondok le, és ez az én támogatásom. És egy hét alig, hogy beletelt, jött egy telefon, hogy nem mennék be hozzájuk. Hát hogy nem mennék be? Persze, hát ez volt az alapgondolat. Beszélgettünk az elnökkel, és hát mondja, hogy igazából az van, hogy nekik jönnek be pénzek, de nem nyúlhatnak olyan módon hozzá. Neki igazából nincs meg az a lehetősége, hogy ezt most poszternaptárként kinyomtassa. De neki nagyon tetszik, amit én csinálok, hiszen ő valahol keresett olyat, aki ábrázolja valamilyen módon a zenét. És hát mikor meglátta, akkor mondta, hogy ez az. Tehát valami, nem is tudta, hogy ő mit keres, csak valamilyet, de ahogy meglátta, hogy ez neki tetszik. És mondtam, hogy remek, akkor már itt vagyunk, tehát most már innentől én nyitott vagyok egy együttműködésre, és nézzük meg, hogy mi fog ebbe beleférni. Még úgy jön ennél a beszélgetésnél, mondja, hogy ezek a festmények annyira plasztikusak, annyira érződik egy ilyen háromdimenziós érzete, hogy ezek akár szoborként is meg tudnák állni a helyüket, és ők gondolkodnak egy szoborpar, és mondom, hogy állj, adj nekem 2 napot, jövök vissza. Azonnal hazamentem, és ezt a bizonyos árgust, amiről már beszéltünk, ezt megrajzoltam, most már trükkösen a hátterében megrajzoltam az épületet is, ott, ahol a bejárat előtt, tehát ahogy én ezt elgondoltam, és 2 nap múlva megyek be, mutatom neki, mondja, hogy hú, remek, azt mondja, ennek itt a helye. Hát mondom, akkor az a kérdés megoldódott. Így jött utána lépésről lépésre, egyre többet beszélgettünk a szoborparkról, ahol én mondtam, hogy ne csak úgy gondolkozzunk, hogy a szoborpark, tehát egy park, ahol vannak szobrok, amik ugyanilyen zeneiek, hanem tulajdonképpen az egész park maga egy kompozíció. Ami azt jelenti, hogy nem csak a szobrok a zene, hanem a padok, az ivókút, bármi, amire leülnek azon a területen, az egész egy kompozíció, tehát minden hangszerből van ilyen szempontból, tehát arra utalóan. Majd később jött egy olyan, néztem a tervrajzaikat. Ők egy régi silót, régi malomsilót építenek át múzeummá, azzal, hogy a silókat azt meghagyják a régi formába, de teljesen felújítják, emeleteket építenek bele, és ehhez építenek egy teljesen modern részt. Most a múzeumról még azért azt kell tudni, hogy ez nem csak mint múzeum, hanem ez koncertteremmel, zeneoktatással, bizonyos fokú vendéglátással, tehát van egy része, ami hotel, és van egy része, ami egy bár része. Tehát egy olyan komplexum, ami folyamatosan él, tehát a napjaiba, minden napjaiba él és létezik. És ahogy nézegettem a tervet, a múzeum középpontjában van egy totemoszlop bejelölve neki, és kérdeztem, hogy ez mi lesz majd. És mondja, hogy hát majd mikor építik, akkor vesznek egy totemoszlopot, tehát majd valaki farag. És mondom, hogy ha már zenei ez az egész, akkor miért nem csinálunk egy zenei motívumokkal a totemoszlopot? És mondta, hogy jó, de hát ki csinálja meg? Hát majd én megcsinálom. Csináltam? Nem csináltam még ilyet, de majd megcsinálom. Így került sor magára a totemoszlop megtervezésére. Ez a maga nemébe egy ötemeletes kompozíció, amiből három emelet a totemoszlop és kettő emeleten függőszobrok tartoznak hozzá. Ez a múzeumnak a közvetlen középpontja, ez köré épül az összes többi látványossága.
0: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Kamureklám.
4: A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja.
5: A kutyán belül ugyanis olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni.
3: Kamureklámot hallottak.
0: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Szivárvány.
1: Akik mindezt szeretnék látni, hogy ezt hogyan képzelte el István térben, azok menjenek fel a www.m3prelude.ca honlapra, és ott megtekinthetik azokat a terveket is, amiket István kifejezetten ennek a múzeumnak a számára készített. Időről időre hazalátogatsz különböző ürügyekkel, most éppen milyen ürüggyel tartózkodsz Magyarországon?
2: A mostani ürügy az indiánok megismertetése. El kell még mondanom, amikor arról beszélünk, hogy indiánok, hogy ez hogy értendő, hiszen az indiánok az valami olyan, mint hogyha ha ott azt mondanánk, hogy európai. Tehát azon belül azért ez tagolódik. Én a kanadai részt magában négy tagozatra, négyféle tagolásra bontanám. Az egyik a nagy tavak környéki indiánok, tehát az úgymond erdei indiánok, amiknek fizikailag sokkal közelebb vagyok, tehát gyakorlatilag azon a részen élem én is. Van a préri indiánok, tehát a síksági indiánok, amiről a holifúdi fúnymegből sokkal többet tudunk, tehát ők a tollas nyomkeresők, és van az északnyugati indiánok, amik már a csendes óceán partján vannak, ők azok, akik a totemoszlopokat faragják, és különböző fa maszkjaik vannak, és negyedikként még talán az inuitokat, az eszkimókat lehet említeni, akinek szintén megvan egy ilyen maguk képi világa. Tehát amikről én beszélek, és ami hozzám ilyen szempontból valamitől mégis közelebb van, a síksági indiánok. Talán egy kicsit a hollywoodi legenda is, amit azelőtt kaptunk belőle, nyilván hozzászámol, és hozzászámol az is, hogy síkságiak. Tehát sokkal könnyebben tudok velük azonosulni, hiszen mi magyarok is síkságiak vagyunk. Tehát az alapfelállásunk ez ilyen szempontból sokkal közelebbi. És van még egy fontos dolog. Nem egy tudatosan elgondolt terv szerint működött, hogy én most elkezdek az indiánokkal foglalkozni, tehát a síksági indiánokkal. Ez úgy magától jött létre. De menet közben nagyon sokat gondolkoztam, ugyanúgy, mint a totemoszlopnál, hogy ezt meg lehet-e csinálnom, és amikor már tudtam, hogy ez nem egy rituális, akkor meg lehet csinálni. Ehhez a témakörnél is felmerült, hogy mennyire nyúlhatok én ehhez hozzá. Mennyire idegen és mennyire egy fölvett póz lenne ez. De megállapítottam, hogy ez nem tud egy fölvett póz lenni, hiszen lévén, hogy vajdasági születésű vagyok, tehát egy úgymond határon kívüli, tehát délvidékről, ahol meg tudtam tapasztalni azt, hogy idegenként, illetve megtűrként élünk a saját földünkön. Tehát van egy olyan párhuzam, ami nem is összehasonlítás, hanem csak jogot formált arra, hogy én elkezdjek ezzel a témával foglalkozni. Tehát amiért most itt vagyok, bizonyos helyeken, ahol csak tudok, próbálok előadást tartani az észak-amerikai indián spiritualitásról, a saját művészetem tükrében, tehát a maga készítési formáról, tehát hogy készül egy-egy festmény, tehát a zenei ihletéstől indulva, kész alkotásig, ugyanakkor a kiválasztott festményeknek a hátteréről is, tehát teszem azt, egy pajzsnak a fontosságáról, ami az ő kultúrájukban spirituálisan mennyire volt fontos, és ez mennyire fontos nekem, tehát az én alkotásomban, hogy formálom át ezt a saját nyelvezetemre. Tehát ennek a kettősége a saját alkotásomról és az ő kultúrájukról párhuzamba, tehát így próbálom kicsit közelebb hozni a magyar emberekhez azt a fajta kultúrát, ami az talán egy nagyon picit közünk is lehet.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánló.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Lesz-e kiállításod a közeljövőben Magyarországon? Tervezed-e?
2: Én szeretném, hogy legyen, próbálok utána járni a lehetőségeknek, de lévén, hogy ezek elég nagy méretű képek, ezért elég nehéz a mozgatásuk, és elég nagy helyet igényelnek a kiállításra, hiszen ilyen ajtóméretű képekről van szó, és a teljes kiállítás anyag az 21 kép. Elég nagy felületre van szüksége ahhoz, hogy ez igazán meg tudjon valósulni. Ehhez keresem a helyet. Most az előadáson itt van egy ilyen lehetőség, egy virtuális formában, hogy a kivetített képpel együtt a zene is ott van, de amikor a tényleges kiállításra sor kerül, ott mindenként úgy akarom, hogy meg is lehessen hallgatni a képeket.
1: István, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sok érdekességet megtudhattunk rólad is, a művészetedről is, és egy kicsit a kanadai indiánokról is. Csak azt tudom javasolni, hogy ameddig Magyarországon sikerül élőben találkozni a képeiddel, tessenek felmenni, kedves hallgatóink, az internetre. Az interneten meg lehet kiváló minőségben tekinteni István képeit.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, Fújkin Istvánnal, Kanadában élő festőművésszel, szobrásszal hallottak beszélgetést. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Bot György. A viszonthallásra.
0: Szivárvány.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
3: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: 7 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert.

0: Robert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égés sebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 3. napján Kornél, valamint Soma nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetiségnévből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somafa vagy szarv. Ünnepelnek még a Kornélok március 3-án és június 2-án is. Becézése Kornélka, Kori, Korika, Korni, Kornika, valamint Kornus. Jeles viselői ennek a névnek Bakai Kornél történész, Bárdos Albert Kornél zenetudós, Láncos Kornél fizikus, valamint önkedves Kornél. Ugyanezen a napon ünneplik névnapjukat Soma nevű kedves hallgatóink, a magyar eredetű férfi név, a nyelvújítás korában alkotott név, a Som szóból származik, jelentése pedig Som. Ünnepelnek még a Somák július 3-án kívül szeptember 16-án is. A név becézése Somácska, Somi, Somika. Jeles viselői ennek a névnek Zámbori Soma színész, Hajnóci Soma bűvész, valamint önkedves Soma. Szintén ezen a napon köszöntjük Anatol, Anatólia, Bernát, Hadúr, Heliodor, Helius, Ilián, Karitász, Leó, Napsugár, Prudencia, Som, valamint Tamás nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1860. július 3-ával kezdünk, ekkor született Charlotte Perkins Gilman, amerikai közgazdász, előadó, szerző, feminista, aki a nőmozgalom vezető teoretikusa volt az Egyesült Államokban. 3 évet lépünk előre, 1863. július 3-án befejeződött a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A 3 napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. Most pedig 20 évet ugrunk előre, 1883. július 3-án született Franz Kafka cseh író. Leghíresebb műve a Per és az átváltozás. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 3-án született M.F.K. Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző, aki az alapvető emberi szükségletekről, különösen a táplálkozásról szóló írásairól volt ismert. Még mindig a 20. század eleje, 1916. július 3-án halt meg Hattie Green, a Wall Street-i boszorkány, a korszak egyetlen igazi, sokszoros milliómos üzletasszonya. Henrietta Howland Robinson férjezett nevén Green az egyetlen nő volt, aki a Wall Street-en sikereket ért el. Hozzá kell tenni, bármi áron. A mérhetetlenül zsugori üzletasszony nem riadt vissza semmilyen törvénytelen vagy szívtelen módszertől, ha pénzed gyarapításáról vagy spórolásról volt szó. Halálakor 100 millió dolláros vagyont hagyott maga után, miután életében szinte semmire nem költött. Nem csak evésre és ruházkodásra, de gyermekeire is sajnálta a pénzt. Egyikük azért veszítette el fiatal korában a lábát, mert a fösvény Hattie nem volt hajlandó orvost hívni hozzá. Folytassuk a 20. század második felével, 1962. július 3-án függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, Ben Bella alakított kormányt. Most maradjunk ugyanennél a dátumnál, 1962. július 3-án született Tom Cruise, amerikai színész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. július 3-a, péntek, Szent Tamás apostol ünnepe. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Evangélium Szent János könyvéből, 20. fejezet 24-től a 29. versig. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Elmélkedés. Tamás apostol útja minden ember útja, a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúság tételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz, én Uram, én Istenem. A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem siettet senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja önmagát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumban, aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk. Uram Jézus Krisztus, sokszor hasonlítok Tamáshoz. Vágyom látni, tapintani, bizonyosságot szerezni. Ne engedd, hogy kétségeim elválasszanak tőled. Jöjj el hozzám is, ahogy Tamáshoz eljöttél, és mutasd meg sebeid gyógyító erejét. Segíts kimondani szívem mélyéből, én Uram, én Istenem. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, és hogy újra meg újra meglátogatsz. Add, hogy hitem megerősödjék, és boldogan higgyek benned. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy 1980-ban az olaszországi Nápoly városa mellett viharos szél a folyóba sodorta a 45 éves Vittorio Luisi autóját. A férfi kitörte az ablakot, kimászott a süllyedő autóból és partra úszott, ahol aztán egy kidőlő fa agyonütötte.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy generáció, Illés.
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega,
4: oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín, a hűvénet és táncra.
10: Egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: Rádiót! Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forint. Került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezhetjük

0: megtetted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
11: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Szemfüles. A látásérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
13: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Szemfülest hallgatják, és benne Bősze Györgyöt. Ebben a nagy melegben legjobb egy hűs szobában valami kellemes innivaló mellett rádiót hallgatni. Önök is készítsenek be egy pohár valamit, és kezdjük is a műsort. Nézzük, miről lesz szó a következő egy órában. Megtudhatjuk, hogy mi újság a civil egyesületek életében, és milyen reményekkel gazdagodtak a sérült emberek a kialakult új helyzetben. Az ezt követő riportból megtudhatják, hogy egy állati jó helyen voltunk, és sok érdekességet hallhatnak még a Rába közről.
12: Ez a Szemfüles, a látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
13: Következő beszélgető társam.
14: Gorza Norbert, egyfelől a Vasvár megyei civil központ szakmai vezetője, másrészt pedig egy izgalmas, szociális tematikájú projektnek az esetmenedzsere.
13: Hát ilyen Norbival azért össze szoktunk futni. Több programon, meg ilyen beszélgetést is csináltunk, általában negyedévente hírt adunk arról, hogy civiléknél éppen mi van a megyében, mi az aktualitás. Most mi az aktualitás?
14: Nyilván a hallgatók is ismerik az országos körülményeket, viszontagságokat, úgy mondván a jelenlegi kis szakmai állóvizet. Nyilván most a civil élet úgy szakmailag, forrásteremtésügyileg annyira nem tud pörögni, mint egy átlagos április-májusban vagy a mögöttünk hagyott hetekben. Nyilván most kialakulnak majd az új minisztériumi struktúrák, főosztályok, és annak a mentén lehet majd utána a civil életet is országosan, mármint ilyen szakmai szervezeti szemmel újra gondolni. Addig pedig az állandó programjaink vannak, valósulnak meg, például a havi civil sajtóreggelink. Van egy ügyfélfogadási időnk a Kálvári utca 18 szám alatt, ahol általában jogi témában jönnek a civilek érdeklődni, de most nagyobb vonumenű programokat vagy hosszabb távú elköteleződéseket nem vállalunk a következő hetekben.
13: Nagyon nagy reménység az ország sérült lakói számára, hogy a szociális ügyekkel Kátai Németh Vilmos foglalkozik, aki tagadhatatlanul érintett, hisz már több helyről támadást is kapott, hogy milyen ember az, aki a napszemüvegét se veszi le a parlamentben, hát ő engedéllyel hordja a napszemüvegét, hisz látássérült, ő egy vak politikus, aki az érintettségéből kiindulva remélhetőleg jobban, másképp áll hozzánk, mint akinek beszélnek arról, hogy milyen egy látássérültnek, vagy milyen egy sérült embernek az élete.
14: Ez így van, én mind szakemberként, mind magánemberként nagyon-nagyon örültem miniszter úr kinevezéséhez. Ő tényleg az a fajta érintett, akinek vannak tapasztalati elgondolásai arról, hogy milyen is ez a fajta hátrányos helyzetű lét. Én nagyon remélem azt, hogy akár a látássérültek Vasvár megyei egyesülete, akár a ti országos érdekképviseletetek egy megfelelő szakmai polcra kerül, és akár közvetlenül tudtok érzékenyítő, esélyteremtő, szemléletformáló rendezvényeket tartani, ehhez pedig akár normatív alapú finanszírozást is eszközölni tud a minisztérium.
13: Nem régóta van ő pozícióban, de már két rendezvényen is sikerült összefutnunk. A vakvezető kutyás találkozó, ami volt a vakvezető kutyák világnapi alkalmából Csepelen, ott is megnyitó beszédet mondott, részt vett, hisz régebben ő is vakvezetőkutyás volt, és az Országos Szövetségnek a küldőgyűlésének is ő volt a megnyitója most a múlt héten. És hát hallottunk szép ígéreteket, bízunk benne, hogy nagy részük nem csak ígéret marad.
14: Én is remélem, hogy ez a fajta nyitottság és fogékonyság miniszter úr részéről lesz fennmarad, illetve már az is egy nagyon-nagyon nagy elmozdulás, hogy önálló szociális, bár ugye kapcsolatban a családügyel, de szociális és családügyi minisztérium jelent meg a kormányzatnak a portfóliójában. Ugye itt az érdekképviselet, az esélyteremtés, a fogyatékosságügyi érdekszféra is tudja magát képviseltetni, úgyhogy bizakodva állhatnak a szereplők, ahogy ti is szerintem a jövő irányába.
13: Szerintem nem is lehet elkülöníteni a családügyet és a szociális ügyet.
14: Egyébként így van, ez valahol kéz a kézben jár.
13: Egy kicsit jobban összepasszol, mint a belügyminisztérium és a szociális ügy annak
14: abszolút
13: idején.
14: Abszolút egyetértek.
13: Van-e valami újdonság, ahogy bemutatkozásodban utaltál rá?
14: Így van, ezt a fajta esetmenedzseri pozíciót érintettem. Nyilván ebben a kis átmeneti időszakban mi is próbáljuk a tudásunkat és a kapcsolatrendszerünket, valamint a kvázi szabad erőforrásainkat olyan projektek irányába átcsoportosítani, ahol mondjuk közvetett hatást tudunk gyakorolni a társadalom tagjaira, és akkor a május hónapban elindult a kormányhivatal és a Vármegyeháza együttműködésében egy FET projekt, ami azt akarja, hogy foglalkoztatást elősegítő tevékenységek valósulnak meg a Vármegyében, és mi abban a feladatban kaptunk, vagy kértünk szerepvállalási lehetőséget, hogy 150 fő inaktív személyt kutassunk fel, érjünk el, vonjunk be egy kapcsolatfelvételi űrlap keretében, és akkor velük adott esetben célzottan tovább lehet haladni a munkaerőpiac irányába.
13: Egy szociális gazdasággal kapcsolatos projektben benn vagyunk. Most már a 9. előadást hallgattuk meg ezelőtt nem régen. Én azt hiszem, össze foglak hozni velük tégedet is, hisz nagyon szorosan összefügg. Az én meglátásom szerint nagyon szorosan összefügg ez a lehetőség, amit te most említettél, azzal, amiben mi benne vagyunk. És hát tényleg fontos lenne, hogy a megye területén élő sérült embereknek, megváltozott munkaképességű embereknek lehetősége legyen. Nem azt mondom, hogy válogathassanak benne, hogy annyi kell, nem. De aki dolgozni akar, az tudjon dolgozni, tisztességes és kvalitásainak megfelelő munkát tudjon végezni.
14: Ez így van, abszolút egyetértünk. Én is már egyébként hallottam a szociális gazdaságról, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Ugye ez annyiban más, vagy ilyen horizontálisabb ez a fajta projekt elem, amiben mi vagyunk, hogy a szociális gazdaság az egy nagyon jó kvázi módszertani és adott esetben munkaterápiás eszköz a foglalkoztathatóságra, viszont nekem az a szakmai célom és a hitvallásom, hogy ezeknek az embereknek, akik ebbe a 150 fős mintacsoportba belekerülnek, legyen lehetőségük a nyílt munkaerőpiac minél több szegmensében kapniuk, úgymond, tehát nem csak a szociális gazdaságra leszűkítve, hanem tényleg lássanak potenciált ezekben a munkavállalókban azok a cégek, kis- és középvállalkozások, akik ezt eddig nem tették meg, és szerintem egyébként az se véletlen, hogy ez a projekt elindult, mert az viszont már egy burkolt kormányzati döntés, azt hiszem, hogy nyártól a harmadik országbeli munkavállalók nem jöhetnek be Magyarországra, vagy már nem kaphatnak új ilyen mindenféle munkavállalási engedélyeket, szóval én szerintem lesz mozgástér arra, hogy tényleg, ahogyan mondtad, aki dolgozni tud és szeretne, azt találja meg a számításait.
13: Én ugye a látássérültek érdekképviseletét vezetem itt a megyében. Van tapasztalatom, dolgoztam megváltozott munkaképességűek között egyszer egy 9,5 éves ciklusban, mint munkavállaló, egy éves időszakban vezetőként is voltam egy másik munkahelyen, és tudom azt, hogy látássérültként nagyon nehéz, jó, mozgássérültnek sem könnyebb vidékről bejutni egy városi munkahelyre, mert hát a legtöbbnek ugye a kerekesszék a szabadsága és a börtöne is egy annélkül nem tud eljönni otthonról, azzal nagyon sok helyre nem tud bemenni. Szinte minden sérültségnek megvan a maga nehézsége. Hiába van meg a mentális hozzáállása, ha a fizikai adottságai nem megfelelőek, vagy még esetleg az adottságai meg is volnának, ha a lehetőségek nincsenek megteremtve. Ez lesz egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtsük.
14: Nagyon jól mondod, és én azért is bizakodom a projekt kapcsán, meg azért is láttam benne szakmailag fantáziát, mert hogy ez a fajta lehetőség, amit te mondasz, ez nagyjából egy ilyen életfonal, hogy úgy fogalmazzak, tehát az tényleg lehet, hogy utopisztikus elvárás, hogy egy cégvezető közvetlenül nyúljon ezekhez az emberekhez, mert hogy ő bent van a napi mókuskerékben, hajtja a profitot, nem tudom, de ha mondjuk megvannak azok a bizalmi szereplők, mint például te is, aki a látássérültek érdekvédelmét ellátod, ezeket az emberkéket tényleg egy bizalmi kapocs által kvázi be tudod hozni a rendszerbe, van egy végzettségét tekintve szociális szakember, ugye én szociálpedagógus vagyok, aki mondjuk egy kapcsolatfelvételi űrlapot már alapadatokkal, készségekkel, képességekkel felvesz ezekről az emberekről, erről tud egy szakmai összegzést, egy jelentést írni, és akkor tényleg arra lehet reflektáltatni a munkáltatókat, hogy ezekhez az emberekhez hogyan tudnak úgy állni, hogy a lehetőséget megkapják.
13: Most akkor fordítva gondolkodunk egyelőre, hogy van munkavállalónk felvett adatokkal, és felkínáljuk munkáltatóknak, hogy ilyen képességű, készségű, kvalitású embereink vannak, akik munkát vállalnának, hogy tudnak-e neki munkát adni?
14: Így van. Erről a fajta 150-es emberke állományról, célcsoportról lesz egy fajta sémánk, egy kapcsolatfelvételi űrlap alapján, hogy neki milyen készségei vannak, milyen képességterület érdekli, milyen szakmai múltja van, és akkor ahhoz lehetne a közeljövőben mondjuk már egy ilyen látlelettel, szakmai látlelettel megtalálni azokat a munkáltatókat adott esetben, akik az ő foglalkoztatását tudnák eszközölni.
13: Mivel magam is érintett vagyok, tényleg tudom azt, hogy sok munkáltató elképzelni nem tudja, hogy a sérült emberek mennyiféle aprólékos vagy egyéb munkát tudnának elvégezni, amit az egészséges, teljes értékű munkavállalóknak a teszi-veszi az ő kvalitásaikhoz képest alul értékelt munka, de másnak meg az életet jelenthetni az, hogy akár ezt a munkát is el tudja végezni.
14: Ez így van, nem beszélve arról, hogy ez kvázi anatómiai, meg biológiai tény, tehát erről mi is egy az élet más szegmensén szoktunk beszélni, ugye régebben, mikor meg én is jártam veletek iskolai érzékenyítéseket tartani, hogy attól, hogy van, akinek az egyik érzékszerve károsult, attól még vannak olyan érzékszervei, amik pont emiatt is kifinomultabbak, mint az átlagembernek. Ha most a céges oldalról nézzük, olyan munkavállaló nincsen, aki mindenben rossz, ezt kell felismerni, hogy milyen emberkéknek milyen képességterületei azok, amik kvázi munkavállalói oldalon pluszt jelenthetnek, ezáltal előforrásként tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.
13: Az is egy tévhit, hogy a sérült embert nem veszem fel dolgozni, mert úgyis csak az orvoshoz jár. Igen, vannak tényleg közöttünk, akik annyira halmozottan sérültek, hogy hol ilyen, hol olyan orvoshoz kell menni kontrollra, most a másik miatt, de hát erre viszont a munkavállalóknak van lehetősége, hogy elengedjék, én is foglalkoztatok két embert itt az irodában, megvannak a szabályok, milyen feltételekkel, milyen orvosokhoz hova tudnak eljárni, ez természetesen nekik joguk, hogy elmenjenek, de ennek ellenére rendesen végzik a munkájukat, tehát mi is tudunk együttműködni. Tényleg azt mondom a munkavállalóknak, hogy az esélyt adják meg elsősorban arra a sérült embernek, hogy dolgozni tudjon, így önmaguknak is megadták az esélyt arra, hogy másoknak az életét szebbé tegyék, jobbá tegyék, esetleg gazdaságosabban tudjon termeltetni, hisz az olyan munkát sérült emberek is el tudják végezni örömmel, jó szívvel, és akkor az értékesebb, nehezebb, más kvalitást igénylő munkát pedig a maradék létszámával tudja megcsináltatni.
14: Így van, abszolút nagyon jó gondolatmenetet futtattál körbe, meg hát tényleg, tehát ez egyfajta negatív előítélet, hogy a kvázi hátrányos helyzetű ember a munkaerőpiacon az csak egy akadék, meg tápénz, huszár, meg nem jelenik meg. Nem, ezeket a falakat ugyanúgy le kell bontanunk, ahol már például ti eredményesen bontjátok le a falakat köznevelési intézményekben, kicsit a munkáltatók irányába is kell ez irányú lépéseket tennünk.
13: Jó lenne, hogyha a szemléletformáló programokkal is eljutnánk, ahogy veled annak idején Sárvárra, meg egy-két munkahelyre jutottunk.
14: Praktiker.
13: Praktiker például, igen, fantasztikus volt az is. Nagyon sok helyre nem tudunk eljutni, hisz a szemléletformálásra a résztvevő embert a munkából nem veszik ki, hogy addig ne dolgozzál, mennyiért nézd végig ezt a 2 órás előadást, vagy vegyél részt rajta. Munkaidő után meg ki az, aki önszántából ott maradt. Valamit megoldást erre is kellene majd találni. Lehet, hogy a szociális ügyi miniszter majd ebben is segít nekünk, ki tudja.
14: Ez így van. Ezek szép szakmai kihívások, ezekre kell majd a jövőbe válaszokat adnunk a különböző szakmai érdekképviseleti szereplők.
13: Hogy fogod összeszedni ezt a 150 főt?
14: Hát ugye ennek lesz egy kétirányú bevonása, lesz egy proaktív kezdeményező, ahol végigjárom azokat a szervezeteket, intézményegységeket, ahol ezek az emberek megjelenhetnek. Másfelől pedig lesz egy nyílt felhívásunk, akár médiában, akár ilyen beszélgetésekre is majd örömmel jövünk, ahol azok az emberek, nyilván tudjuk, hogy ebből lesz kevesebb, de azok az emberek találhatnak meg minket, akik mondjuk egy média inger alapján saját maguk is el tudnak határozódni és egy ilyen projektbe belevágni, de a legtöbb az az, hogy lejárjuk azokat a helyszíneket, ahol a célcsoport megtalálható. Én most ugye voltam nálatok, aztán a családok átmeneti otthonába is megyek majd, a hajléktalan szállóra is megyek majd. Egy nagyon izgalmas szál jött be, hogy ugye Szombathely börtönváros, hogy a börtönbe is, akik már a büntetésük végét töltik és reintegráció alatt állnak, ők is miért ne kaphatnának egy esélyt az élettől, munkaügyileg, úgyhogy azért vannak nagyon érdekes érdekes és izgalmas helyek, meg ugye vármegyei a projekt, tehát minden vármegyei önkormányzat meg fogja a megyeházától, kormányhivataltól kapni ezt a fajta tájékoztatást. Ugye én, ha csak a saját falumból indulok ki annó, mindenhol megvannak ezek, de most nagyon jól értsük a falu bolondjai, akik mondjuk ilyen alkalmi munkákból élnek, feketén dolgoznak, napi bejelentésük van, lehet, hogy lesz olyan település, ahol őket is egy kicsit jobban be lehetne ebbe a munkaerőpiaci vérkeringésbe csatornázni.
15: Akkor akár mi is, tehát tőlünk is elvárás az együttműködés során, hogy nézzünk körül a házunk táján, és ha találunk ilyen sérült, látássérült sorstársat, családtagot, egyebet, akkor azt hozzátok felétek tudjuk jelenteni.
14: Abszolút, ez a fajta együttműködés megkeresése egy stabil szakmai partnerség. Bizonyos időközönként találkozhatunk majd, akár mondom így média alapon is hírt tudok adni a projektnek az előrehaladásáról, és tényleg ebben az egy évben, bármikor, amikor látókörötökbe kerül egy ilyen ember, akinek ez a projekt segíthet, vagy egy kicsi pluszt adhat hozzá a mindennapjaihoz, akkor örömmel várjuk, látjuk és dolgozunk bele együtt.
15: Hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg sok sikert kívánok neked, és nekünk is ahhoz, hogy ez a projekt úgy tudjon beválni, ahogy elterveztétek, mert hát attól lesz jobb mindenkinek egy kicsit.
14: Ez így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetés lehetőséget, és jó egészséget kívánok a hallgatóknak.
15: És várjuk a jelentkező dolgozni vágyó sérült embereket.
12: Ez a Szemfüles.
15: Egy állati jó programon voltunk a hétvégén, és itt van velem a program főszervezője és kitalálója.
16: Hútfelesz Mihály vagyok. Jelen pillanatban itt önkéntesként dolgozom az Egyesületnek.
15: Hál' Istennek, meg neked. Beszélgettünk róla, hogy milyen programot csináljunk egy látássérült embernek. Mert azért hegyet mászni nem biztos, hogy el kéne vinnem őket, meg síelni sem, meg nem tudom, hogy milyen optikai dologgal lehetne kényeztetni a lelküket, és akkor kitaláltad te ezt a csodás kis helyet, hol is voltunk?
16: Először is szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. Arról beszélgettünk még nagyon-nagyon régen, több hónappal ezelőtt, hogy egy olyan helyszínre kellene menni, ami a látássérült vakoknak is biztosít lehetőséget arra, hogy turisztikai élményeket tudjanak átélni, és hát így esett a választás Rába közre, illetve hát azon belül egy vadasparkra és egy ökogazdaságnak a felkeresésére.
15: Hallottam én már előre a kis családi állatkertről, mert ugye a gyerekek meg vannak őrülve, kapivarát akar mindenki, matricán, toltarton, hátizsákon, mindenhol, és itt simogatni is lehetett. Hát, hogy nagyon családias volt a légkör, az biztos, de lehet, hogy az egy családi vállalkozás?
16: Hát jogi értelemben nem vállalkozás, hanem ők is egy Böröszki Roland, az alapító tulajdonos, egy egyesület, tehát ők létrehoztak jó pár évvel, évtizeddel ezelőtt egy egyesületet, és hát ennek az egyesületnek a kebelében működik maga ez a kisfaludi vadaspark, ugye a kisfalud az egy falu Rába közben. Hát nyilván azért van egy szűk kör, akik igazgatják, működtetik, nem kifejezetten most vállalkozói alapon működik, de azért ők az a szociális gazdaságba tartozó szervezet, hogy vannak foglalkoztatottak, nyilván vannak árbevételeik, vannak költségeik, és természetesen van közönségük, ugye ez így tud felépülni.
15: De most minket és a hallgatókat leginkább az érdekel ebből, hogy egy fantasztikus környezet, tehát nem csak az állatok voltak nekik megfelelő környezetben, mint ahogy egy nagy állatkertben ezt megszoktuk, hogy klimatizált hely például a lajhároknak, két hatalmas papagáj kint sétikált a területen, a többi állatnak is mindnek megpróbálták az élőhelyi közegét leutánozni, vagy hát biztosítani. Voltak sérült állatok is, láttunk egy őzikét, ott lábatlankodott szegénykém három lábon, de itt nem csak ez volt, hanem egy komplett játszótér volt még felépítve.
16: Ugye hát minden ilyen turisztikai szolgáltatóhelynek az az érdeke, hogy egy olyan szolgáltatási profilt alakítson ki, amit ő az attraktív elemeivel meg tud célozni, egy olyan célközönséget, akinek erre igénye van, kedve van. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy vonzerőfejlesztés. Ez a kis szolgáltató egység is így épült fel. Természetesen az állatok jelentik a kiemelt attrakciót, tehát az állatok megtekintése, megtapogatása,
15: etetése,
16: ez a fő attrakció, de ugye ők nem álltak meg ennél, hanem ez az egyesület tovább fejlesztette a szolgáltatásait, és hát amit te is jelezted, valóban ez egy ilyen kis gyerekparadicsom, hiszen a családosokat, gyerekeket, nagyobb gyerekek, de hát egyébként a felnőtteket, nyugdíjasokat, és hát majd nyilván beszélünk erről, hogy kerülnek ide mondjuk a látássérültek. Nagyon széles korcsoportnak, illetve demográfiai szegmensnek tudnak szolgáltatásokat nyújtani. Ők nincsenek nyitva van mindig egyébként, tehát hetente szombat-vasárnap van a nyitvatartás, mert hát mindenki főállásban dolgozik valahol, de ugye a hétvégét ennek szentelik, és ekkor viszont egy szervezett beutaztatással valósítják meg igazából ezt a turisztikai szolgáltatást. Ugye hát mi is egy ilyen szervezett út voltunk.
15: De azt mondta a hölgy, hogy hétközben óvodás, kisiskolás csoportokat is szoktak fogadni, időpontra lefoglalva.
16: Így van, hát ezek a időpontos, pontszerű szolgáltatások, tehát nem effektív, hogy a nyitvatartás olyan értelemben, hogy szabadon és bármikor lehet menni napközben. Na most a hétvégék az erősek, hiszen azért a legtöbb látogató ilyenkor tud menni, akár hivatlanul is, hiszen meglátja a Facebookon, a honlapon esetleg, vagy valamilyen marketing kommunikációs eszközön keresztül ennek a szolgáltatóhelynek a hirdetéseit, reklámjait. Ekkor ők külön felkészülnek mondjuk minden héten más-más fókusszal, tehát a gyerekprogramokkal, vagy helyi termékek dolgaival, előadásokkal, tehát változatossá, színessé teszik a programot. Mondom, a fő attrakció ugye a Vadaspark, hiszen ez a nevükben is van, nyilván ez a lényeg. Ez egy nagyon speciális, örülünk neki egyébként ott a Rába közben, ami az én szülőföldem, hogy ilyen szolgáltatási turisztikai egység létrejöhetett, nincs ilyen abban a tájegységben, úgyhogy mindig is szeretettel támogattuk őket ilyen módon szakmailag.
15: Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy azért tudám ennyi mindent Misi erről a helyről, mert hogy ő itt lakik a közelben, és vállalta nekünk, nem csak az, hogy megszervezte a programot, megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen, de az egészet ő állította össze, ő kontrollálta, hogy is mondjam, idegen vezetőként, mint házigazda vitt bennünket végig így a programokon, a helyszíneken, mindent tudta, hova kell menni, és hát egy jó kis előadást is hallhattunk a Rába közről. A legfontosabb dolgokat, amit nagyon kell tudni, hogy mi az a Rába köz, hogy alakult ki, mit tudom én, valamit mondanál erről a hallgatóknak?
16: Hát igen, nyilván.
15: Tudom, hogy nagyon nehéz röviden.
16: Szívem csücske természetesen. Tehát Rába közről ugye azt érdemes tudni, hogy egyrészt a méreteit tekintve 64 település tartozik a tájegységhez. Ez a tájegység gyakorlatilag Győr-Moson-Sopron vármegye középső fertáját fogja át. Északi részen van a Hanság, tehát ez egy ilyen ikertáj, ha úgy tetszik, de mindegyik tájnak megvan a maga egyedisége. Mintegy 3000 vállalkozás működik itt, egy 350-400 közösség, civil szervezet tevékenykedik. Megvannak ezek a paraméterek, és hát olyan 70 000 embernek ad otthont igazából. Egy nagyon jó térszerkezettel, település szerkezettel ellátott tájegység, hiszen 5 nagyobb település van, 3 város, Csorna, Kapuvár, illetve Beled, 2 nagyközség, és úgy helyezkednek el földrajzilag, hogy szinte minden kiemelt kulcs településhez tartozik egy 6-8-10, mondjanánk így, hogy szatellit település, és ilyen módon az egész Rába köz nagyon szépen egy egységet képez. Tehát ez a része nagyon fontos. Most mi egy síkvidék vagyunk, hogy én szoktam fogalmazni, ugye ez egy gyúródeszka. Itt mindenki tud kerékpározni az egyévestől a 101 évesig, hiszen a sík terület ezt lehetővé teszi. Amiről a Rába köz talán említése méltó így a turisztikai szempontból, hogy nálunk a helyi identitás, tehát maga az, hogy Rába közi vagyok, ez rendkívül erős. Ezt egyébként felméréssel is kontrolláltuk még a 10-es évek közepén. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy van egy múlt, van egy közös múlt, van egy hagyomány, van egy eredet, és ez megmaradt a mai itt lakókban is. Ugye ezért a néphagyományok, vagy a népművészet a legfontosabb értéke talán, ha egy ilyen elemzést végeznénk gyorsan, mondjuk turisztikai szempontból, akkor ezt tudnám kiemelni. Egy hungarikumunk van, ugye ez a hövely, hövei csipke, azért ez egy egyébként is egy ismert értékes helyi termékünk, ami most néhány éve ugye a hungarikumok közé is bekerült. Ami számunkra még úgy érdekes, hogy ez a tájegység egy úgynevezett sziget Rába közként is ismert. Miért? Hát azért, mert néhány folyó határolja ugye napjainkban, mégpedig ugye hát van, amit általában úgy hívunk, hogy Rába, az a Rába közben mi az öreg Rábának hívjuk, mert nekünk több Rábánk van, és ugye itt a hagyomány szerint így alakult ki, hogy az öreg Rába, amit országos szinten Rábaként ismernek, nálunk ez a neve. Miért? Ez ugye egy déli oldalon a határa a tájegységnek, viszont nyugatról a kis Rába határolja, tehát nekünk ez a két Rábánk van, sőt ettől nyugatra egy pár kilométer folyik még a Répce, és ez a két folyó patak, inkább Kapuvártól északra, már a szinte a Hanság területén, a Hanyban, ahogy mi mondjuk, egybefolyik, és onnantól ugye a Rápca nevet veszi fel, és ugye ez majd aztán odaér Győr alá, gyakorlatilag ez a Szigetrába köz név, ez nem oktalan kifejezés. Egyébként az egyik legnagyobb erőssége gazdaságilag, nyilván ma már azért az ipar, a szolgáltatás és a kereskedelem, de hagyományosan azért mégiscsak a mezőgazdaság, hiszen abszolút erre alkalmas a terület, tehát az agrárium és az erdőgazdaság az rendkívül magas szinten megy, napjainkban is. Így mondom, hogy annak idején Pozsony, Bécs éléskamrája volt. Ez egy fontos. Ami érdekesség még így tájtörténeti szempontból, hogy 150 évvel ezelőtt a Rába közben még rengeteg víz volt. Ugye a Hanság déli része a Rába köz bizonyos településeihez az öreg Rábából nagyon sok fattyú ág ment be, folyt be, ugye észak fele, tehát lefele, arra lejt nyilván a talaj, a föld, és behálózta, tehát 200 évvel ezelőtt ott csónakokkal közlekedtek, így mondom, Rába köz északi részén, és hát nyilván a Hanságba, és ez még a 19. század végén is itt-ott még megvolt. Ugye a Hanság lecsapolásáról nyilván lakatók is azért így hallottak, tudnak róla, 50-es években ezek megvalósultak, viszont most mondok egy példát, mondjuk ott van Csorna fölött a Nyírkai Hany, ami most meg arról híres, nevezetes, hogy az egykori lecsapolás ellenében ma ott új az elvizesítés történik meg, hiszen vissza kell adni a tájnak azt a kultúrát, ami egyébként itt volt. Hát az egy nemzeti parki területi rendkívül békés, nyugodt, nagyon komoly állatvilággal, úgyhogy aki arra vágyik, hogy csendes helyen, meditatív módon kicsit kikapcsolódjon, akkor a Nyírkai Hany, az egész Hanság, és hát a Rába köznek bizonyos területe is erre alkalmasak.
15: Jó kis kezdcsinálót mondtál, beszélgettünk a Bernivel, akiről majd mindjárt szó lesz, hogy turisztikailag nagyon fejlődik a Rába köz, tehát aki szép helyekre szeretne menni, de nem dímbes dombosra, hanem csak kényelmes sétákkal, vagy könnyen megközelíthető, vagy kerékpár segítségével, az nagyon jó helyet talál itt, érdemes körülnézni az interneten, keresgélni, akár segítségét kérni, van egy olyan program is, hogy irány a Rába köz.
16: Hát ezt Vörös Bernadett hozta létre, aki jobaházi egyébként, és hát ugye ő volt, az ő gazdasága, dánföldi ökogazdasága volt a második állomás. Ugye ennek a lényeg az, hogy a tájegységünkben azért gondot fordítunk arra, hogy valamilyen módon a helyi értékek is megnyilvánuljanak, előjöjjenek, az is a turisztikai szolgáltatás része legyen, és a Berni vezetésével, így mondom, kialakult azért egy kis közösség, egy kis csapat, ami azt jelenti, hogy irány Rába köz, nézzünk körbe a Rába közben, nem csak a Rába köziek elsősorban, hanem nyilván a turisták, tehát hogy érkezzenek más térségekből ide szemlélődők, és a Rába köz különböző településein, különböző porták nyílnak meg hétvégén, ezek ilyen megnevezett időpontok előre tervezett módon, és akkor ott szolgáltatnak, bemutatnak, tanítanak odaérkező vendégeket. Ez nagyon szépen pár éve, ez nagyon szépen felépült, működik, lesz a Rába közi kosár, stb., tehát ami megint a helyi termékekre hívja fel a figyelmet. Ugye ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert azért azt látni kell, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye ugyan Magyarország második legnagyobb gazdasági potenciál, ugye Budapest és a pesti agglomeráció tekintve, vagy Pest vármegyét tekintve, tehát valóban a második, de azért azt el kell mondjam, hogy a Rába köz az egy, most úgy mondjuk, hogy egy kicsit hátrányos helyzetű település viszonyai véget is. Nem Győr, Mosomagyaróvár, Soproni fejlettségről beszélünk, de ugyanakkor ez a úgymond elmaradottság idézőjelben mondva azért előnyét élvezzük, hogy megmaradtak olyan hagyományok, olyan értékek, amelyek egyébként a modernitás meg eltörölt volna. Tehát most, hogyha néptánc, népzenére gondolok, akkor Kapuvár, Csorna, Szany, Szil, tehát négy olyan tánccsoportot is tudnék mondani, akik Kárpát-medencei szinten is ismertséget vívtak ki. Ezek az értékek azok, amelyekre lehet építeni. Én magam ugye a Rába köz vidékfejlesztési egyesületnek is a alelnöke vagyok, ugye ez a líder szervezetek, amely gyakorlatilag itt nálunk is működik. Sok olyan projektet, pályázatot tudunk támogatni, ami a egyesületeknek, közösségeknek, önkormányzatoknak, egyházközségeknek, és hát a mikrovállalkozásoknak is lehetőséget nyújt. Most már lassan 20 éve működő program. Ugye ebben is arra törekszünk, hogy ennek a négy szegmensnek azért forrásokat, kapcsolatokat, információt tudjunk biztosítani. Erre számíthatnak az itt élő szervezetek, vállalkozások és közösségek. Ez is a fenntarthatóság jegyében zajlik, tehát olyan dolgokat kívánunk támogatni, ami fenntartható.
15: Az egy érdekesség, felelőssége tényleg ennek a kicsit elmaradottságnak hozadéka, hogy büszkék az emberek rá, hogy ők itt laknak, és hogy ők rába közéek.
16: Igen, hát ugye ez adódik ebből a múltból, a hagyományból, tehát még egyszer, hogy ez az identitás azért rendkívül erős. Egyébként, amikor 14-15-ben mértük ezt, tehát egy komoly helyi tájegységi szintű turisztikai kutatást bonyolítottunk le, akkor ennek a eredményeként egy ilyen hát 10 fokozatú skálán, ez olyan 7-7,5 volt. Egyébként nem csak a helyeket kérdeztük meg, hanem a rába közön kívülieket is, tehát messzebb is, nem csak a szomszéd tájegységeket, hanem több megyét, és az idegenek, vagyis hát úgy hát így hívjuk a szakmában, tehát az idegen imázsunk az szinte jobb, tehát a nem rábaközieknek a véleménye az volt, hogy a rábaközieknél, hát ezek mind rábaközek, meg erősek, meg tehát sokkal jobbnak ítéltek bennünket, mint magunk, ez nem baj egyébként, én azt gondolom, legyünk óvatosak, legyünk realisták, ez így szerintem fontos, és hát itt azért most még egy tájtermékről hadd emlékezzek meg, ugye ez a rábaközi perec, ami azért hát mondhatom, hogy azért országos hírű, ami most egyébként Megyerikum az érték leltárba, hát nem Hungarikum, ugye, mint a hövei csipke, egy megyei értékünk, ami azért fontos, hát ott lakók, a hagyományosan ott lakóknak, a gyerekkorunk nagyon szép emléke, hogy megkaptuk a vásárba, vagy a szomszédfaluban a perecünket, és akkor azzal ugye el voltunk. Ez a tájtermék, ez gyakorlatilag egy emblematikus terméke, ami térségünknek, egy édes perecről van szó egyébként, amely speciális módon készül, nem bonyolult múltjáról csak annyit, hogy mondjuk az én gyerekkoromban, mondjuk 60-as években még nagyon sok faluban sütötték, most csak 2 helyen, de hát ők azért meg tudnak élni ebből, azért ez is fontos, hogy mutatja azt, hogy van rá igény a tájegységben, és hát ugye itt jön az együttműködés a tájegységen belül, hogy vendéglátóhelyeken, ha nem is mindenhol, de azért nagyon sok helyen a rábaközi perec ott van.
15: Tehát ez hát egy van napi... a perec fesztivál.
16: Hát igen, hát van a perec fesztivál, amire ugye egy tájtermékre lehet építeni rendezvényt, eseményt, ugye mindig ez a lényeg, hogy mi az attrakció. Hát Kisfaludon most akkor a Vadaspark, Jobbaházán ugye a Berninél ez az ökogazdaság, a helyi termékek, gyógynövények, fűszernövények, tápnövényeknek a termesztése és annak a kínálata, biominősítése, tehát ez nagyon fontos. De hát számos ilyen van a rába közben, tehát sok ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy erőt ad, főleg napjainkban ezek azért felértékelődnek, hogy egy gazdag szántóföld talaj mellett erre építhető helyi termékek jöjjenek létre, és ezt lássuk el mondjuk ezt a térséget élelmiszerrel. Hát nyilván ezek kiegészítő dolgok, de azért fontos, én úgy gondolom.
15: Bernék is mondták, hogy az önellátásra vannak ők beállva, és amit többletet termelnek, azt értékesítik.
16: Itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy helyi termék, akkor miről van szó. Hát igen, első az önellátás, most nyilván ez nem 100%-ban értendő, de azért erre kell törekedni, lehetőleg. Ez sokféle szempontból jó. Hát jó azért, mert elsősorban tudjuk, hogy mit teszünk, másrészt jó, mert az a pénz, amit erre költünk, az itt marad, helyben marad.
15: Nem szennyezzük a környezet, ez a szállítás.
16: Hát szállítással így van, nem terheljük, vagy minimális, és hát ugye nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságnak az erősségét jelenti. Na most, hogy a helyi gazdaság az mit jelent, vagy mitől fontos, ez a következőképpen van. Tehát mitől fontos nekünk az, hogy itt vannak vállalkozások, vannak őstermelők, vannak termelők, és itt tovább. Azért fontos, mert ők, illetve a helyi gazdasági szereplők, ugye a helyi erőforrást hasznosítják, ebbe beleértem a termőföldet, a szántót, a kertészeteket, helyi munkaerőt foglalkoztatnak, és így tovább. És ugye az a termék, az a szolgáltatás, amit kínálnak részben a helyieknek, ha turizmusról beszélünk, akkor örülünk, ha mások is jönnek, de most maradjunk csak a saját lakosságunknál, és gyakorlatilag olyan helyen költik el a helyi polgárok a pénzüket, ami utána ez a forrás, ez a pénzösszeg itt marad. Ugye nem pedig egy multi céghez megy, amely nyilván aztán viszi a maga útján, ahogy kell. Most ezzel nincs semmi baj, tehát nem vagyunk mi ellenük. Csak ugye azért a helyi gazdaság az úgy tud fennmaradni, tartós lenni. Ez egy nagyon lokálpatrióta hozzáállás, én szerintem ez egy fontos elem, és azért ez jellemző ránk. Fontos ezért, hogy milyen a térszerkezet, milyen a település, milyen vállalkozások működnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyan általában most vidéken az a jellemző, ugye, hogy a népességszámok úgy csökkennek, de ugyanakkor meg azt lehet észrevenni, és ez nálunk is egyébként igaz, hogy mi nem nagyvárosi környezetben élünk, hiszen Kapuvár, Csorna 10 000-es települések, tehát úgymond vidékiesnek nevezhetőek, hogy szívesen jönnek ide lakni a tájegységen kívülről.
15: Akiknek elege van a centralizációból, az ilyen helyen tényleg jól érzi magát.
16: Így van, ez egyfajta kiszolgáltatottság, hát tudjuk azért ezeket. És hát egy nagyvárosi térségben vagyunk, hiszen Győr, Mosomagyaróvár, Sopron, Pápa, Szombathely, ezek ilyen 30-40-50 kilométer távolságra vannak. Ilyen szempontból szerintem jó fekvésünk van. A pihenés, a nyugalom szempontjából. Ezért is fontos az, hogy milyen cégek jönnek, kik települnek be a Rába közben, milyen telephelyeket nyitnak, ipari parkok hol működnek, milyen szolgáltatást tudnak, kínálnak az ipari parkok az ide befektető vállalkozásoknak. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon szépen működik ez a dolog nálunk. Nyilván a 5 nagy település leveszi a gazdaság 80%-át, tehát termelési értékről, vagy lokális GDP-ről beszélünk, viszont ott rendkívül kulturált környezetet tudunk teremteni. Tehát a kapuvári, a csornai ipari park, de beledbe is inkubátorház, ezek fontosak, és azt gondolom, hogy nyilván azt is lehet érezni, hogy ezek a vállalkozások, ahogy betelepültek az elmúlt mondjuk 15-20 évről beszélek egyébként alapvetően, akkor ők a helyi erőforrás, vagyis a emberekből toborozzák a foglalkoztatottakat, ami pedig jót tesz, és ma már azért az átlagos bérek is mérhetően emelkedtek az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy már nem mindenki ingázik Őrvidékre, Burgenland más néven, de Őrvidéknek hívjuk mi ott alapvetően, vagy Ausztria más tartományaiba, hanem inkább hazajönnek. Itt dolgoznak, itt működnek, ez egy nagyon fontos elem. Tehát nem mondtam, hogy nincsenek ilyen szakmák, ilyen például a vendéglátó felszolgálók, tehát ez örök probléma, ilyen, mert nyilván azért van azért bérbeli különbség a térség között, de nagyon sokan visszajöttek, a Rába közben konkrétan, mert gyakorlatilag hasonló bért, és itthon van, itt, tehát ez a nyugalom, a békesség, ugye ez a holisztikus.
15: Valamit
16: tehát,
15: valamiért. Egy szóval a Rába köz egy csodálatos hely, a hallgatóknak, vagy esetleg oda költözni szándékozóknak, vagy túrázóknak valami lehetőséget mondja, hogy hol tudnak interneten legkönnyebben ennek utána nézni.
16: Települési honlapokat mindenképpen tudom ajánlani, tehát átfogó rábaközi turizmusos honlapunk ugyan nincsen, de egyet azért mondanék, mert azt pont a Líder Egyesületünk hozta létre, a digitális rábaköz.hu, nyilván ékezet nélkül.
15: Kellene jobb.
16: Igen, hát ezt azért hoztuk létre, hogy ezen keresztül, tehát a digitális rábaköz.hu-n keresztül bemutassuk a tájegység értékeit. Most az a bemutatás nyilván fel kellett tárni, illetve össze kellett gyűjteni, és nyilván honlap képessé kellett tenni. Én azt tartom talán az egyik legjobbnak, de mindenképpen, ha csak azt beütjük a interneten, hogy Rába köz értékei, akkor számos lehetőség van. Elsősorban még egyszer a pihenő turizmus, a családi, a nyugodt, a szenzitív, tehát az ökoturisztikai megoldásokat találják meg az érdeklődők.
15: Mi nagyon jól éreztük magunkat, ezután is köszönöm neked még egyszer, hogy ezt így biztosítottad, ezt a lehetőséget, és összeszervezted. Valószínűleg fogunk menni máskor is, és csak ezt tudom javasolni a hallgatóknak is, hogy fedjék a sátorfájukat, menjenek, nézzenek körül, nem kell külföldre menni csodákért, nagyon sok szép dolog van Magyarországon belül is, és most, mivel a Rába közről volt szó, itt Rába közön belül is van bőven látnivaló.
16: Hát nagyon szépen köszönöm, és hát szeretettel várunk természetesen mindenkit a tájegységünkbe.
12: Ez a Szemfüles.
15: Ezzel mai beszélgetésünk végére értünk, remélem kellemesen telt az együtt töltött idő. Arra kérem Önöket, hogy a kánikulában fokozottan figyeljenek az UV-sugárzásra, kerüljék a napszúrást, és ne feledkezzenek meg a folyadékbevitelről. Tartsanak velünk a következő hónapban is. A beszélgetéseket Bősze György készítette, a riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. A viszonthallásra!
12: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is!
1: Műsorajánló.
17: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
17: Retikül. Aha. az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
0: Retikül, szerdán 16 órától.
17: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
17: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
17: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett.

0: Hobby Rádió.
1: Újra a köz szolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek, Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy

0: plafonú bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szöúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tercsi Lajosné 4 évvel ezelőtt veszítette el látását, azóta megtanult egyedül közlekedni az úton, vásárolni és tájékozódni a lakásban.
1: Ez 2011-ben történt, és ez így folyamatosan romlott az állapotom. Sokszorosan voltam műtögetve, volt, amikor egy évben 4-szer is voltam műtve, először a jobb szememmel kezdődött. Így 2014-ben a bal szemem is sorra került, és tehát most idestova 4 éve már teljes mértékben látássérült lettem, retina leválás szakadással, a látó idegről beszélünk egyébként őt, és ugye ezt nem tudták megmondani a szakemberek sem, hogy ez örökletesség, nehéz fizikai munka, stressz vagy ütéstől adódóan történt. Megtörtént, itt van, viselem a sorsomat. Gyakorlatilag nagyon nehéz volt valóban, de az embernek el kell dönteni, hogy az élettel megy tovább, vagy pedig feladja. Na most menni kell tovább, mert az élet az nem áll meg.
0: És Marcsi nem is ül a 4 fal között, próbál teljes életet élni. Most például elindult egy olyan pályázaton, ahol látássérültek mutatják meg azt, hogyan is lehet elboldogulni a konyhában, és finom ételeket főzni.
1: Ezt én a elnök úrtól kaptam, a Mártiskun megyében, ahol a gyengénlátók egyesületének az elnökétől, Henc András küldött nekem egy felhívást, hogy gondolkodjak-e rajta, és ugye ezt megnéztem, tehát ez ugye relatív, hogy megnéztem, tehát nyilván meghallgattam. A Vakonlátó Alapítvány egy ilyen pályázatot indított, és erre lehetett jelentkezni, süst ki, főzd ki a szerencsédet jelszóval, és egy kis filmet kellett küldeni. Így neki rugaszkodtam, és akkor így főztem egy húsgombóclevest, egy saját készítésű húsgombóclevest, meg egy nagyon kedves kis egyszerű ételt, a jelspitét készítettem. Na most ugye nem látónak vannak mércéi, van egy literes kancsom például. Én ezzel szorgalmazom a folyadékot az edénybe. Vagy ugye, ha kisebb mennyiségű folyadékról beszélünk, akkor van poharom, ami 2 decis, tehát is akkor ezzel a folyadékokat mérem. Illetve mi nem látók, tehát azért vannak segítségeink, eszközeink, beszélő konyhamérleg, mondja a mennyiséget, amit mérünk vele. 2 kapcsolóval kell bekapcsolnom egyszerre, maga bekapcsolom a sütőt, meg a hőfokot, és a hőfokon nekem például van egy kis jelzésem, egy ilyen kis kiemelkedő jelzésem, az a 180 fokon van, ha az függőlegesen van fel a 12-es, ahol szokott lenni az órán, vagy ahol van a 12-es mutat, számlap, akkor körülbelül már tudok jobbra-balra úgymond tekergeni, és akkor sejtem, hogy hol van a Celsius foknak a beállítottsága. Hát ez a YouTube-ra van feltöltve, és hát minden egyes embernek a Tercsi Lajosné Marcsi, és ha ezt az emberek beütik, akkor már a kis filmet megtalálják. A szavazás március 6-ával bezárólagosan, és hát nagyon jó lenne, hogyha minél többen lájkolnák, hogy Bács-Kiskun megyét méltóan képviselhessem, ha egyszer oda jutok majd a dobogónak valamelyik fokára.
0: Marcsival sertéskarajt és csirkeszárnyakat rántottunk ki. A panír elkészítése azonban hosszabb időt vett igénybe.
1: Különböző edények vannak, ugye a só, a cukor, a zsemlemorzsa, és ugye ha megtapintjuk, lehet tudni a rólaja, tehát az állagáról, de ha el fog jutni egyszer odáig, hogy a brejt megtanulom, akkor rá fogom írni, és akkor nem kell ezeket az érzéseket már úgymond lehet használni, sőt, hát ember nem is tudja kizárni az életéből. Teszek a tojásba, most én megfogom az ujjammal, úgy mondjuk, hogy egy csipet sót teszünk bele, és akkor 2 csipet sót fogok berakni. Van egy ilyen kis egyszerű habverőm, és akkor itt szoktam általában a mosogató fölött, mert ha baleset történik, akkor nem biztos, hogy a pulton jó helyen van, itt a mosogatóban végtelen jó helyen történik bármi, és akkor mindjárt jön a panírozás. Így a hangjából is lehet ítélni, hogy ha így lappog, akkor még lehet, hogy nem feltétlenül jó, de már szerintem már arra tartok a jó irányba.
2: Szerintem már jó.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves a segítség. Jó, azt mondja, akkor liszt, tojás sorba, és akkor keresünk zsemlemorzsát. Na, én beállítok ide mindent most már, tehát gyakorlatilag mindenünk megvan, és akkor ide a sor végre teszem, itt van a tepszim, én nem merem bevállalni azt, hogy forró zsiradékban, hanem kitaláltam, hogy tepszibe rakom, zsírpapírra ki van billelve, tepszibe rakom, majd meg fogom mutatni, hogy egy icipicikét meg fogom olajjal paskolni, és ez nagyon-nagyon szépen meg fog a sütőben sülni, meg kell keresgélni az embernek, hogy hol jár, mert ugye aki látja, az csak rápillant, nekünk meg kell tapogatni. És ez egy ilyen hosszú folyamat, de megéri, mert rántott húsi azért önmagáért beszél tehát.
0: És miután egymás után Marcsi elhelyezte a tálkákat, szépen sorban megforgatta a húsokat a lisztben, a tojásban és a zsemlemorzsában, majd beletette a tepsibe. Mikor készen lett vele, akkor az edényt elhelyezte a sütőbe. Marcsi már megtanulta, hogy melyik gomb melyik gázrózsát indítja el. Mindegyik gombnál van egy domború jelzés, amelynek segítségével tudja, 180 fokon működik a sütő.
1: Tehát beszélget a húsi, hallod? Hallod a hangját?
2: Igen.
1: Beszélget a húsi, tehát mi nem látók, azért erre is tudunk hagyatkozni. És mikor már beszélget, akkor már sütő kellően fél van hevülve.
0: Az étel végül elkészült, és mit mondhatnék? Igazán jó ízűen falatoztunk belőle.
3: Megtett.

Saga Bomber con Johnny Winger. Saga Bomber.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Jó napot kívánok. Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
3: Svéd gomb nincs.
2: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
3: Finn gomb sincs.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: 7 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Ma sok napsütésre számíthatunk, miközben északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhőzet halad át felettünk, amely mentén helyenként zápor, néhol északkeleten esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharos is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: Hobbi Rádió műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.
11: Hobby rádió.
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
14: Hobby rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió
1: műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írt: helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető Budapesti Közművek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között

0: lelőtték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a manori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Férre a csajos, hisztis, fogyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés Koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
5: Köszöntöm Önöket. Rövid előjáték és szex szakítás után állítólag így csináljuk mi, ez derül ki egy friss felmérésből. A boldog párkapcsolat korántsem az az idilli párkapcsolat, amelynek megtalálásáról a legtöbb hollywoodi szerelmes film szól. Ám a boldog párkapcsolat csökkenti a munkahelyi stressz hatását, viszont a rossz kapcsolat az ellenkezőjét váltja ki. Mindenki egészséges gyermeket szeretne, és ebben a genetikai szűrések sokat segíthetnek. Ám kinek javasolt a genetikai tanácsadás? Már 450 ökoiskola van az országban, de mire is jók ezek? Komoly remény van arra, hogy saját zsírsejtekkel kezelhető lesz a baleseti agykárosodás, ezzel kapcsolatban amerikai sikerekről számolhatunk be. A régészek koránt sem örülnek, hogy Babilont ismét ellephetik a turisták, ugyanis az ókori Babilon romjai ismét látogathatók. Ilyen témákról lesz szó a mai műsorunkban, remélem sokuk érdeklődését kiváltva.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Miközben a legtöbb hollywoodi szerelmes film az idilli párkapcsolat megtalálásáról szól, a bulvár sajtó tele van a filmekben domborító színészek egymásra találásáról, majd szakításáról szóló cikkekkel, amerikai kutatók szerint minden esetre sokkal boldogabbak lehetünk, ha elfogadjuk, hogy a párkapcsolat nehézségekkel is jár, mint akkor, ha állandóan a tökéletességre törekszünk. Diane Gehart és Eric McCallum tanulmánya szerint azt a mítoszt, mely szerint létezik tökéletes párkapcsolat, a modern szerelmes történetek és kulturális tündérmesék táplálják. Az amerikai szerzők szerint, ha egy párkapcsolatban nehézség adódik, a legtöbben úgy érzik, kudarcot vallottak, és a válságban lévő párokon általában a mentálhigiénés szakemberek sem képesek segíteni, holott a kutatók szerint tévedés, hogy megfelelő erőfeszítésekkel elérhető a teljesen feszültségmentes párkapcsolat, mivel hogy az éteri szerelem nem tart örökké, vagy talán nem is létezik. A szerzők a nehézségek kezelésére a teljes tudatosságra építő buddhista meditációs technikát ajánlják, amelynek lényege, hogy az egyén az éppen benne jelenlévő érzelmekre és cselekedetekre kell, hogy koncentráljon. A BBC cikkében megszólaltatott családterápiás szakember szerint az amerikai tanulmányírók helyesen világítanak rá arra, hogy a párkapcsolati nirvána keresése káros lehet, hiszen senki élete sem telik állandó boldogságban, és mindig vannak nehéz időszakok. A pároknak azt kell elérniük, hogy ilyenkor megbirkózzanak a nehézségekkel, többek között azáltal, hogy megértőek egymással, és megpróbálják becsben tartani a boldog időszakokat. Az imént hallott cikkből, mintha az derült volna ki, hogy állandóan boldog párkapcsolat nem létezik, csak boldog időszakok, azonban ha létezik boldog párkapcsolat, az csökkenti a munkahelyi stressz hatását. Ez egy svéd tanulmány szerint van így, amelynek eredményeit a héten ismertették. A páros élet csökkenti az e fajta stressz következményeit. Ha azonban a kapcsolat rosszul működik, a negatív hatások növekszenek, fejtette ki a tanulmány vezetője Ann Kristin Andersson Arnten, a Göteborgi Egyetem doktoránsa. A nehéz, bonyolult kapcsolatban élő nők sokkal inkább kivannak téve a szorongásnak, a stressz fizikai következményeinek és az álmatlanságnak, mint azok a nők, akik boldognak találják házas életüket, áll a 900 férfi és nő megkérdezésével készült tanulmányban. A férfiak körében a depresszió, a szorongási rohamok vagy más stresszel kapcsolatos reakciók azokat sújtják leginkább, akik közepesnek értékelték a párkapcsolatukat, érdekes módon kevésbé azokat, akik rossznak vagy jónak nevezték a szerelmi viszonyukat. Ez azzal magyarázható, hogy azok, akiknek közepes az érzelmi kapcsolatuk, nagy nyomás alatt állnak, hogy erőfeszítést fejtsenek ki a viszony javítása érdekében. Míg ha a kapcsolat rossz, azt mindössze konstatálják, és azt hiszik, hogy nincs mit tenni, írta Andersson Arnten a tanulmány összegzésekor. A vizsgálat szerint a mindennapi élet néha jelentéktelen, ám rendszeres stressz helyzeteinek hatásai diszkréten és eleinte észrevétlenül jelentkeznek. A stressznek kitett ember mindaddig alkalmazkodik a változásokhoz, amíg olyan egyensúlyhiányos helyzetbe nem kerül, hogy jelentős erőfeszítésekre lenne szüksége a napi stressz leküzdéséhez. Ubi Rádió.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Mindenki egészséges kisgyereket szeretne, ebben segíthetnek a genetikai szűrések. De kinek is javasolt a genetikai tanácsadás? Minden szülő aggodalommal és izgalommal néz a gyermekvállalás elébe, a tapasztalatlanság azonban olykor ijesztő lehet a leendő édesanyák és apák számára. Ha te is azok közé tartozol, akik különös figyelmet szeretnének fordítani születendő gyermekük egészségére, akkor a genetikai tanácsadást neked találták ki. Ennek során ugyanis megtudhatod, hogy leselkedik-e valamilyen veszély a gyermekedre, milyen kockázatokkal járhat megszületése, illetve mennyi az esélye, hogy bekövetkezik a legrosszabb, és nem egészségesen jön a világra. Kinek javasol tehát a genetikai tanácsadás? Természetesen bárki, aki szeretne körültekintően eljárni és bővíteni akarja ismereteit a témában, elmehet egy ilyen tanácsadásra, amelyből manapság egyre több van, így gyakorlatilag mindenki számára elérhetővé vált. Kiemelten fontos, hogy ellátogass egy genetikai tanácsadásra, ha korábban esetleg már született valamilyen genetikai betegségben vagy fejlődési rendellenességben szenvedő gyermeked. Ebben az esetben ugyanis jóval nagyobb a kockázata, hogy a következő gyermek sem lesz maradéktalanul egészséges. Akkor is javasolt a tanácsadás, ha a családban előfordult már valamilyen vele született betegség, továbbá, ha te vagy a párod örökletes betegségben szenvedtek. Ha például bármelyikőtök felmenői között előfordult már cisztás fibrózis, ajánlott a genetikai tanácsadás. Ez a betegség hazánkban az egyik leggyakoribb öröklődő anyagcsere probléma, amely súlyos tüdőkárosodáshoz vezet. A betegséget egy lappangó gén örökíti tovább, ha pedig mindkettőtök családjában előfordult már, lehetséges, hogy hordozzátok a hibás gént. Ebben az esetben pedig 25% esély van arra, hogy gyermeketek betegen születik. A különböző betegségek kockázata természetesen más és más, jó néhány probléma százalékos előfordulási valószínűségét azonban már a terhesség előtt meg lehet állapítani. Míg másokat a terhesség elején diagnosztizálni lehet, ultrahang vagy egyéb vizsgálatok segítségével. Vannak bizonyos tényezők, amelyek miatt nagyobb az esélye, hogy a gyermek veszélyben van, így például, ha az anya gyógyszert szed terhessége alatt, netán drogot fogyaszt, ha valamilyen vírus támadja meg, esetleg sugárzásnak van kitéve. Ezekben az esetekben ugyanis jóval nagyobb a kicsi egészségkárosodásának kockázata. Ilyenkor érdemes genetikai tanácsadóhoz fordulnod, hiszen itt javasolnak neked olyan vizsgálatokat, amelyekkel kiszűrhető a gyermek esetleges károsodása. Ugyanakkor még a terhesség előtt javasolt genetikai tanácsadásra menned, ha cukorbeteg vagy, magas vérnyomástól szenvedsz, esetleg rendszeresen szedsz valamilyen gyógyszert, hiszen jobb időben felmérni a lehetőségeket. Milyen betegségeket lehet kiszűrni a tanácsadással? A genetikai tanácsadás alapvetően nem foglal magában vizsgálatokat, ez egy szakemberrel történő beszélgetés, amelynek nyomán elgondolkodhattok pároddal, hogy milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetnetek egyéni szempontok alapján. Amennyiben szükséges, különböző diagnosztikai és laborvizsgálatokat végeznek, amelyek segítenek kideríteni, vajon teljesen egészséges-e a magzat. A fennálló kockázati tényezők vizsgálata után egy tájékoztató beszélgetés során mondják el neked és párodnak, hogy milyen eséllyel örökölhet valamilyen betegséget gyermeketek, mire számíthattok ezzel kapcsolatban, és milyen lehetőségeitek vannak. Amennyiben a genetikai tanácsadást követően vállaljátok az elvégzendő vizsgálatokat, kiszűrhető a legtöbb örökletes genetikai betegség, szellemi fogyatékosság és fejlődési rendellenesség. Elsősorban citogenetikai, a kromoszómák szintjén és molekuláris diagnosztikai, azaz génszintű vizsgálatokról, ultrahangokról, endokrinológiai, hormonális, laboratóriumi vizsgálatokról van szó, melyek többségét magzati sejtminta alapján végzik. Így meglehetősen jó százalékos arányban kiszűrhető számos egyéb betegség mellett, például a Down-szindróma, az örökletes szívbetegség vagy a Lyme-kór. Milyen előnyökkel jár a genetikai tanácsadás? Bár nem a szó hagyományos értelmében végeznek gyógyító munkát a genetikai tanácsadás során, a rengeteg tanáccsal, információval, amelyekkel ellátnak, ha hozzájuk fordulsz, bizony nagyon sokat tudnak segíteni. Ha részt veszel egy ilyen tanácsadáson, felelősséggel tudod mérlegelni a felmerülő kockázatokat, és olyan jelentőségű döntéseket hozhatsz meg, amelyek egész életedre hatással lehetnek. Amennyiben terhesen látogatsz el a tanácsadásra, az lelkileg is nagyon nagy segítséget jelentett számodra, hiszen az egyébként is ingatag lelkiállapotban lévő kismamák kiemelten nyitottak az orvosok és genetikus szakemberek javaslataira. Nagyon fontos tehát, hogy a tanácsadó sokszor a lélektani problémákra is megoldást tud adni, egyszerűen azzal, hogy eloszlatja a bizonytalanságot, és választ ad olyan kérdésekre is, amelyeket a hagyományos terhes gondozáson talán fel sem mernél tenni.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Ökoiskola címet kapott 155 oktatási intézmény. Ezt a címet azok az iskolák kapják, amelyek kiemelkedő színvonalon képviselik a környezeti nevelés és a fenntarthatóság értékeit. A környezet tudatosság erősítése az elsőrendű teendők közé tartozik, mondta dr. Kling István államtitkár a Budapesti Városmajori Gimnáziumban, ahol 3 évre odaítélték az ökoiskola címeket. Ma már mintegy 450 ökoiskola működik, így minden 10. diák minősített intézményben tanul Magyarországon. Az ökoiskolák között talál

0: korában működő kapcsolatrendszerüket. Azt reméljük, hogy a zsírszövetből kiszívott sejtekből olyan őssejtek nyerhetők, amelyek segítik a sérült idegsejtek újjáépülését, vagy akár átvehetik azok tevékenységét. A kutató laboratórium munkatervét pályázat útján az amerikai hadsereg egészségügyi szolgálatához kívánja benyújtani. Kezelést igénylő koponya sérüléseket jelenleg elsősorban az Irak és Afganisztán területén szolgáló amerikai katonaság tagjai szenvednek el. Az amerikai hadsereg Walter Reed kórháza közölte, hogy a különböző terrorista támadásokban megsebesülők közül minden harmadik katonának van agysérülése. Az ilyenfajta agyi károsodás a háborús eseményeken túlmenően autóbalesetek, erőszakos cselekmények vagy sportolás során fordul elő. Az amerikai statisztikák tanúsága szerint az Egyesült Államokban évente 1,5 millió új agysérülttel kell számolni. Ezek többsége élete végéig bénulásokkal küzd, de a súlyos gondolkodás zavar vagy lelki károsodás is gyakori. A kutatók azzal érvelnek, hogy a zsírszövet a szinte korlátlanul nyerhető őssejtek legnagyobb raktára. A témával foglalkozó szakemberek egyelőre érdeklődéssel várják, hogy az említett laboratórium eredményeiről részletesebb tájékoztatás is megjelenjen.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A régészek egyáltalán nem örülnek, hogy Babilont ismét ellephetik a turisták. Az ókori Babilon romjai, vagy azok utánzatai ismét látogathatók Irakban, a diktatúra és az elhanyagoltság évtizedei után, de a viták a térség múltjáról és jövőjéről nem csitulnak. Az idő múlása már régóta porlasztja a napszárította téglákat, amelyekből az ókori Babilon, Hammurábi és Nabukodonozor városa épült. Ez az a hely, ahol a bibliai Dániel próféta leolvasta az írást a falról, és ahol Nagy Sándor meghalt. A gyarmatosító hatalmak régészei Babilon kincseinek javát már bő évszázada

0: Európába szállították. Saddam Hussein iraki diktátora maga megalomániás tervei szerint építette újjá, majd az amerikai és a lengyel csapatok katonai tábort rendeztek be földjén, árkukat ástak, és a bibliai civilizáció emlékeit rejtő földdel barikádokat töltöttek fel. A tartományi kormány nemrég Babilon legnagyobb részét saját ellenőrzése alá helyezte, amire a régészeti és kulturális örökség tanácsa a felügyelő hatóság szerint nem volt joga. Az Eufrátesz folyó egyik ága melletti parkba, amelyet megnyitottak a látogatók számára, most egymás után érkeznek az autóbuszok a turistákkal. Belépő ellenében meg lehet tekinteni annak a hatalmas kirabolt palotának üres maradványait, amelyet Hussein az 1980-as években építetett, és a dombot is, amelyen a komplexum található, írta helyszíni riportjában a The New York Times. A helyi kormányzat továbbá berendezett egy sor a Hussein korszakból származó épületet és lakosztályként adja ki helyiségeiket. Iraki párok nászútjukra kibérelhetik Saddam Hussein hálószobáját is, bár feltehetően az csak egyszerű vendégszoba volt. Hussein Rashid a Babilon ügyeiben illetékes, de a jelek szerint nem sok hatalommal rendelkező régészeti felügyelőség igazgatója borulátó. A gond az, hogy mint a Saddam korszakban, napjainkban is tudatlanokkal van dolgunk, hangoztatja. A legtöbb ember, köztük sok hivatalos személy nem tartja sokra ezt az örökséget. Azt hiszi, hogy a régészeti lelőhelyek értéktelen téglahalmok. Néhány bagdadi tisztviselő támogatásával a helyi kormány megnyitotta Babilon magjának feltárt romjait, amelyek a 2003-as amerikai invázió óta le voltak zárva. Hiába tiltakoztak az archeológusok, hiába mutattak rá, hogy ez a lépés további károkat okozhat mindabban, ami megmaradt a világ egyik legelső nagyvárosából. A politikai helyzet ingatag, a szövetségi kormány gyenge, magyarázta a The New York Times riporterének Hussein Rashid. Az általa vezetett hatóság felettes szerve, a Kulturális Minisztérium rossz viszonyban van az újonnan létrehozott idegenforgalmi és antikvitásokkal foglalkozó minisztériummal. A két tárca szembe került egymással a Bagdadi Nemzeti Múzeum februári megnyitása idején is, és akárcsak Babilon ügyében a turisztikai minisztérium lett a győztes. Nuri Maliki miniszterelnök ugyanis támogatja a történelmi és kulturális nevezetességek mihamarabbi megnyitását, mert ezzel az ország stabilitását és haladását kívánja demonstrálni. A kormány az Egyesült Államokkal januárban életbe lépett biztonsági megállapodás keretében júniusig veszi át az ellenőrzést a kulturális nevezetességek fölött. Babilon romjaiba alaposan belemart az idő. A vályogtéglák nem olyan tartósak, mint a görög márvány vagy az egyiptomi mészkő, így az iraki múltból földhalmokon kívül nem sok maradt. Igazi romantikusnak kell lennie annak, aki a mezopotámiai régészeti lelőhelyekért rajong, jegyezte meg Elizabeth C. Stone, a Long Islandi Stony Brook Egyetem régésze. A múlt század 80-as éveiben Hussein elrendelte Nabukodonozor palotájának és más babiloni nevezetességeknek az újjáépítését, a 2600 évvel ezelőtti alapozásra olcsó téglákból emeltetett palotát. Sok téglát olyan stílusú jellel láttak el, amilyet, mint sokfelé még látható, a maga idejében Nabukodonozor is használt saját palotájában. Az utánzatokon azonban a következő Hussein dicsőségét hirdető szöveg áll, a nagy Irak védelmezője. A régészek elborzadtak, de annak idején mit sem tehettek. A térséget 2003-2004-ben megszálló amerikai és lengyel csapatok katonai támaszpontot építettek ki a romokon, nemzetközi felháborodást kiváltva. A romterület jelenlegi igazgatója Mariam Musa, aki 30 éve dolgozik a térség feltárásán, úgy véli, hogy az általuk okozott veszteség jóvá tehetetlen. Arra a kérdésre azonban, hogy Hussein vagy az amerikaiak okoztak nagyobb kárt, a régésznő csak sokára kérdéssel reagál. Mi értelme van ilyet kérdezni? Mohamed Taher, a romok korábbi felelőse, aki ellenezte Babilon mostani megnyitását, a maga részéről úgy látja, hogy ami most történik, nem sokkal jobb, mint ami korábban zajlott. Babilont tudományos kutatási célokra kellene újjáépíteni, nem úgy, mint Saddam tette, fejtette ki, miközben átkalauzolta a látogatókat Istár kapujának babiloni istenek domborműveivel díszített romjai, Ninmah temploma és az Irak jelképévé választott 2600 éves babiloni oroszlán maradványai között. A látogatáson egyébként egyértelműen kiderült, semmi sem történt annak érdekében, hogy előkészítsék a június 1-ére tervezett hivatalos megnyitást. Nincsenek kapuk vagy korlátok, amelyek megakadályozhatnák a turistákat abban, hogy felmásszanak a romokra, amelyek homok módjára porlanak szét, ha rájuk lépnek. A korábbi üzletek, kávéházak és múzeum épületek elhagyottak és porosak. Az amerikai külügyminisztérium 700 000 dollárt biztosított egy babiloni állagmegőrzési és turisztikai terv finanszírozására, de a munkálatok még nem kezdődtek meg. A biztonsági helyzet azonban javult Irakban, és az ország polgárai számára lehetővé vált, hogy újra ellátogassanak a dicső múlt színhelyére. Sokan először keresik fel a régészeti lelőhelyet. Esma Ali, iraki diáklány például Babilonhoz közel nőtt fel, de még soha nem járt a romoknál. Most úgy érzem, újra van történelmünk, jegyezte meg a lány. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazinműsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bod György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. Viszont hallásra!
1: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Újra a közszolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lenni, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tarr Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröngyének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: menjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A mikrofonnál.
4: Sommer Gábor köszönt mindenkit tengermély tisztelettel a 90-es évek legnagyobb dalait felidéző, multidéző műsorban. Kérem szépen, a mai napon egy igazi különleges 60 perccel készültem az önök számára, ugyanis kis hazánk zenei terméséből válogatunk egy teljes órán keresztül. A 90-es évek felejthetetlen hazai dalait pörgetjük tehát a mai Nekem 90 külön kiadásában. Már is belevágunk a multidézésbe, és jön a Splash, az az együttes, amely 1998-ban alakult. Az első kislemezük a Hozd el a holnapot, ezt követte 99-ben az Azonos című album. 2000-ben jelent meg a második nagylemez Lázad a szívem címmel, 2002-ben pedig a Szabadon, majd 3 évszünet után 2005-ben jelent meg a legutóbbi lemez az Újra. A Tedd fel a kezed című dal angol verziója egyébként egy német együttes a Bongo Girls feldolgozásában is megjelent, az angol verzió címen a Never Gonna Give You Up. Jön tehát bemelegítésként a Splash dala, Tedd fel a kezedet, utána pedig egy legendás 90-es évekbeli diszkó formáció Náksi Attila, illetve a kezdeti énekes Artin által. Később azonban az ő helyét Betty Love vette át, ebből pedig mindenkinek kiderülhet, hogy a Soho Partiról beszélek én. Búcsú koncertjüket 1999. januárjában tartották. A Splash után az éjjel soha nem érhet véget, az örök magyar klasszikus itt a Nekem 90-ben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ez itt a Nekem 90 különleges kiadása csakis magyar dalokkal az elmúlt évtizedből. Egy olyan könnyű zenei együttessel megyünk tovább, amelyet 1995-ben alakított Budapesten Bérez Zoltán, Hajdú Szabina, illetve Sallai János. Az együttes nevének kialakulásához egyébként egy amerikai slang kifejezést használtak, a Find Her, Feel Her, Fuck Her, Forget Her-t, és így jött a 4F Club. Igazából ugye ezt azt jelenti, hogy találd meg őt, érezd őt, olyan dolgot csinálj vele, és utána felejtsd el. A 4F Club fennállása alatt két albumot jelentetett meg, 96-ban a 4F Clubot, melynek első kislemeze a nagy sikerű Balatoni Láz volt, és 97-ben a Vicc az egész című korongot, 98-ban pedig feloszlott az együttes. Jön a 4F Club legnagyobb sikere, a Balatoni Láz, mindjárt, de hogyha már a nyárról van szó, akkor a Szelavi is megénekelte ezt anno a 90-es években. Vár ránk a nyár, a magyar legjobbak közül. Itt a

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Már is folytatódik a különleges Nekem 90 a magyar zenék legjavával a 90-es évekből. Egy 93-ban a fővárosban alakult diszkó közönségnek célzott formációval megyünk tovább. Első albumuk stílusosan az együttes nevének lefordítása az Éjjamának. 1994. júniusában jelent meg. Ezt követte 95-ben a Carpe Diem második albuma Lépj tovább. Az együttes énekese Fanni 96-ban szólólemezt is készített. Éjja maximumon címmel, majd pedig Besenyei István producer vette szárnyai alá a csapatot. Még ebben az évben Benda Gergely kilépett és megalakította a La Luna formációt. A dúva alakult együttes kiadta a harmadik és egyben legsikeresebb albumát, az Álomhajót. Később Erős Attila lemezdobasként működött tovább, neve az Erős és Piggy Boy párosból lehet talán ismert. Az Álomhajót azonban meg fogja előzni egy tini sztár, aki már 4 éves korában szignálzenét énekelt a magyar rádióban. 1999-ben jelent meg első albuma Papa Ne Férsz címmel, amelyen Ágnes Vanilla is közreműködött. Zenei fesztiválokon lépett fel, Nika Montenegróban és Ljubljánában is. 2001-ben Emerton díjat kapott az év tini énekesnője kategóriában, 2006-ban pedig főszerep illette meg az 56 Cseppér című musicalben. Nika és a Várlak még, illetve a Carpe Diem Álomhajója zenei folytatásunkban, itt a mai Nekem 90-ben.

0: Happy Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Már is folytatjuk a multidézésünket a mai különleges vonalban, hiszen egytől egyig magyar felvételeket pörgetünk, és kérem szépen, jön egy olyan formáció, ami szerintem bőven learathatja a 90-es évek sikereinek első helyezését, méghozzá az 1994 márciusában alakult Álmokfutók, amely tulajdonképpen egy egyszemélyes együttes Kozsó vezetésével, illetve táncosaival. Először a Neoton família tagjának fiával, ifjabb Jakab Györggyel és Tiszivel dolgozott együtt. Az Álmokfutók tincses, kinyírt szemöldökű énekes rapperem ekkora már kultuszt teremtett maga körül. 96-tól két album után Kozsó csak meghívott vendégekkel dolgozott, és a zeneszerzés mellett megkezdte leendő saját kiadója megalakításának előkészítő munkálatait. 96 októberében Kendi és Noah egy színesbőrű, illetve egy szőke táncos nővel dolgozott együtt. A csapat fellépett a Captain Jack, a Mr. President, Jackie Dan, Modo, az NSYNC, Ice MC és a Labouche társaságában is. Az Álmokfutók harmadik lemeze után Vic, André és Suzy lettek az új táncosok. 99-ben Vic kilépett, 2002 óta pedig Jeanette erősíti az együttest a régi tag Suzy mellett. Slágerek dömpinge az, ami az Álmokfutók nevéhez köthető. Mi kettőt hallgatunk meg a 90-es évek legnagyobb Álmokfutók dalai közül. Először jön a Szomorú Szamuráj, amiben bizony még egy hölgy énekel Kozsó mellett, utána viszont már egy tipikus Álmokfutós hangzású dal, a Csak a csillagok, itt a mai különleges nekem 90-ben.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hazai kalandozásunk a 90-es évek nagy dalai között még mindig folytatódik egy 1996-ban alakult együttessel, méghozzá Cynthia, Dr. Love, illetve Mercy alakította az UFO együttesét. Az együttes frontembere Dr. Love, akit egyébként jellegzetes hajviselete az égnek állított piros tarét tett népszerűvé. Első albumuk 1996-ban jelent meg Szerelem Doktor címmel, 97-ben pedig tagcsere történt, Mercy helyére Dori került, majd kiadták második albumukat Paris címmel, ezt követte 1999-ben a Tarzan. Az együttes nagy sikert aratott a tini körében, olyan pletyka keringett egyébként a magyar médiában, hogy az együttes csak playbackkel. Ezt a pletykát az együttes frontembere Dr. Love igazolta azzal, hogy még anno a Z+-ban nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai nem énekeltek az eddig felvett lemezeken. Elnézést kértek a közönségtől, a rajongóktól, és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. Mi is, amit hallgatunk dalt egyébként, mindjárt az UFO-féle Szerelem Doktort, hogyha jól figyelnek, akkor ismerős lehet az éneklő hang, ő bizony nem más, mint Keresztes Ildikó. Úgyhogy hamarosan jön ez a dal, előtte azonban Mr. Rick érkezik, aki a munkások legnagyobb dalát énekelte a 90-es években, amikor felcsendült ez a dal, mindenki egyre gondolt. Az Árjon be a gyár, már is érkezik itt a multidézésben.

0: varázslatos 90-es évekbe repítjük neked. Ez a Nekem 90.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Végéhez közeledik a mai különleges Nekem 90-ünk az elmúlt mintegy egy óra hosszában. A 90-es évek legnagyobb magyar dalait idéztük fel, talán majd egyszer újra jövünk majd egy ilyen külön kiadással. Két dal azonban még adózik a magyar felvételek oltárán. Méghozzá két lánycsapattal zárunk. Egyrésztről a Baby Sisters-el, a Rád gondolok után pedig Kozsó egyik kreálmánya, a Bestiák és az Álmodj néha rólam, amivel én megköszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben újra találkozunk, és remélem, hogy akkor is együtt idézzük fel a 90-es évek legnagyobb dalait. Szommer Gábor köszöni meg az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 3. napján Kornél, valamint Soma nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somafa vagy szarv. Ünnepelnek még a Kornélok március 3-án és június 2-án is. Becézése Kornélka, Kori, Korika, Korni, Kornika, valamint Cornus. Jeles viselői ennek a névnek Bakai Kornél történész, Bárdos Albert Kornél zenetudós, Láncos Kornél fizikus, valamint ön kedves Kornél. Ugyanezen a napon ünneplik névnapjukat Soma nevű kedves hallgatóink, a magyar eredetű férfi név, a nyelvújítás korában alkotott név, a Som szóból származik, jelentése pedig Som. Ünnepelnek még a Somák július 3-án kívül szeptember 16-án is. A név becézése Somácska, Somi, Somika. Jeles viselői ennek a névnek Zámbori Soma színész, Hajnóci Soma bűvész, valamint ön kedves Soma. Szintén ezen a napon köszöntjük Anatol, Anatólia, Bernát, Hadúr, Heliodor, Helius, Ilián, Karitász, Leó, Napsugár, Prudencia, Som, valamint Tamás nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1860. július 3-ával kezdünk, ekkor született Charlotte Perkins Gilman, amerikai közgazdász, előadó, szerző, feminista, aki a nőmozgalom vezető teoretikusa volt az Egyesült Államokban. 3 évet lépünk előre, 1863. július 3-án befejeződött a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A 3 napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. Most pedig 20 évet ugrunk előre, 1883. július 3-án született Franz Kafka cseh író. Leghíresebb műve a Per és az átváltozás. Ugorjunk a 20. század elejére, 1908. július 3-án született M.F.K. Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző, aki az alapvető emberi szükségletekről, különösen a táplálkozásról szóló írásairól volt ismert. Még mindig a 20. század eleje, 1916. július 3-án halt meg Hattie Green, a Wall Street-i boszorkány, a korszak egyetlen igazi, sokszoros milliómos üzletasszonya. Harrietta Howland Robinson férjezett nevén Green az egyetlen nő volt, aki a Wall Street-en sikereket ért el. Hozzá kell tenni, bármi áron. A mérhetetlenül zsugori üzletasszony nem riadt vissza semmilyen törvénytelen vagy szívtelen módszertől, ha pénz egy gyarapításáról vagy spórolásról volt szó. Halálakor 100 millió dolláros vagyont hagyott maga után, miután életében szinte semmire nem költött. Nem csak evésre és ruházkodásra, de gyermekeire is sajnálta a pénzt. Egyikük azért veszítette el fiatal korában a lábát, mert a fösvény Hattie nem volt hajlandó orvost hívni hozzá. Folytassuk a 20. század második felével, 1962. július 3-án függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, Ben Bella alakított kormányt. Most maradjunk ugyanennél a dátumnál, 1962. július 3-án született Tom Cruise, amerikai színész. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. július 3-a, péntek. Szent Tamás apostol ünnepe. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Evangélium Szent János könyvéből, 20. fejezet 24-től a 29. versig. Húsvét vasárnap este a 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Elmélkedés. Tamás apostol útja minden ember útja a kételkedésből a hit felé. Távol van, amikor Jézus megjelenik a többieknek, és nem tud hinni társainak. Ő nem elégszik meg a többiek tanúság tételével, ő látni és tapintani akar. A feltámadás olyan örömhír Tamás számára, ami túl szép, hogy igaz legyen. A 8 nap múlva újra megjelenő Jézus nem megszégyeníti Tamást, hanem odafordul hozzá, megmutatja neki sebeit, és személyesen szólítja meg őt. Ebben a pillanatban történik a fordulat, a hit születése. Tamás elhiszi, hogy az Úr feltámadt, majd vallomást tesz, én Uram, én Istenem. A hit nem mindig azonnal születik az emberben. Van, amikor kérdéseken, kétségeken, fájdalmakon keresztül érünk el a felismeréshez. De a feltámadt Krisztus nem sietett senkit. Vár, újra és újra eljön, és megmutatja önmagát, amíg fel nem ismerjük őt. Az a 8 nap kemény lelki vívódást jelentett a kételkedő apostol számára. Talán mégis igaz, amit a többiek állítanak. Vajon megjelenik-e újra az Úr? Láthatja-e ő is a feltámadt Jézust? És vágya teljesül. Tamás hitvallása az egyik legmélyebb az evangéliumban, aki áthalad a kételkedés sötét völgyén, az a szív mélyéből tudja megfogalmazni, kimondani személyes hitvallását. Jézus válasza nekünk szól. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Mi vagyunk ezek a boldogok, ha hiszünk. Uram Jézus Krisztus, sokszor hasonlítok Tamáshoz. Vágyom látni, tapintani, bizonyosságot szerezni. Ne engedd, hogy kétségeim elválasszanak tőled. Jöjj el hozzám is, ahogy Tamáshoz eljöttél, és mutasd meg sebeid gyógyító erejét. Segíts kimondani szívem mélyéből, én Uram, én Istenem. Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, és hogy újra meg újra meglátogatsz. Add, hogy hitem megerősödjék, és boldogan higgyek benned. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy 1980-ban az olaszországi Nápoly városa mellett viharos szél a folyóba sodorta a 45 éves Vittorio Luisi autóját. A férfi kitörte az ablakot, kimászott a süllyedő autóból és partra úszott, ahol aztán egy kidőlő fa agyonütötte.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy milyen a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Üdvözöllek az IT szemle NV Access összefoglalójában. A héten az NVIDIA hamarosan érkező frissítéséről, hozzáférhetetlen PDF-ek megoldásairól és egy 10 éves kanadai felhasználói történetről lesz szó. Az NVIDIA egy ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó program Windows rendszerre és hamarosan egy nagy frissítés kap. Az egyik legizgalmasabb újdonság egy saját, beépített nagyítási funkció. Ez nem a Windows nagyítója, hanem az NVIDIA saját megoldása így teljes képernyős módban működik, és színszűrőket is kínál csökkent látású felhasználóknak. A nagyítás mostantól az elem elejéhez igazodik, nem a közepéhez, ami például táblázatoknál sokkal természetesebb viselkedés. Aki érintőképernyős táblagépet vagy laptopot használ, annak is jó híre van. Az új verzióban új húzó mozdulatokkal lehet majd navigálni hivatkozások, fejlécek és űrlapmezők között, fizikai billentyűzet nélkül is. Ez a működésmód ismerős lehet más képernyőolvasókból. Fontos korlát, az érintővezérlés csak telepített NVIDIA-vel működik, hordozható verzióval nem. A hangkimenet is fejlődött, szabályozható lesz az írásjeleket követő szünet hossza, ami gördülékenyebbé teszi a folyamatos felolvasást. Bekerült egy parancs is, amellyel az utoljára felolvasott mondatot meg lehet ismételni, sőt egy böngészhető ablakban meg is lehet nézni hasznos, ha valami túl gyorsan hangzott el. Braille kijelzőt használóknak az automatikus görgetés és a taktilis grafikai kijelzők több gombos kombinációi is megjelennek. A gyári visszaállítás után most már van visszavonás lehetőség, tehát nem kell félni a véletlen visszaállítástól. Egy másik hír, ami sokakat érinthet, mi a teendő hozzáférhetetlen PDF-ekkel? Az NVIDIA kiegészítők között 2 kiemelkedő megoldás létezik. Az egyik egész dokumentumokat dolgoz fel egyszerre, a másik szkenner segítségével papíralapú iratokat is be tud olvasni. Microsoft 365 előfizetéssel a Word szintén megnyithat és szöveggé alakíthat PDF-fájlokat. Mesterséges intelligencia eszközök, mint a Microsoft Copilot, szintén képesek szöveget kinyerni. De mindezek csak kerülőutak, a felelősség a dokumentum készítőjé. Maradjunk a közösségnél. George, egy kanadai felhasználó, 10 éve használja az NVIDIA-t. Autizmussal és fejlődési késéssel él, és iskolás korában nem tudta megvásárolni a drága kereskedelmi képernyőolvasókat. Az NVIDIA ingyenes volt, beépült a mindennapjaiba, és ma már maga is jelent hibákat a fejlesztőknek. Az NVIDIA idén ünnepli 20. évfordulóját, George 10 éve ennek pont a fele. A közösségből még 2 gyors hír. Megjelent a Speaking Access, egy Windows alkalmazás, amellyel hangvezérléssel is irányítható az NVIDIA, 30 napos ingyenes próbaverzióval. Egy ausztráliai felmérés szerint a segédtechnológia felhasználók 70%-a ma már mesterséges intelligencia eszközöket is használ, ez mutatja, hogy az AI valóban a mindennapi hozzáférhetőség részévé vált. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
2: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót!

0: Üdvözöllek az IT szemlet Döjbötep összefoglalójában. Ez egy két részes sorozat első része. A héten három eszközről és egy könyvről számolunk be, mindegyik abba az irányba mutat, hogy a vak és gyengéllátó felhasználóknak egyre kevesebb kompromisszumot kell kötniük a technológiával. Kezdjük egy hardware hírrel. A Meta, a közösségi média vállalat, most saját márkájú okos szemüvegeket dob piacra. Eddig ezeket a szemüvegeket csak Ray-Ban felirattal lehetett kapni, az újak viszont Meta logóval jönnek és közel $100 olcsóbbak. Az Egyesült Államokban $299-tól indulnak, míg a Ray-Ban verzió 379-be kerül. A hardware pontosan ugyanaz, kamera, mikrofon, nyitott hangszóró, amely mellett a viselő hallja a környezetét is. Ami igazán figyelemre méltó, a szemüvegen van egy fizikai gomb, amelyhez tetszőleges funkciót lehet hozzárendelni, például a BeMyEyes alkalmazást, amely valós időben segít értelmezni azt, ami a felhasználó előtt van. Egyes prémium funkciókhoz hamarosan előfizetés szükséges, de maga az eszköz elérhetőbb lett. Ugyanennek az adásnak másik témája egy könyv. Tony Gebhard, vak technoktató, körülbelül egy éve adott ki egy 122 oldalas kézikönyvet No Sight Required, vagyis nagyjából látás nem szükséges címmel, amely arról szól, hogyan lehet hatékonyan használni a mesterséges intelligencia eszközeit akkor, ha az ember nem lát. A könyv tartalmaz egy teljes fejezetet kész, azonnal alkalmazható AI utasításokkal, amelyeket a felhasználó beilleszthet egy szatablakba és azonnal munkára foghat belőlük. Papírban és digitálisan is elérhető, hangos könyvváltozata az idei nyár végéig várható. Egy másik hír, amely sokakat érdekelhet. Jeff Bishop, aki korábban a Microsoft Narrator képernyő olvasójának fejlesztésén is dolgozott, ahol a Narrator a Windows beépített hangalapú felolvasója most ingyenes, nyílt forráskódú szövegszerkesztőt adott ki Quill néddel. Az egész program arra épül, hogy a vak és gyengéllátó felhasználók ne ütközzenek meglepetésekbe, hagyományos menürendszer, átlátható beállítások, beépített szótár és helyesírás ellenőrző, mesterséges intelligencia integráció, sőt egy külön modul braille korrektoroknak is. A szerkesztő ingyenesen letölthető, jelenleg tesztverzióban érhető el, a végleges kiadás júliusban várható. Végül egy fejlesztés, amely az egyik legtöbb vak felhasználót érintő problémára ad választ. Arra, hogy egy képernyőolvasóhoz, mint az NVIDIA, a Windows egyik legelterjedtebb ingyenes felolvasó programja, itt több száz billentyű kombinációt kell fejből tudni. Christopher Mood kanadai fejlesztő szoftverével, a Speaking Access nevű programmal a felhasználó egyszerűen hangosan kimondja, mit szeretne csinálni, és a program végrehajtja. Nincs felhő, nincs internet kapcsolat szükséges, minden a saját gépen fut, az adatok nem kerülnek ki sehova. $30 lehet megvásárolni a Microsoft Store-ban, és 30 napig ingyen ki lehet próbálni. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk a DBTEP összefoglalóját. Az adásban szó lesz közösségi akadálymentesítési eszközökről, app drágulásról, egy önvezető WC-ről, egy Google hangszóróvak tesztjéről és egy vak kanadai nőről, aki felszerelést visz egy afrikai iskolának. Az akadálymentesítési szoftverek terén három ingyenes eszköz mutatkozott be, amelyet a közösség fejlesztett vak felhasználóknak, a QI szövegszerkesztő Windows-ra, a Clipman vágólapkezelőgépek között szinkronizálva és jelszóval védhető, és a QuickMail billentyűzet barát Email Client Gmail, Microsoft és Itload fiókokhoz. A Claude I az Anthropic mesterséges intelligenciája egyre több lehetőséget nyit meg. Stephen Scott műsorvezető elmesélte, hogyan kódolt egy este az ágyból saját programot, amellyel egy hozzáférhetetlen monitor funkciót tett képernyőolvasóval kezelhetővé, az egész nagyjából 20 percet vett igénybe. Fontos különbség, a ChatGPT asztali verziójában a képernyőolvasó automatikusan felolvassa a kész választ, Claude esetében a felhasználónak kell megkeresnie azt. Megjelent Tony Gebhard Nosait Required Ilátás nem szükséges könyve, amely lépésről lépésre mutatja be, hogyan lehet képernyőolvasóval navigálni a nagyai felületeken. Kindlén elérhető, audio könyvverzió is készül. Az Apple termékei drágulnak, Tim Cook vezérigazgató megerősítette, hogy a globális memóriahiány miatt az áremelések elkerülhetetlenek. Az AI cégek felvásárolják a memórialapkákat, a Mac Mini már $200 drágult, a következő iPhone Pro is hasonló emelést hozhat. Aki most vásárolna, nézzen a felújított piacra. A Snap bemutatta Specs nevű okos szemüvegét $2195. A műsorvezetők elismerték a technikai megoldást, de szkeptikusak maradtak, ha mellé mégis kell telefon és laptop is, nehéz megmondani, mi az a konkrét feladat, amelyre csak ez képes. Shanghajban bemutatkozott a Xiaoban önvezető WC, amely szenzortechnikával navigál, és ham vagy távirányítóval hívható. Mozgáskorlátozott és idős embereknek tervezték, gondozó otthonoknál, ahol a személyzet nem érhető el, az önállóan érkező eszköz méltóságot adhat. A Google új okos hangszóróját Scott Rutkowski Sydney-i vaktesztelőlátó segítség nélkül állította be. A tapasztalat összességében pozitív volt. A fizikai gombok tapinthatók, a beépített Gemini AI-vel természetes párbeszéd folytatható. Egyetlen kritikus pont a párosításhoz szükséges QR kód, amelynél sok vak felhasználónak segítségre lesz szüksége. Rövid, de tanulságos, a Windowson elérhető WhatsApp képernyőolvasóval nehezen kezelhető. Sean Prelce műsorvezető egy délután alatt elkészítette azt a megoldást, amit a Meta mindmáig nem ezzel rávilágítva, hogy az akadálymentesség a nagyobb platformoknál sokszor csak külső nyomásra kerül napirendre. Végül egy különleges projekt, Kristi Ardell, vak kanadai nő idén októberben Eswatinibe utazik, hogy felszerelést vigyen az ottani vakok iskolájának fehér botokat, braille eszközöket és egy felújított Perkins Braille RT. Az iskola az egyetlen a térségben braille fordítási szolgáltatással, és az első vak tanárt is itt alkalmazzák. Ardell szerint, ahol nincs elektromosság, ott a braille maga az írásbeliség. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi rádió.
2: Fogd akkor, hogy mélyedek ki a busztába!

0: Üdvözöllek az IT szemle Accesszon összefoglalójában. A héten szó lesz arról, hogy egy Microsoft biztonsági döntés miért okoz fejfájást a felhasználóknak, hogyan tehetjük könnyebbé a poccastágatást mesterséges intelligenciával, és milyen újdonságokat hoz az idei nagyvaküdi konvenció. A Microsoft megszünteti az SMS-es bejelentkezési kódokat, és biztonságosabb megoldásra vált. A probléma a javasolt hitelesítő alkalmazások beállítása QR kód beolvasásával kezdődik, ami Braille kijelzőn és monitor nélküli gépen nem kivitelezhető. Ha az egyetlen eszköz tönkre megy, körkörös csapdába kerülhet a felhasználó. Jelszókezelő és hardveres biztonsági kulcs segíthet, de ezek technikai felkészültséget igényelnek. Hasonló igazságtalanság az Apple kapcsán. Egy felhasználó olyan alkalmazást vásárolt, amely a VoiceOver-i az iPhone beépített képernyőolvasója számára teljesen hozzáférhetetlen volt, az Apple mégis kétszer utasította el a visszatérítési kérelmét. A javaslat: legyen külön visszatérítési lehetőség hozzáférhetőségi hiányosságok esetén. A Snipcast nevű mi alapú szolgáltatás rövid írásos összefoglalót készít podcast epizódokból, és e-mailben küldi el. Hosszú angol műsorokból a lényeg saját tempóban olvasható, kereshető és fordítható. Ingyenesen havonta 2 érhető el. A Bose tervezi eltávolítani a hangos akkumulátor és csatlakozás jelzéseket, és egyszerű hangjelzésre cserélni azokat. Vak felhasználók számára ezek alapvetők, a közösség elutasítja a döntést, és a Vakok Szövetsége jelezte, hogy felveszi a kapcsolatot a Bose-zal. Egyre több foglalkozási rehabilitációs szervezet az ingyenes NVIDIA képernyőolvasót választja ügyfelei számára a fizetős jós helyett, elsősorban költséghatékonyság miatt. A kritika: az olcsóbb eszköz nem mindig a leghatékonyabb, különösen karrierépítésnél. A Perplexity mikereső sok dicséretet kapott, mert egyszerre több forrás keres és összegez egy szakember szerint téves, magabiztos válasz nála még nem fordult elő. Az NFB, a National Federation of the Blind, az Egyesült Államok Vakok Nemzeti Szövetsége éves konvenciója július 3-8 között tart Austinban. AI bemutatók, Braille eszközök és nagy cégek frissítései várnak. Debütál az Ezre alkalmazás, amellyel a vásárló a fizetés pillanatában tételes digitális nyugtát kap telefonjára. A Be My Gaze képlírási alkalmazás és egy Amazon képernyőolvasó is bemutatkozik. Austin városában a Waymo önvezető taxi az Uber alkalmazáson keresztül is elérhető. Módszertani gondolat a konvenció kapcsán. Brett Boyer hangsúlyozza, hogy a jó oktató nem kész recepteket ad, hanem azt tanítja meg, hogyan kell gondolkodni, így a felhasználó a változó technológiához is alkalmazkodni tud. Végül egy sikertörténet. Több hallgató jelezte, hogy az Amazon Alexa elvesztette a figyelési mód hangjelzését. A szerkesztőcsapat összegyűjtötte a bejelentéseket, és elküldte az Amazonnak, ja hiba hamar javítva lett. A közösségi visszajelzés valóban működik. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Üdvözöllek az IT szemle Epövisz összefoglalójában. Júniusban volt egy alkalmazás, amely valóban felrázta a látássérült iPhone felhasználók közösségét, Tim Cook pedig búcsút vett a fejlesztői konferenciáktól, szóval volt miről mesélni. A hónap szenzációja a Z-Edit, egy ingyenes videó és hangszerkesztő iPhone-ra, amelyet Meric Karaca fejlesztett VoiceOver felhasználók számára. A legtöbb szerkesztő alkalmazás elméletileg kompatibilis a képernyőolvasóval, de a gyakorlatban szinte kezelhetetlenek. A Z-Editnél az akadálymentesség nem utólag lett hozzáadva, minden funkció eleve a látássérülteket tartva szem előtt készült. Lehet benne vágni, összefűzni, hangerőt állítani, hangot kinyerni videóból, sőt hangfájlból videót is készíteni. Az Epövisz közösség ritkán él erős minősítéssel, ezért is figyelemre méltó, hogy ezt az első valóban VoiceOver barát mobil szerkesztőként emlegeti. Ingyenes, az Ad Store-ból tölthető le. Júniusban volt a WWDC26-i az Apple éves fejlesztői konferenciája, amelyen Tim Cook utoljára áll színpadra vezérigazgatóként. Az Epövisz közösség hangulata vegyes volt, a keynote inkább meglévő funkciók csiszolásáról szólt. Az Apple Intelligence ismét előkerült, de az akadálymentességi fejlesztések terén a közösség nem érezte, hogy figyelmet kaptak volna. A fórumokon komoly szálak jelentek meg arról, hogy a képernyőolvasó támogatás általánosan romlik, ez jelzés, nem puszta panasz. A szoftver frissítésekről júniusban két iOS frissítés érkezett. Az egyik az iPhone 17 és az iPhone R töltési hibáját, illetve az MU 5 chips meg váratlan leállásait orvosolta, a másik biztonsági javításokat hozott. Az alkalmazások terén a Perspective Intelligence AI asszisztens részben eszközön futó AI módot, fényérzékelő funkciót és napi összefoglalót kapott. A Black Lens kamera app arszámlálóval bővül csoportfotókhoz. A Spakabu asszisztens, amely valós időben írja le a környezetet, több ingyenes napi használatot kapott. A Weather Guides időjárás alkalmazás mostantól háttérben is lejátszik hangokat és Apple Watson is fejlődött. Több játék is megjelent, az Ember Steo Dyson idő stratégiai játékban a tábortűztől egy csillag körüli megastruktúráig kell civilizációt fejleszteni. A Treble Bull kártyás darcjáték több európai és ázsiai helyszínen. A Race Theo Nover prémium társasjáték globális utazásról, AI ellenfelekkel is. Kis különlegesség az alarmszán. Felkeléskor egyszerűen kimondja az időt, nem kell a képernyőre pillantani. Apró dolog, de pontosan azt mutatja meg, mire képes egy fejlesztő, ha valóban gondol azokra, akiknek egy pillantás a képernyőre nem opció. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.

Bízom és remélem, hogy nem folynak a folyók visszafelé. Elhők sem zuhannak szálló madarakra, a gyökerek földbe maradnak, s nem lesz könnye a csillagoknak.

akik megtartják a parancsolatokat, s így joguk lesz átlépni a szeretet kapuját. De kívül maradnak mindazok, akik haragot szítanak, és megszólják az igazak igazát. Én vagyok a kezdet és a vég. Legyen véletek a hitünk tisztasága, mert tisztán

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accessible Android összefoglalójában. Ma egy olyan telefonról mesélünk, amely erős gépezet, de akadálymentesítési szempontból vegyes képet mutat, szóval ha Honor 600 Pro vásárlásán gondolkozol, érdemes végighallgatni. Az Honor 600 Pro idén tavasszal jelent meg a nemzetközi piacon, ellentétben az előző modellel, amely csak Kínában volt elérhető. Karen Kivan, az Accessible Android blogvak szerzője egy hónapig használta a telefont, és most megosztotta tapasztalatait azokkal, akik képernyőolvasóval dolgoznak. Kezdjük azzal, ami igazán fontos. A TalkBack, az Android beépített képernyőolvasója, alapvetően működik rajta. A beállítások menüi elérhetők, a kapcsolók és csúszkák kezelhetők, és az Honor saját alkalmazásai általában jól viselkednek. Az is jó hír, hogy a rendszer eltérően sok más kínai gyártó megoldásától nem gátolja a képernyőolvasók háttérben való futását, bár manuális beállítás azért ajánlott. A telefon teljesítménye kiváló. A benne lévő csúcskategóriás processzor villámgyorsan indítja az alkalmazásokat, és az AI alapú hangszintetizátorok, tehát a fejlettebb felolvasó programok is akadozás nélkül futnak. Az akkumulátor 7000 mAh, ez annyit jelent, hogy intenzív használat mellett is másfél-két napig kitart egyetlen töltéssel, és nagyjából egy óra alatt meg is telik. Most jönnek a fenntartások. A Magitus, az Honor saját rendszere, csak egyetlen gyors billentyűt kínál a képernyőolvasó be- és kikapcsolásához. A Samsungnál megszokott kényelmes alternatívák itt nem elérhetők, és a telefon dedikált AI gombjához sem lehet képernyőolvasót rendelni. Akik két különböző képernyőolvasó között váltanak, ezt bizony érezni fogják. A JSO egy Androidra készült fejlett képernyőolvasói telepíthető és nagyjából működik, de két bosszantó hibával kell számolni. Az egyik a zárolási képernyős jelszóbevitelnél jelentkezik. A program ilyenkor lefagyhat, esetleg újraindul. A másik rendszerfrissítések után okoz fejfájást, az újraindítás után a JSO nem indul el magától, és a gyors billentyű sem aktiválja a TalkBack-et. Egy apróbb, de kellemetlen részlet. A gyárilag telepített billentyűzet, a Microsoft Swift Key, képernyőolvasóval használva minden karaktert kétszer üt be. Megoldás van rá, a Gboard, a Google-féle billentyűzet telepítése, de bosszantó, hogy ezt az alapbeállítás nem kezeli. Az értesítések kezelése sem teljesen gördülékeny, bezárni csak egy kézmozdulattal lehet, egyszerű érintéssel nem. Az értesítési panel és a gyors beállítások sem reagál minden képernyőolvasós gesztusra. Összességében az Honor 600 Pro erős hardware, hosszú akkumulátorral és az akadálymentesítése nem rossz, de nem is hibátlan. A Samsung Vajon új rendszere, amelyet a Galaxy telefonokon találunk, még mindig jobbnak mondható, több gyors billentyű, simább értesítéskezelés. Ha elsősorban akadálymentesítés alapján választasz telefont, ezt érdemes figyelembe venni. Ha viszont a teljesítmény és az akkumulátor az elsődleges szempont, és megbarátkozol néhány korláttal, a Honor 600 Pro komoly jelölt lehet. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Távfűtésben kamatoztatnák az atomerőmű hőjét, feloldják a felhasználói letiltásokat a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Akik sorozatosan megszegik a szabályokat, veszélyeztetik az emberek egészségét, biztonságát és semmibe veszik a magyar törvényeket, azoknak nincs helyük Magyarországon, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzésében csütörtökön. Gajdos László posztjában a debreceni akkumulátoripari üzemmel kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva azt írta, helyre kell állítani az egyensúlyt az ipar fejlesztése és a környezetvédelme között, amely egyensúly az elmúlt 16 évben teljesen felborult az ipar javára. A paksi atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe eljuttatása lehetőségeiről készült döntés előkészítő tanulmány, amelynek kidolgozásáról megbízási szerződést kötött a Budapest távhőrendszerét üzemeltető budapesti közművek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, közölte a Budapesti Közművek. A tájékoztatás szerint a közművek finanszírozásában megvalósuló vizsgálat során a szakemberek közösen elemzik azt, hogy a paksi atomerőmű és a budapesti közművek távfűtési hálózata között milyen műszaki megoldással lehet távhővezetéket lefektetni, és ezen az atomerőmű hulladékhőjét távfűtési céllal Budapestre eljuttatni. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végig görgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végig görgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent, közölték. Elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határmenetben, közölte a MÁV Inform. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A határforgalomban közlekedő EU régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon pótlóbuszokra kellett átszállni. Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán. A Pest vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki megölte az édesanyját, majd elásta és lebetonozta a holttestet. Azt közölték, a monori férfi együtt élt italozó életmódot folytató édesanyjával és mozgássérült nővérével. A sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta fiát, köztük a veszekedések mindennaposak voltak. A nő egy délelőtt folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott és kötekedni kezdett a fiával. Vitába keveredtek és a vádlott megfojtotta az édesanyját. A férfi később a ház bejárati ajtó előtti részén a térkőburkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda helyezte el a holttestet, majd lebetonozta és leburkolta. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
2: és uraim! A Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Vojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
7: Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez itt a Gépház, mert hogy ismét itt a péntek este 8 óra.
8: Hello!
7: Az már is múlt.
9: Jó estét. Kontakthibás jó
7: Zoltánnal, estét. Rauch Róberttel és Szakács Mátéval. És megint a vendégeket hagytam utoljára, mert hogy vendégek vannak, nem is egy vendégünk van, hanem két vendégünk van.
10: A Gépházat, kedves hallgatók. De sok jó ember, ugye?
7: Kis helyen is elfér.
9: Főleg ilyen melegbe.
7: Úgyhogy itt van velünk Lakatos Melitta és Gombos Ferenc. Sziasztok!
11: Sziasztok!
9: Jó estét.
11: Sziasztok!
10: Szevasztok! Veli, milyen tévét hoztál? Jó, várj, az a Feri. Összekevertelek. Nem jó. Hát, meg bele kell végülni.
9: Hogy meglepődtem volna, ha Meli hoz egy tévét?
7: Egyébként neked is elképzelhet a jövőben.
10: Tényleg, nem lehet.
7: Nem biztos.
10: Ki tudja, mit hoz a jövő? Nem. Hosszú még a nyár. Szóval, kedves hallgatók, köszönjük szeretettel vendégeinket. Most már lassan vége ennek az egy-két percnek, amikor semmi értelme a műsorunknak, és jön a maradék, aminek szintén semmi értelme. Ez nem igaz. Főleg azért, mert nem mi fogunk nagyon beszélni, legalábbis nem én. És ez csak jót jelenthet.
9: Hát azért én még szeretnék pár dolgot mondani, mielőtt ennek a semmit mondó két percnek vége lesz.
10: Na,
9: az egyik az,
10: elő a farbával.
9: Elnézést kérünk, a múlt heti műsorunk technikai okok miatt néhány percet késett, de megoldódott a nyuansznyi probléma, valamiért nem akart elindulni, de aztán ez sikeresen abszolválódott, tehát akik péntekestet hallgatták, hát néhány percet várniuk kellett, ezért bocsánatot kérünk. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy fordult a kocka, mert most a hőkupulában ülünk itt, tehát most ugye a múlt héten azt mondta a Robi, hogy kellemes időben vesszük föl, de amikor lejátszásra kerül, akkor már nagyon meleg van.
10: Meleg lesz.
9: Hát most írtatlan melegben vesszük föl, és elvileg, amikor ezt önök hallják, akkor már nem lesz olyan meleg.
10: Hát kérem szépen, az élet legjobb forgatókönyvíró, tehát hamar visszacsap a pökhendiség, kérem szépen, hamar visszacsap.
9: Visszanyal a fagyi.
10: Így van, a fagyi vissza igyaf.
9: Szóval minden esetre az időjárást akkor így letudva, szóval elvileg most jobb idő van, meg lesz is, de jövő héten már ismét kánikula várható, bár azt mondják, hogy talán nem ennyire lesz meleg.
10: Még a nyár még hosszú, tehát biztos lesznek még azért kánikulás napok.
9: De megtanultuk ezt a kifejezést, hogy hőkupola.
10: Igen, jegyezzük meg, mert lehet, hogy még szükség lesz arra, hogy használjuk ezt a kifejezést. Nem tudom, mennyiszer fogunk ide nyáron találkozni vele, de nem zárható ki, hogy fogunk még. De amivel most a Gépházban lehet találkozni, az nem kupola, nem hő, legfeljebb hő-hő. Mert hogy kedves vendégeink sok-sok információval, sok-sok újdonsággal érkeztek, aztán majd még kiderül, hogy mi mással is.
9: Különböző tárgyakkal a kezükben.
10: Igen.
9: Mert hogy még értünk a kedves hallgatóknak valamit, már itt egy-két hete így titokban már így emlegettük, hogy mivel fogunk foglalkozni a következő egy-két hét adását követően, és íme ez elérkezett. Hát, sokan várják már, gondolom én, még gondoljuk mi, hogy beszéljünk az okos szemüvegekről. Ez egy furcsa házasság, a Facebookot, Instagramot, Whatsappot, Messengert is magában tudó meta, és ha kihagytam valamit, akkor elnézést kérek, és a régió napszemüveggyártó a Ray-Ban házasságából született meg az az okos szemüveg, amit most vendégeink hoztak, mind a ketten egyet-egyet. Azóta én már olyat is olvastam, hogy szakítottak is egymással, és a meta majd ezt önmagában fogja majd kiadni az új szemüvegeit.
10: Mégpedig jóval olcsóbban.
9: Persze,
10: mert ez meg is történt ez a kiadás.
9: Ray-Ban marha drága. De igen.
10: És kérem szépen, okos szemüveget nyilván nem csak a Meta, meg a Ray-Ban, meg a Meta, meg a Ray-Ban. Beakadtam. Szóval...
9: Megakadt a tüllőkjük, meg a Robi.
11: Megakadt a lemez.
10: Nyilván nem csak a Meta gyárt okos szemüveget. Olyannyira nem, hogy még nagyon, hát most nagyon régen az relatív fogalom, de aztán 5-6 éve volt a Google-nek egy próbálkozása, még az AI éra előtt, és amennyire én tudom, elég csúnyán megbukott, tehát az emberek nem igazán érezték ennek hasznosságát, Google Glass volt a neve, most már megint neki fut, talán még idén, immár az AI érában. Én mondjuk elbeszélgetnék így első körben arról, hogy egyébként egy látó olvasó embernek mit nyújt egy ilyen okos szemüveg, mert kevés dolog jut eszembe, ez nyilván az én fogyatékosságom.
9: Én ma ezt megkérdeztem, és nem sokat. Annyi, hogy a saját szemszögedből tudsz videózni, de semmit.
10: Mert az, hogy egy látássérült ember ilyen szemüveg vásárlására, vagy legalább kipróbálására adja a fejét, annak az én véleményem szerint az az oka, hogy nyilván olyan funkciókat vár tőle, ami az életét könnyíti meg, nem feltétlenül szórakozás, szórakoztatás szempontból, az se elképzelhetetlen, majd erről is beszélünk, de én, amikor ilyen szemüveg az eszembe jut, most itt ugye főként a Meta Ray-ben, vagy a sima Meta szemüvegről beszélünk, mert az most a leg, hát árban talán a leghozzáférhetőbb, és talán ami
9: a legjobb árértékarányú és legnépszerűbb.
10: Aha, tehát nekem az jut eszembe, hogyha ilyen szemüveget akarok, akkor az biztos tud nekem segíteni, mert ugye a szemüveg nyilván hát, amit az arcodon viselsz és a szemmel van kapcsolatban, akkor talán jogosan merül fel, hogy talán a látásban, vagy legalábbis a látással beszerezhető információk átadásában segíthet. Én ezt gondolom.
9: Ezt nagyon jól gondolod, ugyanis ez egy olyan eszköz, amely Bluetooth segítségével csatlakozik a telefonodhoz, és lényegében a telefonod kameráját kihozod kívülre. Úgy kell elképzelni, mint egy, nem tudom, külső hangszórót, amikor hozzákötöd egy magnóhoz, vagy rádióhoz, és akkor a hangszóró az külön mozog, vagy egy fejhallgatót, és akkor a zsebedben van a Walkman, a fejhallgató, meg a fejeden, és ott hallgatod a zenét, vagy mint egy külső mikrofon, hogy a zsebedben van a készülék, vagy a diktafon, vagy bármi, és a külső mikrofont mozgatod, és abba beszélnek az emberek. Na ez is egy ilyen dolog, tehát a zsebedben van a telefon, a kamera, meg kívül a szemeden, és a fejed mozgásával irányítod, hiszen ahogy mozgatod a fejedet, úgy lát mást a kamera, mert ez a szemüvegbe van beépítve, ami rajtad van, ami egy normál napszemüveg, tehát tök jól néz ki adott esetben. Nincs ezzel semmi probléma, és nincs furcsaság, hogy jé, ott forgatja a telefonját. Nem? De a szemüveggel oly módon látsz, ez egy kicsit talán erős kifejezés, de majd mindjárt beszélünk róla, hogy a telefonod felé továbbítja az információt, az továbbítja egy AI felé, amely feldolgozza, és a szemüveg szárán található hangszórók, mert hogy ilyen is van, segítségével te az információt visszahallod a füledbe. Tehát tök jó, mert egyébként zenét is lehet vele hallgatni, ha már az előbb a szórakoztatást említetted, de a rendszer az lényegében így működik, így épül fel.
10: Tehát viseljük ezt a szemüveget, telefon a zsebben, ez a két eszköz össze van kapcsolva, majd erről is beszélünk, és tulajdonképpen a szemüveggel szerezzük be a látható információkat, amit a telefon tovább küld az AI-nak, nyilván több AI-nak is tovább küldhet, majd ezt is kibontjuk, és a szemüvegen hallgathatom meg, hogy milyen eredményt kaptam, mi az információ, mit lát a szemüveg kamerája.
9: Így van, amit az AI feldolgozott, ezt hallhatod a füleseden. Na most nyilván ennek van egy ideje, hol több, hol kevesebb, és majd ennek azért lesz szerepe a beszélgetésünk során, mert ez a szemüveg elvileg, és hangsúlyozzuk, hogy elvileg még túl sok gyakorlat nincs a zsebünkben, de majd itt Feri meg Meri majd mondják a dolgokat, ezért hívtuk őket, nem mi fogjuk végig beszélni.
7: Amíg ezt szokott jutni.
9: Hogy
10: gyorsan kibeszéljük magunkat, ha ne kelljen.
9: Igen, tehát mi utána már nem szólalunk meg. Szóval, hogy de majd hallgatunk hangfelvételt is, egyébként Ecsedi Csaba küldte nekünk, és tök jó. Úgyhogy
7: köszönjük szépen Csabának.
9: Köszönjük.
10: Köszi.
9: Szóval, hogy nem csak arra jó, hogy mondjuk megnézzük egy ruha színét, hanem azáltal, hogy a szemünkön van állandóan adott esetben ez a kamera, ez a szemüveg. Hát mi azt képzeltük el, hogy ki lehet ezzel menni forgalomba is. És bizony, az eddigi tapasztalatok azok, hogy ki lehet menni. De azt már most hangsúlyozzuk nagyon az elején, hogy ezért felelősséget semmi sem a szemüveg nyilván nem vállal. Tehát mindent saját felelősségre tegyünk, és azért legyünk nagyon körültekintőek, minden körülmények között körültekintőek. Nem szabad a szemüvegre hagyatkozni csupán, mert félrevihet. Tehát közölheti, hogy zöld a lámpa és nem is annyira zöld. Tehát ugyanúgy figyeljük a forgalmat, és ne engedjük, hogy ez lankassza a figyelmünket. Tehát ez olyan, mint amiről beszéltünk már előző adásokban, a diktáló. Ne bízzunk teljesen a diktálóban, mert nem biztos, hogy szöveg pontosan azt fogja leírni, amit mi diktálunk. Itt pedig nem biztos, hogy pöcre pontosan az történik, amit a fülünkre mond. Jól mondom?
8: Én azt gondolom, hogy ilyenre ne is akarja senki használni, hogy a lámpát állapítsa meg neki a szemüveg. Tehát olyan dolgokra szabad ezt használni, én azt gondolom, ami nem sodorhatja az embert életveszélybe. Tehát akár egy üzlet megkeresésében, ha állok valahol, megkérdezhetem, hogy az előttem lévő ajtón milyen felirat van, stb. Ebből nem lesz bajom, ha téved. De egy éles helyzetet, ami közlekedésbe adódik, ott nem tartanak még itt ezek a szemüvegek, sem a mesterséges intelligencia. Én azt gondolom, hogy 100%-ig, vagy akár 80%-ig az ember ebbe megbízzon ilyen tekintetben.
9: Meli, hogy állsz ez a dologhoz?
11: Abszolút egyetértek. Lehet kísérletezni, de nagyon-nagyon-nagyon nem szabad, hogy befolyásoljon a szemüveg.
9: De te közlekedtél vele utcán, nem?
11: Én közlekedtem vele utcán, nekem nagyon tetszett, de fenntartásokkal kezeltem azokat, amiket mond. Mindig leellenőriztem magam, akkor is, hogyha ez időveszteség, akkor is, mert nem akartam, hogy ez félre vigyen. Fehér bot helyettesítőnek abszolút nem jó, ezt szeretném leszögezni már az elején, és nem biztos, hogy amit az Adi is mondott, mindig azt mondja, ami az igaz, és nem biztos, hogy valós időben.
9: Hiszen fut egy kört az információ.
10: Itt a valós idő nagyon nagy kulcsszó. Mert hogy az ember hogy használ egy ilyen szemüveget, most nyilván a metáiról beszélünk, mert még egyszer mondjuk mások is gyártanak. Ettől kezdve,
9: mutattunk is már be, csak az kevés át,
10: igaz, nem volt annyira jó. De most maradjunk annyiban, hogy a mai meg talán a jövőleti adásban is az okos szemüveg nálunk most a meta okos szemüvege. Tehát nem hivatkozunk rá külön, hanem most itt nálunk ő a szemüveg. Szóval, hogyan használjuk? Ugye nyilván lehet neki utasításokat adni, mint ahogy a telefonnak is. Például, hogy csináljon egy fotót és mondja el, hogy mi van rajta, ez nyilván már AI funkció. Na most ez szerintem nem a valós idő kategória.
11: Ez abszolút nem a valós idő kategória. Amire én használtam, az iPhone-omon lévő Orion alkalmazás mesterséges intelligenciája.
9: Igen, akkor ezt itt válasszuk szét. Kétfajta mesterséges intelligenciát választhatunk, legalábbis amit eddig mi próbálgattunk, és amiről mi tudunk, vagy tapasztalásunk van. Ugye, egy a Meta AI, tehát a Metának a mesterséges intelligenciája, ez csinál fotót, és állítólag részletesebb információt ad, mondom állítólag, a fotó alapján a különböző objektumokról, amit lát, de ez nem valós idő. És van...
10: Tehát erre várni kell.
9: Igen.
10: Meg a fotó megvan.
9: Néhány másodperc.
10: Elszámolunk 5-ig, 6-ig, esetleg 8-ig, 9-ig, ahogy éppen működik, és kapunk egy hosszú leírást hangban, a szemüveg hangszóróján keresztül a fotóról, amit csinált.
9: A Meta AI hangján, és elvileg van egy másik, ez az Orion alkalmazás, amit engedélyezve van a Meta által. Ezt a Meta AI-jal kell összekapcsolni, és ezáltal így a szemüveggel valahogy bonyolultam, majd elmondják itt a hozzá jobban értők. De lényeg az, hogy elvileg ez egy livestreamet csinál az AI felé, tehát folyamatosan közvetíti azt, amit a kamera lát.
10: Meg ugye az Orion, az egy látássérült embereknek készült applikáció, mi ugye a Meta AI nyilván segít látássérülteknek is, de az nem vak specifikus app, az mindenki használhatja. Az Orion pedig azért létesült, iOS operációs rendszerek, talán iPadOS-re, ezt nem tudom, de iOS-re biztos, hogy azokat a funkciókat vonultassa fel, beleértve az AI-t is, amelyek látássérült embereknek segítenek, és a Meta és az Orion közt most egyfajta együttműködés van, tehát az Orion hozzáférhet a Meta szemüvegéhez, és használhatja azt, vagy mi használhatjuk az Orionnal a Meta szemüvegét, és ez már tud a valós időhöz nagyon közeli tájékoztatást adni. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogyha mi most összekapcsoltuk az Orionnal, tehát megvagyunk a beállítások, és használatba vesszük az eszközt, mert a szemüveget, akkor például mit kérhetünk az Oriontól? Hogyan állíthatjuk be, hogy valós időben tájékoztasson mindenről, amit mondjuk lát? Mit tud még azon kívül, hogy tájékoztat? Erről beszéljünk szerintem egy picit, aztán majd nyilván a Meta AI-t is próbálgatjuk.
11: Az Oriontól kérhetjük az alapfunkciókat, mint ami a korábbi adásban Zoli által bemutatásra került. Közeli tárgyakat lehet fele felismertetni, szöveget lehet lekérdezni.
10: Erre meg kell kérjed? Beszélhez hozzá, vagy pedig a telefonon kell beállítani?
11: Ezt a telefonon kell beállítani.
9: Ugye ezt annó úgy csináltuk, hogy én például beírtam egy szöveget, be lehet írni egy szöveget, hogy mit keressen, például Aldi. Ez volt akkor a mi példánk, és amikor látta ezt kiírva, hogy Aldi, akkor szólt, hogy merre van. Ez volt telefon. Annó.
11: Igen, lehet ilyet a szemüveggel is, ezt a telefonnal kell beállítani, és gyakorlatilag minden beállításhoz a telefonodra van szükség, akkor nincs már rá szükség, amikor a streameli is megy, mert akkor a szemüveg kameráját használja. Én kértem tőle, hogy mondja meg, milyen színű ruhák vannak előttem, vagy szóljon, ha akadály van előttem, vagy mi van az étlapon, ezt is megkérdeztem tőle. És ezek ilyen extra funkciók már. Viszonylag jól működött, Az étlapot nem tudta értelmezni, azt nem olvasta fel megfelelően, az akadályokat úgy helyel közzel, a ruha színeket viszont teljes mértékben jól értelmezte.
10: Szóval ebben ilyenkor az a nagyszerű, hogyha egyszer beállítod, megkérdez, hogy teszem az akadályokat, ismerjen fel, akkor nem csak egy fotó erejéig ismeri föl, tehát nem arról van szó, hogy hopp, lő egy fotót és elmondja, hogy éppen milyen akadályt lát előtted, hanem ahogy te mocorogsz, ahogy te helyet változtatsz, mozogsz, úgy ő gyakorlatilag további kérések nélkül bejelenti, hogy éppen ő mit lát, mit értelmez.
11: Így van. Én közlekedtem vele forgalomban, viszonylag nagy forgalomban. Felismert villamost, metró aluljárót, mozgó lépcső korlátot, lefelé menő mozgó lépcsőt.
9: Arra akartál menni?
11: Igen, arra szerettem volna.
9: Irányba állított helyesen?
11: Irányba állítani nem állít irányba, csak mondja, hogy mit ismer fel. Annyit mond csak, hogyha tőlem balra van, tőlem jobbra van, vagy közvetlenül előttem.
9: Így értettem, hogy irányba állított, tehát hogy nyilván, hogyha azt mondja, hogy tőled balra van, akkor te balra fogsz fordulni. Tehát, hogy helyesen lőtte be az irányt?
11: Helyesen, de nem mindig állít irányba. Tehát van, amikor pontosan beállít irányba, van, amikor viszont egyáltalán nem állít irányba. Csak elmondja, mi látható.
10: Tehát nem mond irányt, hogy jobbra van, balra van, igen. Középen van, csak
11: igen.
10: Aha.
11: Igen, igen.
10: Nyilván attól függ, hogy éppen hogy lát rá, mennyire bizonyos abban, amit állít.
11: Felismerte, ami szerintem egy fantasztikus dolog, felismerte a metró és a peron közti kis rést. Közölte velem, hogy óvatosan lépjek be a metróba.
10: Aha, de ez óriási.
11: Ez nagyon jó dolog. Felismerte a villamos ajtót, hogy nyitott, és tényleg nyitva volt. Piros közlekedési lámpát felismert, a zöldet már nem mondta, és itt szeretném megjegyezni, hogy vannak olyan nem releváns információk, amikre egyáltalán nem kell hallgatni. Ha felismer egy piros közlekedési lámpát, és még két embert körülötted, akkor az a két ember az nem lényeg. De felismeri, mert nem lehet szétválasztani, hogy mit mondjon.
10: Aha.
9: Mivel ez egy gép, nem tudja elválasztani a lényeges információt a lényegtelentől. Tehát azt fogja mondani, hogy előtted van két ember, az egyiken van egy sárga hátizsák, a másiknál meg egy fekete színű bőrön, és közben meg a lámpaszínét kéne mondania, de ezt a gép nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem tudja.
10: Nem szelektál.
9: Neki a lámpaszínét kéne mondani, egy, kettő, simán elképzelhető, az is lassíthatja itt a szituációt egy közlekedés során, hogy mire elmondja az előtte lévő két embert, amit lát, hogy sárga hátizsák, meg fekete bőrönd, és az egyik hölgy, a másik férfi, az egyik magas, a másik alacsony, meg mindenfélét, addigra már mondjuk mire elérni ahhoz, hogy, és egyébként zöld a lámpa, addig piros a lámpa.
10: Már besárgul.
11: Igen. Így van.
10: De ezt hogyan kéred meg, hogy mondd el, milyen akadály van előttem? Beírod, vagy van erre egy funkció az Orionban, hogy milyen akadály van előttem?
11: A vizuális kérdés funkciót használom, ott van egy keresőmező, és oda beírom neki, hogy szólj, ha akadály van előttem. Vannak alappéldák, amiket ki lehet választani, én általában mindig beszoktam neki írni, de ott van a legutóbbi keresések között is, és ott is az gyorsabb, ott is ki lehet választani.
10: Ott nem lehet beírni, hogy emberekre ne figyelj, például, vagy nem lehet itt testre szabni, hogy...
11: Ezt őszintén nem próbáltam, ezt így nem próbáltam. Ami viszont nagyon...
9: Elképzelhet, hogy lehet ezt így finomítani.
11: Igen,
9: még.
11: Erre én is gondolok, amiben pozitívan csalódtam, többször volt ilyen, mostanában mindenki tapasztalja szerintem az elektromos rollerek problémáját, vagy éppen kerékpárok problémáját, hogy neki lehet menni, enyhén szólva. Mondta a szemüveg, erre a funkcióra állítva, hogy balra melletted egy oszlop van, és két kerékpár van neki támasztva. Leellenőriztem, ott volt. Ugyanez volt belógó ágak esetén is. Mielőtt odaértem a belógó ágakhoz, kb. Két méterre, szólt, hogy jobbra tőlem belógó ágak látható.
9: Tehát jelzi a magas akadályt, amit bottal nem érzékelhetünk, de fejjel már annál inkább, ha neki megyünk.
11: Igen.
10: Ez óriási. Azt, hogy milyen útviszonyok közt mész, például, ha nem a zebrán próbálsz átmenni, hanem olyan helyen, ahol mondjuk nem lehet, vagy ez a zebrát észreveszi, hogy azt mondod, hogy zebra közeledik, vagy villamos sín, vagy...
11: Észre. Ugyanezzel az akadályos funkcióval, amit én beírtam neki utasítással, észreveszi, hogy a gyalogátkelő hely előtt állsz, van előtted valami, nincs, vagy villamos sínek előtt állsz, villamos megállóban is mondja, hogy sínek vannak előtted, de nem jelenthet akadályt, vagy éppen jelenthet akadályt, ha előre mennél.
10: Ha mondjuk közeledsz mondjuk egy nyitott ajtó felé, esetleg csukott ajtó felé, mind a kettő előfordulhat, akkor erről például tájékoztat, vagy?
11: Ilyet szerintem nem hallottam, nem próbáltam még ki vele céltudatosan, de ajtó felé nem közeledtem.
9: De kipróbáltad például egy jármű belsejét, nem?
11: Jármű belsejét kipróbáltam, ott nagyon sok esetben az ablakot nézi nyitott ajtónak, ha le van húzva, de abszolút meg tudja különböztetni az utat a jármű belsejétől, és mondja, hogy mi jelenthet akadályt. Metróba voltam, mondta, hogy fekete hátizsák van előtted, ha elindulnál, az akadályt jelenthet. Olyat is mondott, hogy egy jármű belsejében vagy.
9: Ha nem tudnád.
11: Igen, közvetlenül előtted nincs akadály, az utat látom előtted, de mivel a kérdés a közvetlenül előtted lévő akadályokra irányul, ezért csak akkor szólalok meg, ha te magad mozgásban vagy.
10: Azt mondja, hogy mondjuk az ülés, ránézel, hogy szabad-e? Tudsz-e ülni?
11: Igen.
10: Aha.
8: Nekem az hiányzik ebből, és van az Orion alkalmazásban is valamilyen fajta hangasszisztens, de nem igazán tudtuk a hívó szóval elindítani, mert hogy nekem az hiányzik ebből, de tök jól lenne még azt belegyúrnák, hogy én közbe tudjak kérdezni, ugye?
9: Anélkül, hogy elővennéd a telefon,
8: előveszem a telefonomat.
9: Elvileg ott van, hogy mondja, hogy Orion, és elindul.
11: De nem indul el?
9: De nem indul, nem sikerült bárhol.
8: Én nézegettem.
9: Franciás kiejtéssel, mert talán ez hasznos.
8: Igen, a Google fordítóval lejátszottam ezt a szót, hogy kéne kimondani, de én nem tudom azt az R betűt előállítani, amit a franciák, és így próbálgattam, de nem tudtam kimondani úgy
10: csak
8: franciául.
10: Csak összeköpködtél mindent.
8: Úgyhogy ma szórakoztam ezzel, hogy hallgattam a, és valaki mégis kérdezte, hogy franciául tanulok, és mondtam, hogy igen, de ezt az egy szót, és de nem tudtam reprodukálni sajnos.
9: Úgy kell mondani, wow, Orion!
11: Ami engem zavar még, hogy mindeközben, hogy figyeli a szemüveg a környezetemet, magát a telefont nem lehet lezárni.
10: Ó, tehát akkor ez is jobban merül.
11: Aha.
8: Igen. Hát meg a zsebedbe nyomkolódhat akár, az hozzáér a képernyőhöz valami.
11: Nem tapasztaltam nem, ilyet, inkább a lezárás nem. Zavar.
9: Uh-huh. A nem lezárhatóság
8: nem
9: ténye.
8: Lezárás.
11: Igen. Igen.
8: Mert akkor abba hagyja a figyelést a szemüvegen keresztül.
11: Így van, így van. Szét is csatlakozik az utasítás, az nem aktiválódik.
9: Ez olyan, mint egy videóhívásnál, ugye? Ott is nyitva kell hagynod a telefont, nem zárhatod, de mert ha lezárod, akkor bontja a videót.
11: Így van.
10: Igen, a videót mindig bontja. Hangnál lehet lezárni, videónál nem lehet.
9: Igen.
10: És gondolkodom, hogy például a múlt hét végén egy olyan buszmegálló, sőt buszpályaudvaron jártam, amit egyáltalán nem ismertem. Ha lett volna rajtam ilyen szemüveg az Orion akadály felismerő funkciójával, tehát miket elindulok valahová, akkor milyen objektumokat jelez mindig? Tehát most nyilván, amit épp, tudom, éppen, amivel éppen szembe mész, azt jelzi. Tehát ha oszlop van, akkor oszlopot, hogyha tábla, akkor táblát.
9: Jelzi az oszlopot elvileg.
11: Jelzi, és milyen objektumokat, ez nem általános, hogy azt mindig jelzi, hanem azt jelzi, ami közvetlenül előtted van egy pár méterre, vagy enyhén tőled jobbra van, vagy enyhén balra, és meg tudod fogni. Meg tudod érinteni. Vagy éppen bottal hozzá tudsz érni.
9: Te találkozhatsz vele a közlekedésed során.
11: Igen.
10: Aha, világos.
9: De valószínűleg azon a buszpálya udvaron, amit te nem ismertél, igen sokat segített volna neked.
11: Én is ezt gondolom.
10: Mert? Nyilván gondolom, hogy miért, csak téged kérdezek, mint tapasztalt Metal és Orion felhasználót.
11: Mert körbe tudsz vele nézni úgy, hogy egyrészt nem a telefonodat kell elővenned tömegben, másrészt, ha keresel esetlegesen egy vezetősávot, vagy valami támpontot, ami segíthet neked, akkor bármi, ami olyan, az bemond, és talán akkor találsz vele egy támpontot, ami alapján el tudsz indulni. Jeleztel.
10: De akkor ugye azt nem akadálynak minősíti, tehát vezetősáv bemondja, igen, akkor is arra kéred, hogy akadályt keressen, mi van előttem.
11: Jelezte egy tapintható vezetősávot, hogy mit lát a padlón. Jelzett lefelé menő lépcsőt, ha leszeretnék menni. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez akadályt jelenthet, ha nem arra akarok menni.
9: Ha arra akarsz menni.
11: Hát úgy, ha arra akarok menni, igen, de hogy óvatosan menjek le, volt, hogy azt mondta, megálltam a lépcső előtt, arra néztem, óvatosan induljak el lefelé a lépcsőn, ha le akarok menni.
10: Ez így nagyon jól hangzik,
11: igen,
10: hogy ennyire figyel.
9: Nyilván gondolom én, de Melita erősíts meg, vagy cáfolj, hogyha nyilván finoman tekergeted a fejed, tehát itt elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy itt nem vad mozdulatokra kell gondolni, nagyon finom mozdulatokra, egyrészt azért, hogy a szemüvegnek legyen ideje körülnézni, másrészt meg ne nézzenek ránk furcsán.
11: És nem gyors mozdulatokra kell gondolni, nagyon pici, nagyon lassú mozgást kell vele végezni, és valamikor frissül a tartalom, valamikor megszakad egy mondata, és akkor lát lát valamit, és azt elmondja.
9: Tehát nem mondja mindenáron végig, amit előzőleg szeretett volna, tehát megszakad.
11: De esetleg ehhez az kell, hogy nagyon lassan mozogjunk, és ne nagyot, nagyon minimálisat.
9: Tehát ne kapkodjuk és dobáljuk a fejünket. Az egyik dolog, a másik meg, amit el tudok képzelni, hogy ilyen esetben, ha finoman körülnézünk, jobbra is, balra is, akkor be fogja mondani azt a kocsiállást, mert ellátja olvasni, ami a táblára ki van írva, tehát megtalálhatjuk, ha már busz megálló, a megfelelő kocsiállásunkat.
11: Igen.
10: Mert akadályfelismerés közben olvas is?
9: Néha igen.
11: Néha igen. Ez nagyon nem általános. Például egy kapaszkodó fölötti feliratot elolvasott nekem, hogy milyen járművön vagyok éppen. De ehhez nagyon véletlenszerű helyzetnek kell lennie, hogy felnézek a kapaszkodó fölé. Nem tudtam, hogy ott van a felirat.

0: el vigyéckedni. Mindenképpen biztonságos helyen próbáljuk, nagyon gyakoroljuk és teszteljük.
1: Így van. Ha már óvatosság, itt szeretném felhívni a figyelmet. Lehet szórakozásra is használni, zenehallgatásra gondolok, vagy éppen telefonálásra, de akkor nem érdemes vele az Oriont használni. Tapasztalatom az, hogy telefonálás közben ugyan működik az Orion, meg zenehallgatás közben is, de elvonja a figyelmet róla. Vagy a telefonáló, vagy az, hogy én beszélek, és nem tudok rá koncentrálni. Így van, viszont nagyon veszélybe kerül a közlekedés.
0: Maga. Tehát többfelé kellene figyelni. A forgalomra, az Orionra, a telefon másik végén lévő szemére.
1: Magadra.
0: Ez sok.
1: Ez nagyon sok tud lenni.
0: Mert hogy egyébként ez a szemüveg alkalmas valóban zenehallgatásra, telefonálásra is, mert mikrofont is, ugye, amit már említettük, hangszórót is tartalmaz. Tehát simán tudsz beszélgetni, méghozzá nagyon jó minőségben tudsz beszélgetni. Nagyjából mindent kizár, még a jó kis régi zörgős ganz villamos hangját is, és úgy lehet hallani az ott közlekedő, az ott ülő felett, mint hogyha most így a gépház stúdiójában ülne.
1: Így van.
0: Tehát teljesen csönd van, és a másik felett nagyon jó hallod, annak ellenére, hogy egy villamoson van.
2: És szerintem itt erre rákapcsolódnék, hogy jól hallani azt is, aki hozzád beszél, tehát hogy a szemüvegen keresztül jól hallod őt, mármint az ő hangját, akit felhívtál. És akkor itt érdemes megemlíteni, hogy van ez a navigációs szerű alkalmazásunk, ez a Voice Vista nevű alkalmazás, és nagyon jól kihasználja ez az alkalmazás azt, hogy ez a szemüveg sztereó, és hogy zajban is tök jól hallani, amiket mond a Voice Vista, hogy milyen kereszteződés közeledik, vagy hát nyilván közeledünk hozzá, csak ő ezt így mondja, hogy közeledő kereszteződés, és bizony azt csinálja, hogy ha egy kereszt utca, mert ugye a Voice Vista az úgy fogalmaz, hogy ilyen-olyan utca balra megy, vagy tovább megy, vagy jobbra megy, na most ez úgy történik szemüvegben, hogy ami balra megy, az a bal fülünknél mondja be, ami tovább megy, az mindkét helyen, tehát azt sztereóba halljuk, és ami jobbra megy, azt meg a jobb fülünknél mondja be. Tehát, hogy nem csak abból tudjuk, hogy az az adott utca merre halad, hogy megmondja, hanem abból is, hogy melyik fülünknél mondja az utca nevét, meg az alkalmazás.
0: És a hangokkal is segít, különböző irányokból érkeznek.
2: Igen, tehát ez mondjuk egy tök jó dolog, mert nincs az ember füle headsettel bedugva, és mégis zajban is teljesen jól hallani az alkalmazás visszajelzéseit, és a szemüveg szárán egy érintő felülettel lehet is a szemüveg hangerejét állítani.
0: Igen, ez nagyon egyszerű, hogyha előre húzzuk az ujjunkat, akkor emeljük a hangerőt, tehát hogyha a lencse felé húzzuk az ujjunkat a szemüveg jobb szárán, akkor emeljük a hangerőt, ha hátra a fülünk felé, akkor csökkentjük a hangerőt, illetve hogyha itt érintgetjük, azt hiszem, hogy ha egyszer érintjük meg, elindítjuk a zenét, ha még egyszer, akkor megállítjuk. Tehát ez a klasszikus play-pause. Ha duplán érintjük meg, akkor következő szám, ha háromszor, akkor pedig az előző számra ugri. Tehát lehet vele zenét is hallgatni. Én nem mondom, hogy letekeri a fejünket a nagy basszus, de azért, hát a Bonculavia igen jól szólt benne.
1: Egész jó hangja van.
0: Tényleg jó hangja van, jó hangszórók vannak. És ugye itt a fontos, amit a Feri is említ, anélkül van jó hangja, hogy bedugnánk, tehát lefogná a hallójáratunkat, letakarná a hallójáratunkat, mert ugye a szemüvegszára a fülünk fölött helyezkedik el, és valahol ott van a hangszóró. Még nem nagyon sikerült felfedeznem, hogy hol van a hangszóró pontosan a szemüvegszárába, honnan érkezik a hang, de jó minőségű hang érkezik.
1: Így van. A hívás fogadása, befejezése, meg dupla koppal történik.
3: Egyébként ezek a gesztusok testre szabhatók, vagy ezek így fixek?
1: Nem ezek fixek. Van is egy oktató anyag a beállítás során, amit végig kell csinálni.
0: Tehát amikor telepíted a szemüveget, vagy csatlakoztatod a szemüveget,
1: igen,
0: akkor
1: igen.
0: Egy ilyen oktató anyagon végig kell menni. Uh-huh.
4: De Feri például nem Orionnal használta utóidőben a szemüveget, hanem amit a saját mesterséges intelligenciájával.
0: Na mesélj, kedves elemző,
4: neked mi a tapasztalatod?
2: Ennek vannak nehézségei, mert nem minden érhető el minden régióban. Az Unióban elég sok minden nem érhető el. Én úgy kezdtem, hogy Meta AI alkalmazással, én a Facebook fiókommal jelentkeztem be ebbe az alkalmazásba először, mert úgy gondoltam, hogy akkor ezzel csinálom, nem csinálok külön Meta AI

0: fiókot, hanem a Facebook profilomat engedtem át ebbe a rendszerbe is, és ezután tudtam párosítani a szemüveget, alkalmazás fölismerte, hogy eszköz található, és akkor párosítottam, és ezek után beállítottam a Hey Meta beállításait, hogy meg tudjam őt szólítani, a szemüveget. Akkor ő végigvitt egy folyamaton még ezelőtt, a párosítás után, ahol összekapcsolhattam az üzenetekkel, a telefonhívásokkal, ehhez a Bluetooth beállításokon belül is be kellett mennem az eszköz beállításaiba, és ott engedélyezni a kontaktok meg a mindenféle ilyen üzenetek meg hívások szinkronizálását. Ezekre egy-egy kapcsoló van, és miután ezeket bekapcsoltam, utána tudtam összekapcsolni a telefon alkalmazással.
1: És ez nagyon is fontos, amit mondasz, hogy nem ám úgy kezdjük a szemüveget, hogy kibontjuk a dobozból, és utána Bluetooth-on csatlakoztatjuk a telefonhoz. Ezt nem így csináljuk, hanem a Meta AI alkalmazását le kell szednünk, és itt kell hozzáadnunk a szemüveget. Tehát nem a telefon Bluetooth, mint egy fülest mondjuk.
2: Így van. Akkor is, ha az Orion alkalmazást szeretnénk többet használni.
0: Mert a Meta AI alkalmazás biztosítja a hozzáférést az Orion alkalmazásnak is. Igen. A szemüveghez. Csak az Orion alkalmazásban már nem a Meta AI-t használja, hanem csak a csatla, amíg összepárosítódik az alkalmazással, addig van szükség a Meta AI alkalmazásra, és ezért kell így mindenképp párosítani.
1: És azért kell megadnunk a hívás, meg üzenetek, meg mindenféle engedélyeket, amit itt a Feri mondott, mert onnantól kezdve fog egyáltalán, mondjuk, hogyha hívnak minket, csörögni a fülünkön a szemüveg, vagy mi tudunk hívást kezdeményezni a szemüveggel. Amíg ezeket az engedélyeket nem adjuk meg, és nem fér hozzá a szemüveg a kontaktokhoz, addig nem lehet hívást indítani, vagy fogadni.
0: Viszont az, hogy hívást indítsak a szemüveggel, az addig működött, amíg angol kommunikáción hagytam a nyelvbeállítást. Ha áttettem magyarra, akkor onnantól kezdve semmit nem tudtam csinálni a szemüveggel.
1: Mert a Meta AI
0: alkalmazáson keresztül se hívást indítani, se bármit megnézetni vele, sőt az angol kommunikációra állítva is csak hívást tudtam indítani, tehát megnézetni vele ott sem tudtam, mert azt mondta, hogy ez a szolgáltatás az én régiómban nem elérhető. Na, ekkor jött az, hogy oké, akkor kell egy VPN kapcsolat, ami tulajdonképpen azért jó vagy kell, mert elrejti az embert, tehát nem látszik, hogy honnan vagy, vagy éppen az látszik, hogy akár mintha Amerikából neteznél, és így én csináltam egy ilyen VPN kapcsolatot, beállítottam a telefonomon, ezt aktiváltam, továbbra sem működött semmi a meglévő Facebook fiókommal magyarul, angolul meg továbbra is csak a hívás kezdeményezése, indítása, és ekkor kiszedtem a Meta AI-ból a Facebook fiókomat, és regisztráltam egy teljesen új Meta AI fiókot, egy olyan e-mail címmel, amiről a Facebook még nem tudott, soha, mert én feltételezem, hogyha ugyanazt az e-mail címet használtam volna, ami a Facebook fiókomnál van, akkor valószínűleg észreveszi. Igen, ezért én egy Facebook által, meg Meta által még nem ismert e-mail címet használtam, és mindezt a regisztrációt a Meta AI alkalmazásban csináltam végig úgy, hogy a VPN kapcsolat aktív volt, illetve miután ezzel kész voltam és bejelentkeztem, az alkalmazásnak sem engedtem inkább a helyzetemhez való hozzáférést, mert nem tudtam, hogy nem befolyásolja-e esetleg a működést. És akkor innentől kezdve már magyarul meg tudtam kérni, hogy nézd meg, mi van a kezemben. Például akkor ő csinált egy fényképet, és utána elmondta, hogy mi látható a kezemben. A hívás indítás az továbbra is csak angolul megy, tehát az nem megy magyarul, hiába van minden beállítva, viszont ezek a milyen idő van, mondok várost, lesz holnap, stb. Ezeket megválaszolja, fényképeket készít, elmondja azt, amire kíváncsi vagyok a fényképről, de szükséges ehhez ez a VPN kapcsolat, és az olyan regisztrált Meta AI fiók profil, ami VPN kapcsolat alatt lett regisztrálva.
3: Ez nagyon fontos, hogy lesz alatt, ez nagyon egyértelmű, mert nekem nem volt az. Ha most valaki vesz egy ilyen Meta szemüveget, itthon, mert lehet kapni itthoni voltokban is. Kicsomagolja, beállítja, teszem azt a saját Facebook fiókjával, amit magyarul használ, Magyarországon használ, és nem használ VPN-t, ami virtuális magánhálózat, tehát egy teljesen átlagos útomódon használná, akkor ilyen módon a Meta AI-hoz szinte nem is fér hozzá, és például a VAHOK számára egyik legfontosabb a fotóelemzés, tehát képkészítés elemzés, az nem is működik.
1: Hát Orionnal egyrészt igen, tehát most a Meta AI-ról beszélünk.
3: Világos, hogy a Meta AI-ról beszélünk.
1: Ezt válaszol ugye ketté, tehát csak azért mondja, hogy a kedves hallgatók is válasszák ketté. Amiről Meli beszélt, az az Orion a szemüveg kapcsán, amiről Feli beszél, az a Meta AI. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy Meli angolul hagyta a Meta AI-t, ő nem törődött ezzel, viszont a normál fiókjához, Facebook fiókjához adtad hozzá, ugye?
2: Igen.
1: És te tudtál hívást kezdeményezni, megfogadni.
2: De nem a Meta segítségével kezdeményeztem hívást. Ez fontos.
1: Hanem?
2: Kézzel.
1: Tehát simán a telefon.
0: Tehát a telefonján.
2: Igen.
1: Nodról.
2: Igen.
0: Én viszont nem, a Meta hívással.
1: Hé, Meta, hívd fel a Robit. Viszont Feri így szerette volna, hogy hé, Meta, hívd fel a...
2: Igen.
3: Hát és a hívás még hagyján, de a fotó felismerés.
2: Igen.
3: Úgy akkor valószínűleg Metával neked az sem menne.
2: Nem. Az oktatóanyagot végigvitte, de egyébként nem kezdett vele semmit, hogyha én akár csak véletlenül is megnyomtam azt a gombot, amivel fotót lehet készíteni. És itt szeretném megjegyezni, hogy arra jó és arra szükséges, hogy az Orionnal össze legyen kötve. Semmiképpen nem szabad letörölni, de használni nem lehet.
0: Tehát az Orionnal való összekötéshez nem kell VPN, meg VPN alatt regisztrált fiók. Így tehát van. Az összekötéshez teljesen megfelelő a rendes internetkapcsolatunk, a meglévő Facebook fiókunk, ha azt akarjuk a Meta AI alkalmazással összekapcsolni, akkor ez működni fog, és az Orion alkalmazással tudjuk használni a szemüveget, csak a Meta AI alkalmazással nem.
1: De a telefonunkon a Meta AI alkalmazásnak fent kell lenni.
0: Így van, mert az biztosítja a kapcsolatot az Orion és a szemüveg között.
1: Feri, én azt kérdezem tőled, mert én egy picit úgy érzem, hogy Meli talán lenyűgözte ez a szemüveg. Nem tudom, hogy túlságosan lenyűgözte, vagy azért óvatos vagy vele, Meli. De Feri, te hogy érzed? Téged lenyűgözött, vagy többet várnál tőle? Tetszik, nem tetszik?
0: Én azt gondolom, hogy az Orion alkalmazással való használatból nekem nagyon hiányzik ez a hangvezérléses, hogy egyszerűen nem tudom közbe paraméterezni, vagy változtatni azt, hogy most milyen információra van szükségem. Ez nekem hiányzik, viszont az tök jó, hogy ha egyszer a telefonomon paraméterezem, utána nem kell a telefont a kezemben tartani, hiszen ezt azért bármikor kivehetik az ember kezéből, tehát ez mindenképp jó. Nekem ez a paraméterezhetőség telefon nélkül hiányzik, meg az tényleg sajnálatos, hogy a képernyőt nem lehet közbe lezárni. Nem tudom, hogy ezt a fejlesztők, vagy hogy a Orionosoknak jelezvén ezt nem tudnak ezen változtatni, vagy javítani, ez jó kérdés, mert ez azért nem lenne rossz, én azt gondolom.
1: Adatvédelmi okokból szerintem az, hogy menjen a kamera úgy, hogy le van zárva a telefon, tehát hogy akkor is figyeljen a kamera, ez nem tudom, hogy mennyire fogják engedni a különböző rendszerek.
2: Ez jó kérdés.
0: Hát jó, persze, csak...
1: De igen, tehát... valóban jó lenne.
2: Igen.
3: Az Orion AI korlátairól mit tudunk? Tehát meddig használhatjuk? Meddig használhatjuk ingyenesen? De bolyongunk a városban, felismertünk vele ezt, azt, tehát fél óra, egy
2: nem
3: óra.
2: Nem tapasztaltam korlátot.
3: Aha.
1: Meddig gyűrkészted ezt folyamatosan, mondjuk leállítás nélkül?
2: Utaztam vele egy másfél órát. Folyamatosan rajtam volt, és aktív volt a akadályok elkerülésére az opció, amit beadtam neki.
1: Nem érezted, hogy butul vagy?
2: Nem.
1: Nem úgy válaszol egy idő után. Semmi?
2: Semmi.
3: Akkor bőséges az Orion pillanatnyilag, nyilván itt is van limit.
2: Igen, valószínű, hogy lesz, ha még most nincs. Itt kérdezte a Zodia Felit, arra reflektálnék. Nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy lenyűgözött. Az zavar, hogy nem tudom lezárni a telefonomat. Az nem hiányzik nekem, hogy kérdezni tudjak tőle hanggal, de óvatosan kell, és én is óvatos vagyok vele, óvatosan kell figyelni, meg hinni neki egyáltalán, főleg a közlekedésben. De az tény, hogy amiket hallottam, és amiket felismert, az abszolút pozitív volt, és igaz.
3: Nem is volt olyan, hogy az Orion féletájékoztatott?
1: Szúrt ki veled? Valóban.
2: Nem. Nem.
1: És olyan, hogy elkésett?
2: Olyan volt. Akkor volt olyan, amikor volt kísérőm.
3: Vajon azért, mert vele egy gyorsabb tempóban haladtatok?
0: Mentetek?
2: Szerintem igen, és hamarabb hagytunk el egy ruhaállványt egy boltban például.
1: Neki mentél?
2: Nem.
1: Csak amikor közölte, akkor tudtad, hogy merre haladtál ott?
2: Közölte, hogy ruhaállvány van mellettem jobbra. Közben befordultunk egy sarkon, mire ezt közölte, és megkérdeztem, hogy tényleg igaz-e, és mondta a kísérem, hogy volt.
0: Tehát van egy sebesség, aminél ha gyorsabban megyünk, akkor már bőven előfordulhat, hogy
2: igen. Előfordulhat
0: késve ez... kapjuk meg az infót.
1: Vajon ezt leköveti, tehát egy állandó sebességre hangolja be magát, és hogyha hirtelen begyorsulsz, akkor késik, vagy például, hogyha alapvetően gyorsan mész, akkor ahhoz igazítja az információkat és a tempóját. Tehát, hogy akkor a kísérőddel ti előtte is olyan gyorsan mentetek, vagy akkor hirtelen valamiért felgyorsítottátok a lépteiteket?
2: Előtte is olyan gyorsan mentünk. Szerintem neki van egy adott sebessége, amennyi idő alatt streamel, és amennyi idő alatt az infót át tudja adni. Nyilván az is idő volt, amíg én megkérdeztem a kísérőt, hogy igaz-e. De amikor egyedül mentem, olyat is tapasztaltam, hogy később mondott be egy oszlopot, ami nem volt számomra éppen releváns, de akkor is később mondta be, mert nem volt mellettem.
0: És talán ezek támasztják alá azt, hogy tényleg csak nagyon kiegészítő információnak szabad az ő információit alkalmazni.
2: Igen. Jó, jó. Nagyon
0: semmint
2: jó, de...
0: döntés, tehát nem szabad döntési alapnak.
2: Igen.
1: Közlekedni tudni kell, és kell közlekedni. Ugyanúgy fehér bottal, ugyanúgy figyelni kell.
0: Igen, tehát ezt ne várja senki ezektől a technológiáktól, hogy majd közlekedik helyette, vagy...
1: Lát helyette.
0: Nem, ez a jó. Igen, tehát ezt nem szabad várni ezektől a technológiai dolgoktól.
1: Nagyon-nagyon sokat segít, de segít maximum.
2: Igen. Beltérben, amikor színeket kérdeztem tőle, nagyon nem voltam benne biztos, hogy hihetek-e neki. Lekapcsolt villanynál ez be is bizonyult, nem volt igaz, amit mondott. Felkapcsoltam a villanyt, akkor viszont gyorsabban reagált, és egyből hihettem neki. És így már tudtam tőle olyat is kérdezni, színek terén megint csak, amiről nem tudtam konkrétan, hogy milyen színű.
3: Azért sok minden apróság van, amit ez nagyon vonzó tud lenni. Nyilván most a főbb célkeretben az Orion van meg az együttműködésük, mert azt teszi lehetővé, na kvázi, hát ilyen idejű, valós idejű kommunikációt. De ez nagyon jó.
1: Nekem nagyon tetszik, és engem lenyűgözött egyébként. Nyilván nem győzzük tényleg hangsúlyozni, hogy a maga korlátaival, vagy azzal az óvatossággal, amivel ezt kezelni kell, de engem lenyűgözött. Tehát én alig várom, hogy közlekedjek vele. Hogy mit látok, hogy el tudok-e jutni egy számomra ismeretlen objektumba, teszem azt, nem tudom, polgármesteri hivatalba, vagy bármibe, ahol eddig én még nem jártam, de nagyjából tudom, hogy hol kéne lennie. Fölszállok az adott tömegközlekedési járműre, leszállok, körülnézek, és megkeresem az adott objektumot, ahova én szeretnék menni, egy uszodát, egy éttermet, egy hivatalt, egy kormányablakot, bármi, és hogy oda vajon eljutok-e?
2: Én ezt próbáltam meg az alatt a másfél órás utam alatt, amit most te mondasz. Egy kiáratot kerestem, már az úticélom megközelítésénél voltam, találkoztam valakivel, de nem találtam meg azt a lépcsőt, azt a lejáratot, amit én kerestem. Mást igen, és több lépcső is volt, és több lejárat. Azt tudtam, hogy az merre visz. Egyet nem tudtam, és nem találtam meg.
1: Tehát egy aluljáróról beszélünk, több kijárattal?
2: Több kijáratról beszélünk.
1: És te fönt voltál, vagy lent?
2: Egy metró kijáratról beszélünk. Én a felszínen voltam, és le kellett volna mennem egy zebrához. Az Őrsvezér téren voltam, az aluljáró lépcsőjét megtaláltam, azt ismerem is, azt tudom is, hogy hol van, de ami a zebra felé visz, ott is egy 4 lépcsőfok vezet lefelé, azt kerestem, és nem találtam.
1: Te ezt kerested.
3: Meg. Nyilván azt, ha mondod, hogy több lépcső is volt, vagy több helyen lehetett lépcsőzni, ő nem tudja, hogy neked melyik kell, csak elmondja, hogy lépcső feljáró balra, vagy jobbra, csak hogy a következő akkor azt mondja.
2: Igen, de nagyon körültekintően kezeltem ezt, minden egyes lépcsősort és minden egyes pontot, amit mond, megnéztem.
1: Bottal. Ezt akartam mondani, nem lehet az, hogy te nem szelektáltál megfelelően, mert ő látott 15 lépcsőt, te meg csak 13-at néztél, meg most csak mondtam valamit.
2: Nem mentem nagyon messze, lehet, hogy kicsit, ha tovább megyek, megtalálom, de mivel nem pontosan tudtam, hogy merre van, ezért gondolnám, hogy én is óvatosabb voltam, meg tájékozatlan is.
0: Hát akkor valamiért ő azt a kültéri 4 darab, vagy 3, vagy 4 lépcsőfokot valamiért nem vette észre neked abból a távolságból, amilyen távolságban te voltál attól a 4 lépcsőtől.
2: Igen, na most ezt nem tudjuk meg, hogy miért. Vagy én nem mentem megfelelő irányba, vagy nem tudom, nem lehet ezt már így kideríteni.
1: Tehát szólj, ha akadály van előttem, lehet, hogy ez a parancs itt azért nem volt talán a legmegfelelőbb, mert nem körülötted volt az a 4 lépcső, amit te kerestél.
2: Amit még ő be tud határolni. Amit még lát. Nem volt abban a szögben.
1: Kedves hallgatók, tényleg nagyon óvatosan ezzel. És akkor most javaslom, hogy adjunk teret Ferinek, hiszen azért jött, a pódium beszélgetés úgy folytatódna, hogy Feri hozott elvileg tárgyakat, meg mindenfélét, amit szeretne a szemüvegnek megmutatni. Tehát most egy picit gyakorlatilasabbak leszünk. És Meta AI-jal most akkor nem az Oriont veszük, bocsival, azt majd jövő héten átteszünk minden Orionos hangillusztrációt akkor jövő hétre. Most akkor a Meta AI-jal fogunk egy picit játszani, nem mi, Feri, ugye?
0: Igen, és hangvezérléssel fogok tőle kérni. Telefonom az le van téve az asztalra, tehát én ahhoz nem is nyúlok hozzá, és így tudom a Meta AI-t megszólítani a megfelelő beállítások után. Most először mutatni fogok neki egy szörpös üveget, amit fel kellene, hogy ismerjünk, hogy milyen szörp. Ezt fogom tőle megkérdezni. Hey Meta! Milyen szörp van a kezemben? Nézd meg! Elkészült a fénykép.
4: Látom, Ash Budget Bodza virág szörp van a kezedben cukorral és édesítőszerrel.
3: Tömör!
0: És
3: lényegre törő.
0: És igen, tehát hogyha azt kérdeztem volna tőle, hogy mit látsz, akkor ő elmondja azt is, hogy milyen a fal, egy szobában vagyunk. Meg is próbálhatjuk ezt. Hey Meta, mit látsz most?
4: Most is a flakont látom, amit tartasz. Pontosan úgy néz ki, mint az előzőleg is, a szörp is ugyanúgy benne van. Alatta egy fekete telefonkészülék is látható az asztalon.
0: Aha. Ugye most hát a telefonkészülék volt, ami még pluszba elhangzott.
3: De kontextuálisan, de... tehát gondolt a képre, az előző képre, a szörpös.
0: Igen, nehéz elérni, hogy elfelejtse. Tehát úgy kell akkor kiadni a kérést, hogy mit tudom én csinálj, tehát hogy itt készíts egy új képet, és az alapján mondd meg, és akkor talán még akkor is lehet, hogy visszautal az előzőre, jártam már így is, de sokáig megjegyzi az elsőt valamiért, és olyan ez így egy ideig, mint egy folyamatos kommunikáció vele. Meg tudjuk azt is nézetni, akár, hogyha van a klímatávirányítónk, bár sokan már wifi-s klímát használnak, meg szeretnének használni, én nem, meg ezért nem is cserélem le a klímámat, mert annyit nem ér a dolog.
3: Ha én se.
0: Szóval nekem még olyan a klímám, ami nem wifi-s. Nyilván ezt el tudom végezni egy Be My AI-jal is a telefonom kamerájával. Ebbe az a jó, ha az embernek van egy ilyen szemüvege, és mondjuk rajtam van, nem kell a telefont kapkodnom az összes ilyen műveletért. Tehát valószínűleg papírokat válogatni is gyorsabb így, mint a telefonnal fényképezgetni, és akkor lehet, hogy nem pont jól pozícionáltam, stb. Stb. Tehát így meg lehet szokni, hogy kb. Hogy kell tartani azt, amit mutatunk a szemüvegnek, hogy úgy lássa, amire nekünk szükségünk van. Hey Meta, csinálj egy új képet, és mondd meg, hogy hány fokra van állítva a klímám a klímatávirányító kijelzője alapján.
4: Úgy látom, hogy a klímát 25 fokra van állítva a távirányítón.
0: És most is terekedett, tehát még egy BMI AI-jal lefényképezzük, ugye elmondja, hogy milyen színű távirányító, néhány gombot is elmond, elmondja a kijelzőt. Itt ő csak azt az információt mondta el, amit én kérdeztem tőle.
3: Hát igen, de ugye a BMI AI-nál az első képhez soha nincs utasítás, tehát ott neki
0: így van, tudom, így van, tehát ott azért
3: hogy
0: így van, tehát ott a BMI AI-nál megfordul a dolog, mert ott az első kép után tudom szűkíteni azt, hogy mire vagyok kíváncsi, itt meg rögtön a kép készítése előtt már megfogalmazhatom azt, hogy pontosan mi érdekel engem azzal kapcsolatban, amit lát majd a képen, és akkor ő már rögtön csak ezt az információt adja át számomra. Ugyanígy bármilyen más információt is kérhetünk tőle, nem csak képi információkat, hanem az interneten is ugyanúgy keres, mint más AI is. Tehát megkérdezhetem tőle azt, hogy hey Meta, milyen idő lesz holnap Budapesten?
4: Budapesten holnap, július 1-én zivatarok várhatók, 35 fokos maximum és 18 fokos minimum hőmérséklettel.
0: Tehát, hogy ilyen...
3: Elmondta.
1: Kicsit halkan, de reméljük azért hallották a tisztelt hallgatók, mit mondott.
3: Olyat tud egyébként, hogyha arra utasított, hogy csináljon egy képet, és csak azt mondja el, hogyha írásos szöveget lát, és azt olvassa el neked. Tehát mondja el, hogy milyen írásos szöveget lát.
0: Tehát, hogy csak az írást olvassa fel. Okay. Hey Meta, csinálj egy új fényképet, és mondd el a tárgyról, amit a kezemben tartok, csak az írásos szöveget.
4: Persze, nézzük is meg. A flakonon a következő feliratok olvashatók. 5x Greater Plaque Reduction, Mouthwash Listerine Fresh Burst, Deep Cleaning Effect Up to 12 Hours Freshness, és 500 mille.
0: Hey Meta, ez mit jelent?
4: Jelentésük a következő. 5x Greater Plaque Reduction, ez azt jelenti, hogy 5-ször hatékonyabban csökkenti a lepedéket, mint valami más, valószínűleg
3: egyáltalán
4: vagy fogmosás. Mouthwash Listerine Fresh Burst, ez a termék márkáját és típusát jelzi, tehát egy Listerine Fresh Burst szájvízről van szó. Deep Cleaning Effect Up to 12 Hours Freshness. Ez azt jelenti, hogy mély tisztító hatást biztosít, és akár 12 óráig is friss leheletet ad. 500 ml, ez a termékkül tartalmát mutatja, azaz 500 ml-es a flakon. Röviden, egy 500 ml-es Listerine Fresh Burst szájvizet tartasz a kezedben, ami állításuk szerint 5-ször hatékonyabban csökkenti a lepedéket, és akár 12 órás frissességet biztosít mély tisztító hatásával.
3: Állításuk szerint.
1: Jó,
3: nagyon tetszik, hogy lényegletőr.
0: Igen, összefoglalta a végén.
1: Lefordította, összefoglalt, ez jó?
2: Amit én kérdeznék, honnan tudod, hogy a Hey Meta után mondhatod-e?
0: Van egy hang. Megpróbálom, hát ha hallatszik. Hey Meta.
5: Volt ilyen kis
0: utána lehet beszélni hozzá. Ennek hatására is csinált valamit.
4: Illetve a billentyűzetének egy része is látható. Mögötte pedig a fal. Mivel lehetnék a segítségedre?
0: Mert ő az előzőekhez mérten gondolom abból kiindulva csinált megint egy képet, hiába nem utasítottam semmire.
3: Aha.
0: És akkor így elmondta, amit ezen látott.
1: És akkor most VPN-ről vagy, és így ki tudod használni a Meta teljes eszköztárát, de ha viszont VPN-ről, vagyis nyilván angol száz nyelvterületre van állítva a régiód, a nyelva, minden, akkor miért magyarul beszélget? Azért, mert felismeri, hogy te magyarul szólsz hozzá?
0: Nem, annyit lehet, hogy a Meta alkalmazáson belül, a szemüveg beállításain belül a kommunikáció nyelvét át lehet állítani magyarra, és attól ő még nem fogja azt gondolni, hogy te magyarországi régiójú lakos vagy, vagy ilyesmi. Attól még egy csomó funkció működik, de például a hívás indítás, tehát arra nem tudom megkérni, hogy hívjon fel bárkit is magyarul. Angolul meg tudnám.
3: Ha mondjuk leállsz a VPN-ről és a saját hálózatodra mész vissza, akkor egyszer csak már nem működik például a fotózás?
0: Az az érdekes, hogyha nem vagyok a VPN-en, nem piszkál érte. Többekkel is beszéltem így a szemüveg kapcsán. Ők is azt tapasztalták, hogy nem feltétlen szól azért már egy ideje, ha éppen nem a VPN-en vagyunk. Tehát nem nézegeti ezt. az is lehet, hogy már csak a regisztrációkor volt ez fontos neki. Ezt nem tudjuk pontosan.
3: Ez fontos azért.
0: Én most, amíg ezt csináljuk, bekapcsoltam a VPN-t, hogy ne legyen ebből probléma, de délelőtt például kikapcsolt VPN-nel is tudtam ugyanezt csinálni. Az biztos, hogy a VPN alatti fiók regisztrálás, meg az az alatti alkalmazás, szemüveg párosítása, többi, az biztos, hogy kell, hogy ez működjön. És ugye azt sem tudhatom, hogy milyen időközönként ellenőriző bármit, amikor egyszer csak nem kezdi el bemondani, hogy az én régiómban ez az nem elérhető. Tehát ezt nem tudom megmondani.
3: Van esetleges. Ez.
0: Igen.
3: Te milyen VPN szolgáltatónál vetted ezt igénybe? Valami magán, vagy béreltél?
0: Ez a Proton VPN.
3: Proton VPN.
0: Ez egy ingyenes változata, nem annyira mondják, hogy jó ilyen ingyeneseket igénybe venni, de mivel én tesztelés céljából kerestem valamit, ezt mondta a kollégám, hogy ő már használta, és akkor én is ezt néztem meg és regisztráltam. Van alkalmazás, azt fel kell telepíteni a telefonunkra, és akkor a telefonunkon, mikor bejelentkeztetjük, én iPhone-on csináltam a VPN profilunkba az alkalmazást, akkor az iPhone észrevette, hogy ez az alkalmazás egy VPN profilt szeretne az iPhone-hoz hozzáadni, és akkor ezt kellett engedélyezni, és akkor utána már a vezérlő központból, ha a további vezérlők gombot aktiváljuk, tehát van a Wi-Fi, repülő, üzemmód, Bluetooth, stb., és ott van egy ilyen, hogy további vezérlők, azon belül lesz megtalálható a VPN kapcsoló, és ott lehet kibekapcsolgatni, vagy elindítjuk az alkalmazást, és abban mondjuk azt, hogy kapcsolódás, igazából mindegy, hogy melyik utat választjuk, amikor már be van ez állítva.
3: A Proton az azt mondja, hogy egy svájci illetőségű cég, és az adatvédelemmel elég komolyan foglalkoznak. Van külön e-mail szolgáltatásuk, meg egy csomó más minden, ugye a VPN is. Az ingyenes az miért ingyenes? Adatkorlátos? Ha igen, akkor mennyi adatkorlát van, és mennyi időre?
0: Igazából ezt nem is néztem, mert azt látom, hogy talán a szerver választás, hogy milyen országon keresztül netezek, mert tulajdonképpen ezzel ezt éri el az ember, az automatikusan történik. Tehát nem tudom azt mondani, hogy én egy Egyesült Államok beli szerveren akarok mindenképpen azon keresztül.
3: Akkor mázlid volt, mert lehetett volna az is, hogy olyan elérést kapsz, hogy szintén nem támogatott a meta szolgáltatása.
0: Ez simán. Egy csomó ideig Egyesült Államokon keresztül voltam, mert azt mutatja az alkalmazás. Most meg Svájc, olyan, mintha mindig a leggyorsabb, legközelebbi szervert keresné meg, és erre az ingyenesben nincs ráhatásunk. Tehát ez automatikus. Tehát én hiába jelölöm ki, be tudok menni a listába, ahol látom a különböző országokat, ki is tudnám jelölni, de nem csinálja meg, tehát hiába nyomok utána a kapcsolódásra, akkor is másikat választ.
1: Röviden ugye ezt mondjuk el, hogy a VPN az arra jó, hogy meg tudod téveszteni az alkalmazást, jelen esetben a Meta AI-t, hogyha VPN-en keresztül csatlakozol, nem látja, hogy Magyarországról csatlakozol, hanem akkor elvileg meg lehetne adni, hogy milyen országból, ezek szerint akkor itt nem lehet, hanem egy véletlenszerű országot választ, és azon keresztül csatlakozik.
3: Pont azért, mert innen nem érhető el például a fotózás, a Meta AI-jal, meg a hívásindítás. Tehát aki arra adja a fejét, hogy ilyen szemüveget vesz, és a Meta AI-t is szeretné használni, neki számolnia kell azzal, hogy kell legalább egy ingyenes Proton VPN-t igényelnie. Nyilván más ingyenes VPN szolgáltatások is vannak, de egyet Meli igényelni
1: nem
3: kell.
1: Nem igényelt ilyet, tehát ő Orionozik.
3: Viszont amiért ő nem igényelt, noha az Orion tökéletesen tudja használni, de például, hogy most felítette, hogy kérdéseket tett fel a Meta AI-nak, és az válaszolt, Meli ilyet az ő szemüvegén pillanatnyilag nem tud.
2: Igen, de az Orion is ugyan voiceover hangján kommunikál, meg nem hanggal kérdezek tőle, hanem beírom, ugyanennyire lényegre törő tud lenni, ha jól fogalmazok. Általában jól fogalmaztam neki, úgy éreztem, egynél nem, egy étlapot nem tudott értelmezni, de más szöveget, meg más kérdésben abszolút lényegre törő volt, és azt mondta, amit én hallani akartam.
1: Hát igen, azon gondolkozom, azért... hogy az étlap az a táblázatossága miatt is nem tudta értelmezni, hogy ez egy táblázat? Vagy?
2: Szerintem azt nem tudta értelmezni, amit én tőle kérdezek. Azt kellett volna kérdeznem, hogy mi van erre a lapra írva, és nem az, hogy mi van az étlapon.
3: Tehát kaját keresett.
6: Igen. Hát igen, bár ugye azért Orion csak iPhone-ra van, Tehát aki például Androidhoz venne ilyen szemüveget, annak ugye marad a Meta AI és az a VPN-es trükk, hogyha tényleg...
1: Vagy vár egy kicsit, ugyanis olvasmányaim szerint ősszel érkezik a Google szemüveg.
6: Legyen így.
1: Ezt ígérik, idén ősszel jön az audio változat, jövőre szintén ősszel érkezik a kijelzős változat, ami már bizonyos szöveget meg tud jeleníteni.
3: Tehát ez a vakus felhasználásra, talán az audio is audio. Elég.
2: Arra elég, arra abszolút elég. Ennek sincs kijelzője.
1: Befelé nem vetít a szemünkre semmit, egy szimpla napszemüvegről beszélünk. Amiből többfajta is van, és ebben pedig meli az offé, hogy milyenek vannak.
2: Három fajta van, ez igazából esztétikailag fontos, és ebben kell látó segítségét kérni, én ezt gondolom. Van egy Wayfarer típusú, ami kifejezetten férfiaknak ajánlott. Van a Skyler, ami szögletesebb, de inkább nőknek. És van a Headliner, ami meg a legkerekebb forma. Ez a kerek forma, vagy éppen a szöglet, ez a szemüveg keretet érinti, és a lencséknek is vannak különböző árnyalatai. Az árnyalatok abban különböznek, hogy tiszta üveg van-e benne, vagy olyan, hogy bent
1: nem sötétedik.
2: Kint viszont igen. Vagy egy teljesen sötét.
1: És igazából ennek azért van jelentőség, és azért mondtuk el, mert körülbelül hát a nagy áruházakban, például az Alzánál is lehet ilyet vásárolni, és akkor most térjünk ki az árára. 160 ezertől 240 ezerig nagyjából vannak. Ilyen árkategóriában helyezkednek el.
6: De a különbségek?
1: A különbség az pont ez. A kamerában, a hangszóróban, az akkumulátor, tehát az elektronikában semmi nincs. Különbség nincs.
2: Technikai nagyjából. Tudásban nincs különbség. Annyit olvastam, különbséggyanánt, ami technikát érint, hogy szemüveg általában 8 órát bír, aksiban, és a szemüveg tokkal együtt bírhat 32, 36 vagy 48 órát.
3: És mely dizájn az olcsóbb? Tehát 150-es az azért, mert kisebb? Azért olcsóbb? Vagy miért?
1: Nem, azért, mert például nem sötétedik napfény hatására.
2: Általában a tiszta üvegesek az olcsóbbak.
1: Tehát ebben ugye az a lényeg, hogy itt van az az árkülönbség, amit nem a Meta tesz hozzá, hanem a Ray-Ban.
2: Igen.
1: Tehát a dizájn. A napszemüveg maga.
2: De mégis fontos felmérni, mert ha valakinek egy kicsit van fénylátása is, amit szeretne használni, neki fontos lehet, ha nem mehet egy adott árkategória fölé, akkor nyilván ezt a szempontot el lehet vetni. De nekem például az, hogy mi illik hozzám, az fontos, mert megjelenek vele utcán, emberek között. És mindenkinek ajánlott mindegyik, de mégis azért fel kell térképezni, hogy mit viselek magamon.
6: Ugye a méret is fontos lehet, hogy melyik hogy illeszkedik a te...
2: Hát igen. Szemedre.
1: Neked ezzel saját történeted van, akkor mesélj.
2: Itt szeretném elmesélni, hogy nekem úgy látszik, hogy pici fejem van, ugyanis nem mindig érzékeli, ha én felveszem. Valamikor érzékeli ugyan, de az Orion nem érzékeli, ilyen is van. Valamikor érzékeli, és a szemüvegbe szól az Orion, de a telefonhívást nem csörög. Nagyon változatos tapasztalataim vannak, eléggé sokat szenvedek vele.
1: Ugyanis? Ezt egyébként ki lehet kapcsolni, de a szemüvegben több érzékelő is található, amely arra hivatott, hogy azt érzékelje, hogy felvetted-e, vagy leveszed. Például, hogyha leveszed, akkor megáll a zene.
2: Viselés érzékelőnek hívják.
1: Igen, ez viselés érzékelő, ezt ki lehet egyébként kapcsolni, de lényeg az, hogy Meli fején a szemüveg, mondjuk, hogyha ment az utcán, akkor néha azt érzékelte mondjuk az Orion, hogy ő levette, de rohadtul nem vette le.
2: Viszont nem csak ebben az esetben kapcsolhat ki. Ha már napszemüvegről beszélünk, szeretném mondani, hogy nálam túlmelegedést észlelt, és szólt, hogy nagyon meleg, és tényleg az volt, forró volt a szemüveg kerete, szára, mindene is. Egyszer történt olyan, egy megállóban álltam, és közölte, hogy túlmeleg, és lekapcsolt. Teljesen. Megszűnt az Orionnal való együttműködése, mintha nem lenne rajtam.
1: Nyilván egy telefonakkumulátor is túl tudott forrósodni. Nekem egy kicsit ezzel az volt a problémám, hogy nap szemüvegről beszélünk. Nyáron ennek bírnia kéne, nem?
0: Az az érdekes, hogy én szombaton mászkáltam bele. Lehet, hogy nem álltam eleget a tűző napon, de hogy nekem működött. Tehát egy kb. 45 percet sétáltam vele, nem jelentkezett ez a dolog.
2: Nekem ez pénteken történt a nagyon csúcs melegbe. Korábban is mentem vele, nem ennyire melegbe talán, akkor is szólt, hogy túl melegszik, de nem kapcsolt ki. Ez a kikapcsolás ijesztetnek, hogy valamit esetleg én állíthattam el, vagy elmozdult a fejemről, de nem. Mert egy ideig nem is csatlakozott, hiába vettem fel, és ugyanolyan forró maradt. Betettem a szemüvegtokba, és a tok is átforrósodott.
1: A szemüvegnél egyébként láthatunk standard, illetve large jelzést, large. Mi a large?
2: A large az szélesebb, a keret szélesebb.
1: Tehát a szemüveg szárak vannak távolabb egymástól.
2: Igen.
1: Szélesebb fejre való.
2: Ez a két méret van, rám mégsem jó a standard méret. Nagyon tájékozódni kell, hogy hány milliméteres.
1: Most annyi történik, hogy Meli lecseréli a Skylert egy headlinerre, és megnézi, hogy az jó lesz a fejére.
2: A Skyler az 52 mm-es volt, ez meg csak 50, úgyhogy remélem, hogy ez már jó lesz rám.
3: Mennyi minden múlott 2 mm-en?
2: Hát látod.
0: Hát.
1: Az én fejemre egyébként tökéletes volt, én kipróbáltam, neked nagyon jól csatlakozott. Érzékelte a fejemet, pedig abban nem sok érzékelni való van.
2: Ezt akartam mondani.
0: Milyen őszinte vagy. Önkritika. De hát ezért ez nincs így.
1: Hát kedves hallgatók, akkor mára ennyit a témáról, és jövő héten folytatjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez talán van olyan fontos, hogy megér egy két adásos sorozatot is, és nyilván sokan érdeklődnek a szemüveg iránt, hogy hallgassanak bennünket jövő héten is. Akkor már hangfelvétel illusztrációkkal jövünk, amit ígérhetünk, Ecsedi Csaba hangfelvételei, illetve Meli is kimerészkedik majd vele az utcára, illetve megmutatja előtte a szemüveg csatlakozási és telepítési folyamatát, hogy hogyan kell ezt beállítani, meg végigmenni a különböző oktatói próbákon.
3: Tutoriálom.
1: Úgyhogy jövő
3: héten gyakorlat most is, de jövő héten még több lesz, kedves hallgatók. Főleg a szemüveg beállításával és az Orionnal foglalkoznak jövő héten vendégeink, vagy hát Meli biztosan.
1: Ferinek köszönjük szépen. Hogyha olyan infód lesz, akkor gyere jövő héten is.
0: Rendben.
1: És köszönjük szépen, Melitta jön a jövő héten is. Búcsúzik önöktől az az ember, aki simán elmegy úgy egy ruhaállvány mellett, hogy ezt az Orion bele később közli, Lakatos Melitta.
2: Búcsúzik az az ember, akinek rengeteg kérdése volt, és lelkesedik a szemüveg iránt, Bojtor Zoltán.
0: Búcsúzik az az ember, aki állítólag előfordul, hogy enni szokott.
3: Mit, te nem szoktál?
0: Felvétel közben, titokban
1: magára is, mert...
3: Jó, hogy te a Mátéra gondolsz.
0: Senki meg ne hallja, Raut Robert.
3: Az. Hát kérem szépen. Búcsúzik önöktől az az ember is, aki itt a nagy meta és szemüvegezés, meg iOS közepette egyedüliként gondolt androidosokra. Szakács Máté.
6: És búcsúzik önöktől az a vendégünk is, akinek tudtommal szintén frissült a Samsung TV-je, amitől megváltozott a TV bekapcsoló és kikapcsoló zenéje is, Gombos Ferenc.
1: És ettől jobb.
3: Leértünk, kedves hallgatók, körbeértünk. Ez nem volt azért egyszerű.
2: Ez nem.
1: De köszönjük vendégeinknek, hogy köszönjük belé tartottak szépen ebben. Reméljük, hogy tetszik a Samsung új zenéje, Feri.
0: Ha, mindenképp. Halk.
6: Ilyen kis a régi
0: az nagyon, igen, ilyen kis szolid. A régi az így felüvöltött a tévé, mikor bekapcsoltad. Mert tehát az adáshoz képest az halk volt, és kikapcsoltad, őrjöngött az a zene. És ez meg most végre egy kis aranyos, kis normális hangocska.
3: Tehát én azért sokszor bealszom a tévézés közben, nem csak enni is szoktam felvétel közben aludni is, csak nem felvétel közben a tévézés közben például. És valaki kikapcsolja a tévét, akkor arra évedek fel, hogy kapcsolva a tévé. Pont a Samsung TV zenéje miatt.
2: Azért ezt én megcáfolnám, olyan baki is volt már, amikor aludta Robi felvétel közben.
6: Ha jó, hogy nem tévézett felvétel közben.
3: Olyan nem volt, de ezek után olyat is csinálok. Tévézni fogó gépház felvétel közben.
0: Na de ha ő elaludt, az nem az ő hibája.
3: Nem volt elég
6: jó. Ez az én hibám, mert Windows televetés közben aludt el, tehát unalmas volt.
3: Hogy
0: az hát az után. Tényleg unalmas.
3: Windows 11-et telepítettünk, és valami hiba volt. A Microsoft tehet róla, hogy én elaludtam.
1: Igen, azért azt tudni kell, hogy valami hiba történt, mert mikor máskor, mint felvétel közben, abszolút Murphy.
6: Igen, újra kellett kezdeni, és azt nagyon sokat szenvedtünk vele, igen.
1: Szegény Máté egy másfél órát szenvedett vele pluszba.
2: Valami hiba történt kifejezést. Nem sokszor szeretném hallani a közeljövőben. Az Orion ugyanis engem ezzel terhelt.
1: Amikor megszakadt a szemüveg kontaktja veled.
2: Igen.
3: Valami hiba történt, ezt mondja?
2: Igen.
3: De kedves.
2: Nagyon.
3: Tehát azt is érjük, hogy nem tudja, mi történt, de valami hiba történt.
2: Igen.
3: Ezt a legegyszerűbb mondani.
1: Kedves hallgatók, jövő héten folytatjuk, már a búcsúzunk, élvezzék a nyarat, töltsék kellemesen a hétvégét, majd a hetet is.
2: Amennyire lehet ebben a nagy melegben.
1: Reméljük, hogy mire a kedves hallgatók hallgatják, mert nem lesz ennyire meleg.
3: Jó, akkor az ősszel megy le.
1: Nem ősszel, a Google szemüveg jön. Hölgyeknek puszi.
2: Akkor az télen megy le.
1: Uraknak pacsi, pápa viszont hallásra.
3: Szevasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!
0: Sziasztok!
4: Ma bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk! A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot. Just lay your eyes on the night. Don't you stay there. Don't you? Seems like the world is the same.

0: Újra a köz szolgálatába állhat a közmédia. Erősödött a forint, óriásit nőtt a használt autóbehozatal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia. Közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, hogy ennek az útnak a következő lépéseként nevezte ki az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta hozzátéve, hogy a kinevezés ideiglenes, a közmédia állandó vezetőjét társadalmi és szakmai egyeztetés után nyílt pályázat útján választja ki a szakma. Kiemelte, hogy az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, független és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kiugró forgalommal zárta a fél évet a használt autóbehozatal. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 42%-os bővülés a tavalyi júniushoz képest. Hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, közölte egy nagy hazai online autókereskedő portál. A tájékoztatás szerint a használt autóimport 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendület adott a parlamenti választásokat követő jelentős forint erősödés. Az euró árfolyama az utóbbi negyed évben tartósan a 360 forintos szint alá került, a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben. Rekordmeleg volt szerdán hajnalban, az áramfogyasztás viszont már csökkent. Miután kedden megdőlt az országos melegrekord, a hőség éjszaka sem enyhült. Szerda hajnalban új országos és budapesti rekord született a legmagasabb minimum hőmérsékletben, közölte a Hungaromet. A fővárosi lágymányos meteorológiai állomáson hajnalra mindösszesen 26,8 fokig hűlt le a levegő. Ez új országos rekordnak számít. A korábbi csúcs 26 fok volt, amelyet még 1950-ben mértek Pannonhalmán. A budapesti rekord is megdőlt, az eddigi 24,5 fokos értéket szintén lágymányosan mérték 2022-ben. A rendkívül meleg idő az áramfogyasztáson is meglátszott, bár a hétfői történelmi csúcsot ezúttal nem sikerült megdönteni. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy lengyel férfival szemben, aki 7 kg heroint akart becsempészni egy dupla falu bőröntben Kambodzsából Magyarországra, közölte a vádhatóság. A vádlott szőúli átszállással 2025. március 31-én érkezett Budapestre, amikor áthaladt az úgynevezett zöld folyosón, a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök ellenőrizték. Ennek során a vádlott bőröntjének rejtett rekeszében megtalálták a heroint, és a különösen jelentős mennyiségű kábítószert lefoglalták. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Műsorajánló.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
11: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Rádió.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása.
4: Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot, és Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazás kutatási területekhez kapcsolva tárgyalja, így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t, a technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t,

0: között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnök informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganat típus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: hobbiradio.hu
3: A rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a fő csillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjek ki a busztába.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik, a hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt, hőséget lefelé préselő, magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022 márciusában vette be a szakszótárába. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek, azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok, súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Műsorajánló.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show. UK.
8: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.

0: Köszönti Önöket a mai műsor szerkesztője, Bot György.
1: Kedves vendégül a stúdióban velem szemben egy igazi őszhajú indián külsejű ember, majd meglátják, kitűnően beszél magyarul, ami nem véletlen, ugyanis a vendégünk Fújkin István, Kanadában élő magyar festőművész.
2: Üdvözlöm a rádió hallgatóit, és részemről a megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük talán azzal, István, hogy hol születtél, milyen családban, és miután annyit már elárultam, hogy festőművészként tisztelhetünk, melyik volt az az időpont, amikor találkoztál a művészettel, gondolom már gyerekkorodban?
2: Tulajdonképpen már gyerekkoromban elkezdődött a rajzolás papírra, homokba, bármiben. Én földműves szülőktől, tehát Horgoson, Vajdaságban, tehát Szeged és Szabadka közötti területen születtem. Ennek a maga előnye és hátránya is nyilván ugyanúgy megvolt, hiszen falu volt ennek, ez volt, lazaságot tudott adni nekünk a gyerekkorban, viszont a hátránya is megvolt, hogy nagyon sok minden, ami kulturális vonatkozású, az csak lassan vagy későn jutott el hozzám. Így maga az, hogy én rajzoltam, ez ugye elfogadott volt a családban, hogy ügyes rajzol a gyerek, tehát ez úgy rendben van, más is van, ilyen nem baj, majd kinövi. Később az ellemibe ott volt egy jó rajztanárunk, aki a vége felé egy kicsit elkezdett valamicskét is foglalkozni, figyelni arra, hogy mi az, amit csinálok. De a képzőművészeti középiskolában már nem tudtam menni, mert ez egyszerűen a szülőknek a költségvetésébe nem tudott beleférni, hiszen ez egy bentlakásos lett volna, és ez nem fért bele. Tehát ilyen módon úgymond más becsületes szakmát kellett tanulni, aminek a részemről csak egy jelképes volt, hogy tanultam, jó, akkor az megvan, ahogy megvolt, mindjárt hagytam is abba, mert nekem nem erről szólt ez az egész.
3: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány. A vizuális művészetek kezdettől fogva érdekeltek. Egy kemény elhatározás volt benned, hogy neked ezzel is kell foglalkoznod?
1: Hosszú ideig egy vágy volt tulajdonképpen, hogy ez legyen. Tehát én 68-ba fejeztem be az Ellemit, és olyan 72-74 táján volt, amikor egy végső döntést hoztam, hogy innentől pedig már semmi más nem érdekel, tehát már nem vagyok hajlandó olyan zsákutcába, tehát hogy bármit is tanulni, hanem csak ez az, amivel foglalkozok, és ezt azóta is bizonyos szigorúsággal tartom, hogy ez az, ami az életpálya.
0: A Vajdaságban milyen munkáiddal kezdtél ezek szerint élni, amiket elmondtál?
1: Az egy nagyon érdekes periódus volt lévén, hogy én a maga nemében teljesen autodidakta vagyok, tehát nem jártam ilyen megfelelő iskolába, és nem volt tanárom se, tehát egyedül tanultam, amit csak lehet. A kezdetekben ugyanúgy a realista a rajzok és festmények voltak, amivel foglalkoztam, és Szabadkán volt egy festőművész, valamitől különösképpen nem szeretett. És bármit, amit beadtam, kiállítás, azt ő azonnal kizsűrizte, hogy igen, ez ő, tehát egyik festőre, vagy másik festőre emlékeztet, és ezt azonnal meg is szüntette. Na most nyilvánvaló egy kaszáló parasztot mindenki szinte ugyanabban a mozdulatban festett meg, tehát bárkihez hasonlíthatta. Hát ebből két dolog lehet, vagy elkedvetlenedik az ember, vagy pedig a másik oldal, ami nálam volt, hogy akkor azért is most elkezdek valami olyat keresni, amit ne tudjon hasonlítani. A kezdeti korszak az még egy ilyen erősen lázadó, tehát egy ilyen jó részt kezekkel kicsit plakátszerű megoldások jöttek létre, de azt már nem tudta kilökni, mert az már nem volt hasonlítható máshoz, tehát így lépésről lépésre beljebb és beljebb kerültem a vajdasági képzőművészetbe.
0: 85-től már képregényeket is rajzoltál.
1: Igazából képregényeket már előbb is, tehát már valahol már a 70-es évek közepén is már rajzoltam, de az még inkább a fiókba maradt, mert legfőjebb csak kiállítottam, de megjelenés az valahol 85 táján akkor volt. Amitől ez érdekesség, az akkori Jugoszláviának egy elég komoly képregény kultúrája volt. Elsősorban is a belga-francia, tehát az európai gondolkodású képregény, ami nagyban eltér az amerikaitól, hiszen sokkal többet mesél képen köröztül, tehát gyakran van, hogy oldalakon köröztül nincs szöveg, sőt, vannak ilyen rövid történetek, ami teljesen szöveg nélküliek. Nekem ez az utóbbi tetszett leginkább, tehát a képekkel való mesélés, és 85-ben a Rock magazin, ez egy beográdi rock újság volt, ahol képregényt rajzoltam. A maga nemében azért volt érdekes, mert egy-egy dalt rajzolta meg egy egyoldalas képregénybe, szöveg nélkül, és ez teljesen jól bevált, ez egy jó fél évig ment, és akkor kezdődött a gazdasági válság, vékonyodott a lap, és ez is kimaradt a végén belőle. De részemről egy nagy élmény volt maga a képregény, és maga a képregénynek ez a formája, ami megint csak egy sajátos, tehát a folytonos újítás és új keresés, az, amit az előbb, amit mondtam, ez a fé, tehát ez valahol egy életformává vált végig.
2: Hobbi Rádió!

0: Szivárvány.
1: 1990-ben áttelepültél Magyarországra. Egyrészt itt is meghonosítottad talán újra a képregénynek ezt a válfaját, amit az imént említettél. Másrészt viszont a Lézer Színház látványtervezője lettél. Ez különösen érdekelne, hogy ez hogy történt, ugyanis máig például ugyanaz a Pink Floyd műsor megy a Lézer Színházban, aminek a látványterveit még te készítetted.
2: Egy kicsit ilyen nagy lépésekbe ezt a kort összefognám, mert a maga nemébe egy egész érdekes fordulat. Tehát elsőbb is a képregénynek az itteni meghonosítására, hogy még egy mondattal visszatérjek. Tehát ugyanezt a fajta képregényt ezt áthoztam. Itt is az ifjúsági magazinban jelent meg belőle néhány, ami akkor még volt korai képregényfesztivál a Nyíregyházán, tehát ott vettem részt azt ilyen évképregény rajzolója díjként. Tehát inkább, hogy mondjam, kevesebb jelent meg, de a szakmába azt elég rendesen jegyzik. Magyarországra való átjövetelem, tehát még a Lézer Színház meghívása előtt már előbb én Galaktikának, Interpress magazinnak csináltam illusztrációkat, és volt még egy másik fontos része, ami tulajdonképpen akkorára már nekem a kialakult zenei stílust, az már itt meghonosodott Magyarországon, hiszen az LGT borítója az már valamikor 82-3 volt. Tehát még nagyon az elején akkor az ott megjelent, és én onnantól számolom azt, amit az egyik budapesti kiállításon még a D. Fehér Zsuzsa úgy nevezett, hogy ez nem is science fiction, hanem ez egy ilyen music fiction, és Magyarországon ebbe a formációba volt ez ismert. Ami még itt érdekes tud lenni az LGT borítónál, amit szeretnék elmondani, mert számomra ez egy nagyon szokatlan fordulat volt egyébként is, de lévén, hogy első ilyen borító volt, így különösen egy élmény volt. A zenéjük engem már régóta inspirált, és erre én festettem képet, tehát tulajdonképpen a zenevonat az már egy kész kép volt, amikor ők kiválasztották borítónak, és utána írták meg a dalt. És ez egy fordított sorrend, ez nekem nagyon jó volt, hogy, mert nem ez leginkább a folyamat.
3: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szivárvány.
1: Nagyon sok minden ilyen úgymond szinte véletlen volt az életemben, ami így átmozdított egy-egy küszöbön. A Zoránnak volt egy koncertje. Kanizsán akkor még a második szóló lemezét fejezte be, és akkor ott összetalálkoztunk, beszélgettünk, mi akkor találkoztunk vele először, tehát nem volt előbbi ismeretségünk, és én mondtam, hogy hát nekem tetszik az ő zenéje is, és hát jó lenne esetleg borítót, viszont ő mindig portréval jelentette a borítót, tehát ez így vele nem jött létre. Vele egyedül önkor a 30 éves jubileumi koncertje volt, akkor a könyvhez, ott akkor összejött, mert ott illusztráltam a dalokat. Viszont ő neki tetszett, amiket csináltam, amit mutattam, és mondta, hogy hát ha én rábízom, akkor ő elhozza a barátainak, megmutatja, amiket festettem. És így került a zenevonat el az LGT-hez, és ilyen módon lett utána belőle borító. A másik, ami szinte ugyanígy véletlen, az a Lézerszínházzal kialakult kapcsolat. Az viszont úgy volt, hogy egy újvidéki fotós barátom jött le csinálni pár reprodukciót, és találkozója volt egy pesti fotós barátjával, nálam találkoztak Horgoson. És ahogy beszélgettünk, bemutatkoztunk, ő még mondja is a Hegedűs Gyuri út, mondja, hogy azt mondja, ismerős neki ez a zenevon, azt mondom, hogy nem nagyon lehet ismerős, még nem jelent meg, és mondja, de és kiderült, hogy ő viszont a fotókat csinálta a borítóhoz. Elkezdtünk beszélgetni különböző dolgokról, engem akkor kezdett a diaporáma is érdekelni, és mondta, hát ha érdekel, akkor menjek el hozzájuk, ők 8 pár diaporámával dolgoznak egyszer. Hát ez nagyon érdekel. Alkalommal feljöttem, megnéztem, nagyon lenyűgözött az egész látvány, és ahogy tovább beszéltünk, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy létre tud jönni egy órás festmény, hiszen a zene és a kép viszonya, ez ami engem mindig is érdekelt, hogy egy zenei alkotás, ami inspirálni tud, az megáll a saját lábán. Ami az inspiráció alapján megszületik, hiszen ez nem egy ilyen műfordítás, hanem az egy másfajta látásmód, egy vizuális látásmód, ami összefügg a kettő. Az is megáll önállóan. De hogyha ez a kettő egy időben tud együtt lenni, akkor sokkal nagyobb, sokkal tágabb az élvezet, sokkal gazdagabb, és tulajdonképpen a Lézerszínház egy ilyet nyújtott, tehát egy órás vizuális és akusztikus együttlétet a zenével.
2: Hobby rádió.
3: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Műsorajánlót hallottak.
7: hobbyradio.hu
9: A rádiót!

0: dolgoztál a Lézer Színháznak, készítettél vagy egy tucat lemezborítót, csináltál képregényeket, néhány éven keresztül itt komolyan tevékenykedtél, aztán 1997-ben
1: igen.
0: Fogtad magad és kimentél Torontóba. Ennek az előzményei meg a döntés oka igencsak érdekelne.
1: Előzményei igazából nem is voltak. Tehát úgy nem volt, hogy ez nem egy tervezett út volt, hogy azért oda, mert ott ilyen vagy olyan lehetőség, vagy bármi van. Egyetlen dolog, amit éreztem, hogy az a fajta festésmód, amit csinálok, annak itt megvannak a határai. Pontosabban az országnak vannak meg a határai, tehát a lehetőség határai. A világon senki más nem csinálja ezt a fajta vizuális megfogalmazást. Ami azt jelenti, hogy alkalmas lehet akár egy világsikerre is. Viszont Magyarországon ma talán picit már van, de hát akkor meg még egyáltalán a képzőművészetben, mint menedzsment, ez egy ismeretlen fogalom volt. Tehát egyértelmű volt, hogy ha ezt tovább akarom vinni a határokon kívül érdembe, akkor ezt innen nem tudom mozgatni. Ahogy én mondtam, hogy alacsonyan a plafon, tehát hattól magasabbra akarok menni, akkor el kell menni. Az elmenni meg, hogy miért pont Kanada, azt meg nem tudom mondani. Egy baráti társaságban jöttem egyszer össze, ahol jött egy család, akik ugyanúgy vendégek voltak, és mondták, hogy ők készülnek éppen emigrálni teljesen szabályosan. És mondom, hogy hova mentek? Mondják, hogy Kanadában. Na, remek, oda megyek én is. Most ez a, akkor egy ilyen laza vicces megjegyzés után minden lépésem arról szólt, hogy én oda megyek. Amiért is, azt még nem tudtam, de nekem oda valamiért menni kellett.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: szivárvány.
1: Megérkeztél Kanadába, de ezek szerint nem célzott tervekkel, azonban viszonylag hamar Rófusz Ferenccel kezdtél el dolgozni. Magyarázatként csak annyit azok számára, akik esetleg az animációs filmek terén nincsenek annyira otthon, hogy Rófusz Ferenc a Légy című művével egy Oscar-díjas filmkészítő. Ez is érdekes lenne, hogy korábban ismertétek egymást, tudtad, hogy kihez kell fordulni, vagy nem is találkoztatok korábban?
2: Korábban mi nem találkoztunk. Tehát, mint később kiderült, ő is tudott az én munkáimról, de mi azelőtt soha nem találkoztunk. Én igazából én nem tudtam, hogy ő ott van Torontóban, csak már mikor ott voltam, akkor olyan, hogy ó, itt van, remek, hát akkor megkeresem, mert végül is én a lézernél lézeranimációt csináltam. Tehát mondom, van egy kis köze hozzá, nézzük meg, esetleg talán tudunk is együtt bármit is csinálni. És egy alkalommal megkerestem, és az első találkozástól egy barátság alakult ki. Meg kell mondom, az első találkozásnál már mindjárt mondtam, hogy engem érdekel a rajzfilm egy bizonyos térig, de én nem akarok rajzfilmes lenni. Ez nekem csak egy bázis, amiből egy kicsit lehet mozogni, és szükségem van rá a későbbiekben, mert van olyan elgondolásom, ahova ez majd kell. Tehát sokkal inkább ezt kell, de én nem akarok igazából leülni, és egy életen köröztül a rajzfilmmel foglalkozni. És ő nagyon akceptálta, és amit csak tudott, nagyon-nagyon lelkesen úgy segített. Sokkal inkább a karaktertervezésbe, vagy bármibe végig partnerként csináltunk mindent, tehát nem volt egy beosztotti viszony, sokkal inkább egy baráti viszony volt, amiben mi folyamatosan tudtunk dolgozni. Ez egy néhány évig tartott, utána ő jött vissza Magyarországra.
1: Ezen kívül, hogy vele együtt működtél kín, először egy Hungarian Life című kiadványnak a karikatúra rovatát is csináltad, sőt, mi több, az úgynevezett Pitagorasz füzetek irodalmi magazin művészeti vezetője is voltál. Ez egy olyan körülbelüli megélhetést biztosított számodra, hogy mint független alkotó tudtál kín létezni?
2: Igazából a rajzfilm az, ami ebben jobban hozzá tudott járulni. A másik kettő az majdnem, hogy hobbi szinten lett, de azt nagyon szívesen csináltam. A Pitagorasz füzetekkel ott szoros barátság volt, tehát ott az sokkal inkább fontosabb volt, mint hogy bármiféle honoráriummal. És ez egy nagyon jó kis irodalmi lap volt, egy időközönként megjelenő lap, és az engem is nagyon érdekelt, mozgatott. A karikatúra az meg hát a régi képregényes vonalodban az egyik része, ami úgy megmaradt, és azt úgy szintén kettelés.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
4: A Csiaroftersz hullámcsipsz hullámai új demenzi.
3: Kamureklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: 7 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forint került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égés sebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Szivárvány! Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Fújkin István, Kanadában élő festőművésszel, szobrásszal beszélgetünk.
5: Azt hiszem, eljött az a pillanat, hogy miután festményeket rádióban nem tudunk bemutatni, felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy ha beírják a Google keresőbe, hogy Fújkin István, akkor kijön egy 3-4 ezer közötti megjelenés, és ezek között találnak olyanokat is, olyan honlapokat, ahol a festményeit is lehet látni. Előzetesként csak annyit, hogy szinte minden festményén valami a zenével kapcsolatos dolog fog szerepelni, vagy indiánokkal kapcsolatos. És akkor itt mindjárt rá is térhetünk arra, hogy Kanadában téged az indiánok léte, művészete, gondolkodás módja nagyon megihletett és megérintett. Ez hogy történt?
6: Az első néhány évben ennek semmi jele nem volt. Ezt azért fontos így megjegyezni, mert nem ez volt az indíték, amiért mentem, és amikor odaértem, akkor sem ez rögtön ez került előtérbe. Sokkal inkább az volt, hogy zenehallgatás közben Robertsonnak a lemezei ismét a kezembe kerültek. Ő a valamikori bandbe volt frontember, hogy így mondjam. Ő egy félvér indián, és az utóbbi lemezeinél sokkal inkább visszatért a gyökereihez. És hát ezeket hallgatva, hiszen a képeimnek több mint 90%-a egy meglévő zenei ihletésre van, tehát úgy érint meg a zene, és kisebb százaléka az, amit én úgy mondok, hogy a csendes érintés, tehát ami nem egy meglévő zenére jön létre, hanem egy bennem hallható zene folytán születik meg az alkotás. Tehát Robertson zenéje, ő kortárs indián zenét játszik. Magyar hallgatóknak valamennyire is ez beazonosítható legyen, hogy ez hogy is hallható. Az valami olyan, mint a magyar viszonylatban a kormorán, hogy egy teljesen korszerű hangszereléssel és új dalok, de mégis a hangzásában benne van az a népi melosz, az a népi érzület, de nem egy átdolgozása egy-egy dalnak. Tehát ő is egy ilyen hasonló a zenei részben, amit csinál. Én nagyon szerettem ezt a zenét, és egyszer csak az egyik megfogant, mint kép. Akkor még ez nem állt össze abba a formába, hogy ebből egy sorozat lesz. De ahogy a képen lévő tárgyak összeállnak, megszületnek, akkor a tárgyaknak maximálisan utána járok ennek a kulturális és a spirituális jelentőségének. És ilyen formában egyre inkább azt vettem észre magam, hogy ez az egész környezet, az indián kultúra, minden az egyre jobban megérintett. És annyira úgy érintett meg, hogy már nem csak egy képbe, hanem egyre többbe, és végül kiderült, hogy nem ez egy teljes sorozattá fogja nőni magát, olyannyira, hogy amíg ez készült, addig ugyan szobrokat tudtam csinálni, de festeni csak erre tudtam koncentrálni. Tehát annyira a hatás alá kerültem ennek az, és ez nagyon jó érzet volt. A képi világomat is nagyon gazdagította, mert egy egészen új formát, egy új töltetet adott a képeknek.
1: Hobby Rádió műsorajánló.
7: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
8: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a hőgyenetén táncra fel.
1: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, nem táncolj, mi?
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: Eljutottál a indián zenétől az egész indián kultúra szeretetéhez, belevájtad magad, hogyha ezzel a kifejezéssel élhetek. Ez elvezetett oda is, hogy magára a népre is kíváncsi lettél. Kanadában mennyire érzékelhető, hogy úgy foglalkoznak az indiánokkal, mint őslakosokkal, és értékelik és komolyan veszik-e az indián történelmet is?
2: Kanada egy elég nyitott állam ebből a szempontból. Tehát szemben az Egyesült Államokkal sokkal lazábban kezelik. A lazább kezelést azt úgy értem, hogy nagyobb jogaik vannak, tehát nincsenek annyira szigorúan megvágva. Bár azért, ha belegondolunk, a 60-as évek második felébe engedték meg Kanadába is, hogy összejöjjönek táncolni. Tehát, hogy a pavuákra összejövessenek. És valahol avval az időtájra tevődik az is, amikor a saját vallásukat újra elkezdték tudni gyakorolni. Tehát addig ez tiltott volt. Tehát ők a nagy indián háborúk óta egész a 60-as évekig meglehetősen elnyomottan voltak. Kaptak vissza területeket, de eléggé nehézkesen. És egyébként is, tehát Kanadában is a 80-as évek második felében ott volt egy komoly összetűzés az állam és azon a területen lévő indiánokkal, mert hiszem, hogy golfpályát akartak építeni a területre, és ők még ezt viszont nagyon nem akarták. Barikádokat emeltek, az egyik oldalon voltak ők, a másik oldalon a hadsereg, a nemzeti gárda, és nagyon kicsi hiányzott, hogy nem kezdenek el lövöldözni. Végül is tárgyalással meg tudták oldani, nem építették meg a golfpályát, tehát visszavonták a nagyszerű elképzelést. És a mai napjainkban is még vannak kisebb-nagyobb incidensek, amikor valamit mégis megpróbálnak egy kicsit beljebb csusszanni a területükre, ők megpróbálják ezt nem hagyni. Egy nagyon érdekes dolog, Torontótól nem messze van az egyik rezervátum mohavkoknak, és az út mellett, ahogy vannak táblák, hogy köszöntjük ebbe vagy abba a városba, ott van, ahogy beérünk a rezervátum területére, ott van egy ilyen tábla, ami azt írja, hogy ez itt már nem Kanada, ez itt a mohavkok földje. Tehát ők ezt halál komolyan veszik. Persze a rezervátumokról azért tudni kell, hogy az egy nagyon kettős terület, tehát ugyanúgy vannak települési részek, és élnek ugyanolyan az európai szemmel nézve konszolidált környezetbe, de ugyanakkor az európai szemmel nézve vannak nagyon putris környékek is, tehát ilyen is van, és olyan is van, ahogy ez szinte minden nemzetnél van, hogy egy részének fontos ilyen vagy olyan megközelítése az éppen aktuális életformának. A városi indiánok között, hogy így mondjam, hogy város, tehát ott, ahol együtt élnek az egyéb közegekkel, nagyon sok tanár, tudós, és részeg indián is van az utcán, tehát ezzel is szembe kell nézni. Körülbelül egy 10-12 éve van nekik egy évente tartott rendezvényeik, ahol az eredményeikre egy úgymond ilyen életműdíjakat adnak ki, és ez Kanada szempontjából is ma már egy nagyon rangos rendezvényé nőtte ki magát, és ezeket a kitüntetéseiket ezt nem csak ők maguk, hanem ezt az ország is nagyon komolyan veszi minden eredményt, tehát nagyon is elismeri. Még egy valami, ami fontos tud lenni, hogy amikor Kanadában megtörtént az elnöki illetve a miniszteri beavatás, akkor ez egy kettős beavatás volt, tehát megvolt az a szertartás, ami a kanadai állami szertartás, és utána megvolt az indián szertartás is.
1: Ez mintegy azt jelképezte, hogy az indiánok is elfogadják miniszterelnöküknek?
2: Igen, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, tehát úgymond a nagy fehér atyát, ahogy régen ezt nevezték, tehát hogy elfogadják a döntéseit.
1: Hogyan viszonyulnak az indiánok ahhoz, hogy idejön egy több ezer kilométerről származó ember, és ilyen mélyen érdeklődik a kultúrájuk iránt, mint ahogyan te?
2: Van egy érdekes dolog a viszonyulásunkban bárkivel szemben. Egy bizonyos területig rettentően nyitottak, és lehet hozzájuk közeledni, és utána ez egy viszonylag nem nagy távolság az, és utána egy nagyon magas fal van. És ha ezen a falon át tud valaki mászni, akkor továbbra is, szóval nem csak, hogy továbbra is szívélyesek, hanem akkor már tényleg az a szívélyesség jön, ami már nem csak egy felvett forma.
1: És hogyan lehet ide eljutni?
2: Nagyon nehezen, én még mászom ezt a falat. Akkor elsőbb elkezdtem beszélni nekik, hogy mi ez, amit én csinálok, és mondták, hogy jó, hát csinálja. És érthető tulajdonképpen azért a több száz éves tapasztalatukból, ami a fehér emberrel ilyen szempontból volt, hogy mérsékelten lelkesednek egy-egy ilyen közeledésnél, mert például az egyik indián vezetőnővel beszélgettünk, és mondja, hogy azt mondja, el nem hiszed, hogy mennyi indián van most papíron, mert adókedvezményt jelent. Tehát, hogy nem, azt mondja, szó nincs róla, ezek nem indiánok, ezek a papírindiánok, de azt mondja, annyian vagyunk, hogy többen, mint valaha. De ezek nem igazán azok. Tehát van egy fenntartásuk még ilyen téren is, hogy ja, közel ez, de hát azért nézzük, milyen haszonlesésből próbálod ezt csinálni. Tehát amikor ezt látják, hogy tényleg erről szól, hogy mondjam, ennek a nevezzem küldetésnek, amit tulajdonképpen ilyen módon felvállaltam, hogy próbálom az igazi arcukat tenni ismerté a mai és a valamikori kultúrájukból is azt a formát megmutatni, ami helyenként lerombolja a hollywoodi indián legendát, de épít helyette egy másikat, hogy ezt elsőbb úgy nézik, hogy jó csinálod, de egy kicsit várnak vele nyilván, hogy ezt én tényleg csinálom, vagy csak ez egy ilyen szalmaláng.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Európában egy eléggé romantikus kép él az indiánokról. Köszönhető ez egyrészt ugye Karl May vagy May Károly könyveinek, másrészt pedig James Fenimore Coopernek, aki legalább észak-amerikai származású volt, és úgy írt az indiánokról. Te azon a területen ismerkedtél meg az indiánokkal, ahol a Cooper történetek körülbelül játszódnak. Egy-két nyilvánvaló tévedést azért mondjunk el a kedves hallgatóknak pusztán ismeretterjesztési céllal, hogy például Wigwamben nem igazán laktak kinn a prérin az indiánok, igaz? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy létezette a békepipa intézménye.
1: És én még egy harmadikat is mondanák a skalpolással kapcsolatban. De kezdjük a Wigwamnál. Cooper regényei azok tényleg hitelesek. A mai napig is ez megállja a helyét. Hát a Winnetouba egy kicsit csúszkáltak ezek a dolgok jobbra-balra. Az egyik, amit említettünk, a Wigwam, az lévén, hogy a történetek, a Winnetou történetek, azok a prérin játszódik. Na most a préri indiánok, ők a tipit használták, tehát ezt az általunk ismert kúp alakú sátort. A Wigwam az viszont ilyen ágakból összehúzott, kicsit ilyen igluszerű, ilyen félgömb alakú formáció, amit a nyírfakérgével vontak be. Most a prérin ennyi nyírfa nincsen, tehát ott ellenyészően előfordul, de az nem jellemző, tehát nem volt logikája a Wigwamnak. Viszont az erdei indiánok, tehát a nagy tavak környékén élő indiánok vándorlás közben ezeket ők könnyedén meg tudták csinálni, és csinálták is azzal, hogy ők viszont igazából a táboraikba, őnekik nem voltak tipieik, ők a hosszú házba laktak. A békepipa. A fehér ember többnyire a békepipaként emlegeti a kalumet, vagy kamulett, attól függ, hogy mikor, hogy írják és hogy ejtik ki, de a valójában így, hogy békepipa az indiánoknál nincsen. Náluk egy szertartási pipa van, amire a döntéseik után rágyújtanak. Ez mindegy aláírás. Tehát nyilvánvaló, hogy a fehér ember, amikor ezzel találkozott, akkor vele a békekötésnél gyújtottak rá. A békekötésekről még azért érdemes tudni, hogy az úgynevezett híres vadnyugat korában több mint 250 szerződést kötöttek az indiánokkal, és ebből egyet se tartottak be. Tehát ez a békepipa, ez hát náluk rágyújtottunk, mint egyébként rágyújtottak, tehát náluk a fehéreknél ez nem jelentett egy szentséget, hogy így mondjam, tehát ez a kimondott szónak az érvényét. A másik, ami még egy nagyon fontos dolog, a skalpolás. A Winnetou filmekben van egy ilyen öreg szem nevű, kicsit komikus figura, aki ilyen parókát hord, és a teljes fejtetőről ugye hiányzik a fejbőr. Most ez így nem pontos, mert a skalpolás csak a fejbúbról vették le a skalpot, és az egy ilyen 5 centi átmérőjű rész volt. Ennek meg volt a spirituális értelme, hiszen a legyőzött ellenfélnek a fizikai és a lelki erejét vitték magukkal. És a másik dolog, hogy túlélte a skalpolást, hogy ezt nem igazán lehet túlélni, mert az élő embert nem volt értelme megskalpolni, mert csak a teljesen legyőzött ellenfelet, tehát a halott ellenfélnek volt érdemes elvinni a skalpját, hiszen annak tudta a lelkét magával vinni. Később van egy másik dolog, hogy amit a történelmük folyamán a fehér emberek végeztek skalpolást, amikor Londonban nagy piaca volt a skalpnak, akkor ők mind a lelőtt indiánon ahány darabot letudtak a fejből, venni skalpot, annyiról vették, hiszen a londoniak úgysem tudták, hogy az nekik egy valami tárgy kellett, aminek volt egy értéke. Még egy mondat a skalpolásról. Azon túl, hogy a skalpot elvitte a harcos magával, és mikor beértek a táborba, akkor ennek volt egy skalp szertartása, amitől tényleg igazából érvényét nyerte a skalp, mint olyan, tehát lelki és a fizikai erőt, amit ő vele erősítette, de ezt egy idő után el kellett engedni. Ezt pontosan meg nem tudnám menni, hogy ez egy fél év vagy év, de egy meghatározott idő után egy ugyanilyen skalptánccal elengedték a skalpnak a lelkét, hogy mennyit tudjon menni az örök vadászmezőkre. Ez egyrészt egy tisztelet is volt a legyőzött ellenfélnek, a másik részt egy muszáj is volt, mert a visszatartott lélek az káros volt annak, aki visszatartotta. És amikor ez a szertartás megtörtént, akkor utána ezek a skalpok tényleg csak dísztárgyként szerepeltek bárhol.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: az egész kanadai tartózkodásod, minthogyha akkor nyert volna akár visszamenőlegesen is igazán értelmet, amikor a Metronom Kanadai Múzeum arculattervezői közé is választottak. Erre aztán igazán kíváncsi lennék, hogy hogy kerültél be a csapatba.
1: Előbb is, ahogy az a történeteknél, hogy voltak ilyen úgymond idézőjelben véletlen fordulatok, ami megváltoztatott bizonyos pontokat. A történet az, hogy a tévén láttam egy hirdetését a Metronom Zenei Múzeumnak, és mondtam, hogy nagyszerű, ez az a hely, a legjobb, a legalkalmasabb hely azoknak a képeknek a kiállítására, amiket készítek. Elkezdtem utána járni, utána érdeklődni, kiderült, hogy ez a hely, ez még nincs, ez még csak tervben van, hogy majd lesz, és majd fogják építeni. Ahogy beszélgettem a barátaimmal, mondom nekik, hogy nekem van egy ilyen árgus, egy ilyen ülő lovag, amit a mindenkori zenének az őre vagy, tehát valami ilyennek tudom nevezni, hogy ez milyen jó lenne ott a bejárat előtt szoborként. És mondták, hogy remek, már megint a felhőt lovagolom, már megint vannak nagy elgondolásaim, de én erről valahogy nagyon nem akartam letenni, hogy az ott nagyon jó helyen van. És elkészült a weboldalnak az első változata, amit ugye azonnal el is küldtem feléjük, hogy én létezem és csinálok egy ilyen fajta zenei festészetet, és hogyha ez őket érdekli, hát azt hiszem, hogy az első szűrőn ez úgy, ahogy van, fenn is akad, de viszont felkerültem egy levelező listára a többi 5000 vagy akármennyi elé, és egy bizonyos idő múlva következő tavaszon érkezett egy körlevél, mint mindenki másnak, hogy ősszel indul a Metronomnak egy ilyen népszerűsítő kampánya. És mondtam, hogy ezen már ott kell lenni, tehát ez, ebből már nem lehet kimaradni, mert ez egy létfontosságú. De ekkor már nem bíztam az elektromos postába, hanem amit még itthonról vittem magammal az előző munkásságról, tehát a magyarországi munkásságról egy ilyen nyomtatott anyagot, azt betettem egy borítékba, és most már ajánlottam, tehát, hogy valakinek el kell, hogy jusson a kezébe, és írtam egy levelet az elnöknek, tehát a Metronom elnökének,

0: beszélgettünk az elnökkel, és hát mondja, hogy igazából az van, hogy nekik jönnek be pénzek, de nem nyúlhatnak olyan módon hozzá. Neki igazából nincs meg az a lehetősége, hogy ezt most poszternaptárként kinyomtassa. De neki nagyon tetszik, amit én csinálok, hiszen ő valahol keresett olyat, aki ábrázolja valamilyen módon a zenét. És hát mikor meglátta, akkor mondta, hogy ez az. Tehát valami, nem is tudta, hogy mit keres, csak valamilyet, de ahogy meglátta, mondta, hogy ez neki tetszik. És mondtam, hogy remek, akkor már itt vagyunk, tehát most már innentől én nyitott vagyok egy együttműködésre, és nézzük meg, hogy mi fog ebbe beleférni. Még úgy jön ennél a beszélgetésnél, mondja, hogy ezek a festmények annyira plasztikusak, annyira érződik egy ilyen háromdimenziós érzete, hogy ezek akár szoborként is meg tudnák állni a helyüket, és ők gondolkodnak egy szoborpar, és mondom, hogy állj, adj nekem 2 napot, jövök vissza. Azonnal hazamentem, és ezt a bizonyos árgust, amiről már beszéltünk, ezt megrajzoltam, most már trükkösen a hátterébe megrajzoltam az épületet is, ott, ahol a bejárat előtt, tehát ahogy én ezt elgondoltam, és 2 nap múlva megyek be, mutatom neki, mondja, hogy ó, remek, azt mondja, ennek itt a helye. Hát mondom, akkor az a kérdés megoldódott. Így jött utána lépésről lépésre, egyre többet beszélgettünk a szoborparkról, ahol én mondtam, hogy ne csak úgy gondolkozzunk, hogy a szoborpark, tehát egy park, ahol vannak szobrok, amik ugyanilyen zeneiek, hanem tulajdonképpen az egész park maga egy kompozíció. Ami azt jelenti, hogy nem csak a szobrok a zene, hanem a padok, az ivókút, bármi, amire leülnek azon a területen, az egész egy kompozíció, tehát minden hangszerből van ilyen szempontban, tehát arra utalóan. Majd később jött egy olyan, néztem a tervrajzaikat, ők egy régi silót, régi malomsilót építenek át múzeummá, azzal, hogy a silókat azt meghagyják a régi formába, de teljesen felújítják, emeleteket építenek bele, és ehhez építenek egy teljesen modern részt. Most a múzeumról még azért azt kell tudni, hogy ez nem csak mint múzeum, hanem ez koncertteremmel, zeneoktatással, bizonyos fokú vendéglátással, tehát van egy része, ami hotel, és van egy része, ami egy bár része, tehát egy olyan komplexum, ami folyamatosan él, tehát a napjaiba, minden napjaiba él és létezik. És ahogy nézegettem a tervet, a múzeum középpontjában van egy totemoszlop bejelölve neki, és kérdeztem, hogy ez mi lesz majd, és mondja, hogy hát majd mikor építik, akkor vesznek egy totemoszlopot, tehát majd valaki farag. És mondom, hogy ha már zenei ez az egész, akkor miért nem csinálunk egy zenei motivumokkal a totemoszlopot? És mondta, hogy jó, de hát ki csinálja meg? Hát majd én megcsinálom. Csináltam? Nem csináltam még ilyet, de majd megcsinálom. Így került sor magára a totemoszlop megtervezésére. Ez a maga nemében egy 5 emeletes kompozíció, amiből 3 emelet a totemoszlop és 2 emeleten függőszobrok tartoznak hozzá. Ez a múzeumnak a közvetlen középpontja, ez köré épül az összes többi látványossága.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Kamu reklám.
3: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
4: Na most már 10 van.
2: Kamu reklámot hallottak.
1: Fobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
5: Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: akik mindezt szeretnék látni, hogy ezt hogyan képzelte el István térben, azok menjenek fel a www.m3prelude.ca honlapra, és ott megtekinthetik azokat a terveket is, amiket István kifejezetten ennek a múzeumnak a számára készített. Időről időre hazalátogatsz különböző ürügyekkel, most éppen milyen ürüggyel tartózkodsz Magyarországon?
1: A mostani ürügy az indiánok megismertetése. El kell még mondanom, amikor arról beszélünk, hogy indiánok, hogy ez hogy értendő, hiszen az indiánok az valami olyan, mint hogyha ha ott azt mondanánk, hogy európai. Tehát azon belül azért ez tagolódik. Én a kanadai részt magában négy tagozatra, négyféle tagolásra bontanám. Az egyik a nagy tavak környéki indiánok, tehát az úgymond erdei indiánok, amiknek fizikailag sokkal közelebb vagyok, tehát gyakorlatilag azon a részen élem én is. Van a préri indiánok, tehát a síksági indiánok, amiről a holifúdi fúnymegből sokkal többet tudunk, tehát ők a tollas nyomkeresők, és van az északnyugati indiánok, amik már a csendes óceán partján vannak, ők azok, akik a totemoszlopokat faragják, és különböző fa maszkjaik vannak, és negyedikként még talán az inuitokat, az eszkimókat lehet említeni, akinek szintén megvan egy ilyen maguk képi világa. Tehát amikről én beszélek, és ami hozzám ilyen szempontból valamitől mégis közelebb van, a síksági indiánok. Talán egy kicsit a hollywoodi legenda is, amit azelőtt kaptunk belőle, nyilván hozzászámol, és hozzászámol az is, hogy síkságiak. Tehát sokkal könnyebben tudok velük azonosulni, hiszen mi magyarok is síkságiak vagyunk. Tehát az alapfelállásunk ez ilyen szempontból sokkal közelebbi. És van még egy fontos dolog, nem egy tudatosan elgondolt terv szerint működött, hogy én most elkezdek az indiánokkal foglalkozni, tehát a síksági indiánokkal. Ez úgy magától jött létre. De menet közben nagyon sokat gondolkoztam, ugyanúgy, mint a totemoszlopnál, hogy ezt meg lehet-e csinálnom, és amikor már tudtam, hogy ez nem egy rituális, akkor meg lehet csinálni. Ehhez a témakörnél is felmerült, hogy mennyire nyúlhatok én ehhez hozzá. Mennyire idegen és mennyire egy fölvett póz lenne ez. De megállapítottam, hogy ez nem tud egy fölvett póz lenni, hiszen lévén, hogy vajdasági születésű vagyok, tehát egy úgymond határon kívüli, tehát délvidékről, ahol meg tudtam tapasztalni azt, hogy idegenként, illetve megtűrként élünk a saját földünkön. Tehát van egy olyan párhuzam, ami nem is összehasonlítás, hanem csak jogot formált arra, hogy én elkezdjek ezzel a témával foglalkozni. Tehát amiért most itt vagyok, bizonyos helyeken, ahol csak tudok, próbálok előadást tartani az észak-amerikai indián spiritualitásról a saját művészetem tükrében, tehát a maga a készítési formáról, tehát hogy készül egy-egy festmény, tehát a zenei ihletéstől indulva, kész alkotásig, ugyanakkor a kiválasztott festményeknek a hátteréről is, tehát teszem azt egy pajzsnak a fontosságáról, ami az ő kultúrájukban, spirituálisan, mennyire volt fontos, és ez mennyire fontos nekem, tehát az én alkotásomban, hogy formálom át ezt a saját nyelvezetemre. Tehát ennek a kettősége a saját alkotásomról és az ő kultúrájukról párhuzamba, tehát így próbálom kicsit közelebb hozni a magyar emberekhez azt a fajta kultúrát, ami az talán egy nagyon picit közünk is lehet.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: lesz-e kiállításod a közeljövőben Magyarországon? Tervezed-e?
1: Én szeretném, hogy legyen, próbálok utána járni a lehetőségeknek, de lévén, hogy ezek elég nagy méretű képek, ezért elég nehéz a mozgatásuk, és elég nagy helyet igényelnek a kiállításra, hiszen ilyen ajtóméretű képekről van szó, és a teljes kiállítás anyag az 21 kép. Elég nagy felületre van szüksége ahhoz, hogy ez igazán meg tudjon valósulni. Ehhez keresem a helyet. Most az előadáson itt van egy ilyen lehetőség, egy virtuális formában, hogy a kivetített képpel együtt a zene is ott van, de amikor a tényleges kiállításra sor kerül, mindenként úgy akarom, hogy meg is lehessen hallgatni a képeket.
0: István, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sok érdekességet megtudhattunk rólad is, a művészetedről is, és egy kicsit a kanadai indiánokról is. Csak azt tudom javasolni, hogy ameddig Magyarországon sikerül élőben találkozni a képeiddel, tessenek felmenni, kedves hallgatóink, az internetre. Az interneten meg lehet kiváló minőségben tekinteni István képeit.
1: Köszönöm a meghívást!
0: Kedves hallgatóink, Fújkin Istvánnal, Kanadában élő festőművésszel, szobrásszal hallottak beszélgetést. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Bot György. A viszonthallásra!
2: Szivárvány! Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: 7 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Belkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest-Bánya-Luka-Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 4. napján Ulrik nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű férfi név az Ulrich névből ered, jelentése pedig birtok és uralkodó, valamint hatalmas. Július 4-én kívülők ünnepelnek még március 11-én és augusztus 7-én is. Becézése ennek a névnek Uli, Ulika, Ulri, Ulrika és Riki. Jeles őselői ennek a névnek Cillei Ulrik hadvezér, német birodalmi herceg, a hunyadiak politikai ellenfele, valamint önkedves Ulrik. Július 4-én köszöntjük még Aggeusz, Babett, Berta, Betta, Betti, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabella, Karityász, Odiló, Odó, Ódor, Prudencia, Rajmund, Ramón, Svetlána, Udó, valamint Ulra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1753. július 4-ével kezdünk. Megszületett Jean-Pierre François Blanchard, francia léghajós, aki először repülte át a La Manche csatornát. Folytassuk 1776-tal, ugyanis azóta július 4-e Amerikában a függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Ugorjunk a 19. század közepére, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművész, egyik leghíresebb alkotása a Majálisz című festménye. Maradunk még a 19. században, 1872. július 4-én Plymouthban, az USA-ban megszületett Calvin Coolidge politikus, aki 1923 és 29 között az Egyesült Államok 30. elnöke volt. Folytassuk a 20. század elejével, 1912. július 4-én született Camille Bédoire cseh költő, műfordító, Petőfi Sándor verseinek kiváló átültetője. Híresebb kötete a Nekik lakoma volt. És még mindig a 20. század eleje, 1918. július 4-én született Ann Landers, amerikai újságírónő, akinek tanácsadó rovata több mint 1000 újságban jelent meg egyszerre. És még mindig a 20. század, 1927. július 4-én született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő. Folytassuk 1934. július 4-ével, ekkor az olaszországi San Kellemozban 66 éves korában egy addig ismeretlen betegségben meghalt Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus. 1903-ban férjével Pierre Curie-vel és Antoine Becquerel-lel megosztva fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Lébrejünk a 20. század közepe felé, 1948. július 4-én született Verebes István színész, rendező, író. És hogy mindig a 20. század közepe, 1951. július 4-én Budapesten megszületett Grand Pierre Attila, csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: 2026. július 4-e, szombat. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Evangélium Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 14-től a 17. versig. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik, vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Elmélkedés. Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász. Nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne, azaz a Szentlélek öröme, szabadsága, lendülete? Jézus nem azért jött, hogy a múltat elvessük, hanem hogy új életre keltsen mindent. Az új bor szétfeszíti a régi tömlőt, és kiömlik belőle. Az új tömlőt is feszíti, de az bírja, nem szakad szét. Sokszor azt érezzük, hogy a változás fájdalmas. De ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor új távlatok nyílnak. Merjük elengedni azt, ami csak látszólag biztonság, és engedjük, hogy Krisztus valóban megújítson minket. Uram Jézus Krisztus, te nem toldozgatni jöttél az életemet, hanem újjáteremteni. Ne engedd, hogy szívem csak a szokások szerint éljen, vagy a hitem kiüresedett formává merevedjen. Adj bátorságot, hogy kilépjek abból, ami régi, ami már nem hordoz téged, és adj nyitottságot, hogy be tudjam fogadni a te új borodat, az evangélium frissességét, a tanúságtétel örömét és a Szentlélek erejét. Uram, ne hagyd, hogy féljek a változástól, amit te hozol. Taníts engem együtt mozdulni veled, és örülni annak, amit ma akarsz tenni bennem. Légy velem, Uram, mert veled minden nap lelki újjászületés. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy amikor az első kacsacsőrű emlős megérkezett a British Múzeumba, a vezetőség azt gondolta, hogy hamisítvány, és megpróbálták a csőrét kihúzni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsózzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majoránnával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.